0: természeti értékek megőrzése, az ökológiai állapot javítása és a terület ellenállóbbá tétele a klímaváltozás hatásaival szemben. Karácsony Gergely hozzátette, hogy már tájékoztató táblák is segítik a mocsárosra látogatókat az eligazodásban. Két új külön programmal segíti a sportoló gyerekeket a Józsefvárosi önkormányzat. A szociális sport ösztöndíjra azok a 10-18 éves fiatalok pályázhatnak, akik legalább egy éve sportegyesületben edzenek, de anyagi helyzetük nehezíti a sportolást. A nyertes 30 pályázó szeptembertől egy éven át havi 15 000 forintos támogatást kap. A jelentkezéseket június 15-ig lehet benyújtani. Emellett elindult a Jó Tanuló, Jó Sportoló program is. Az 5-től 8. évfolyamosok legfeljebb 50 000 forintos tárgyjutalmat, a 9-től 12. évfolyamosok pedig 100 000 forintos pénzjutalmat nyerhetnek a tanulmányi eredmények és az elmúlt év sport teljesítmény alapján. Erre szeptember 15-ig lehet pályázni, a díjakat novemberben adják át. Május 22-e és 24-e között rendezik meg Tatán az Öreg tó partján a kastélytéren a nemzetközi szabályok szerinti magyar famászó bajnokságot. A Magyar Faápolók Egyesületének versenye több mint 60 indulót vonz, köztük számos külföldi résztvevőt. A látogatók 5 különböző versenyszámban követhetik a faápolók munkáját, például sérültás mentését vagy kijelölt pontok elérését a fakoronában, mondta Sláger FM-nek Kovács Péter, Magyar Faápolók Egyesületének elnöke.
1: Ez különböző skilleket igényel a munkával kapcsolatban. A dobás versenyszám, ahol a kötéltelepítés a fára imitálódik, van egy mentés versenyszám, ami nagyon fontos, ugyanis a mi szakmánkban rendszeresen gyakorolnunk kell az esetleges sérülés esetén a kollégák lementését. Két gyorsasági versenyszám, az egyik kötélen minél gyorsabban feljutni körülbelül 18 méteres magasságba, a másik szám az a faágakon való feljutás, és van egy imitált munkamászás feladat szombaton. A legjobb 5 férfi és a legjobb 2 női versenyző jut be a vasárnapi döntőbe. Készülünk fákkal kapcsolatosan egy kvízjátékkal, és a főkerttel együttműködve egy stand, ahol szintén a fákkal, faápolással kapcsolatban lehet tájékozódni.
0: A szervezők hosszú távú célja, hogy 2029-ben Magyarországot hason otthont a famászó Európa bajnokságnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, a mai is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Mindig mondom, Budapest is a vétel között. Pezsgő kulturális életének a legjavával, kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókat hozok el a kulturális élet olyan alkotóit, és mondom még egyszer ezt a kifejezést, akik nagyon is hatással tudnak lenni a kulturális életünkre. Én ezt legalább már 25-ször elmondtam, amikor Gáspár Ágnes meglátogatott itt a stúdióban, és még valószínűleg néhányszor el is fogom mondani, hogy ha valaki, akkor ő nagyon is hatással tud lenni, hiszen egyetemi docens, protokoll szakért és a hazai etikett és rendezvényszervezés, hát és a kultúra egyik legismertebb alakja és alakotója, úgyhogy örülök neked most is, mint mindig.
2: Jaj, nagyon szépen köszönöm ezeket a szavakat, az, én nem most nehéz megszólalni,
1: hát így van.
2: Hogy ennyi dicséretet kapok, nem nagyon vagyok hozzászokva ehhez, de nagyon
1: csak
2: csodálatos,
1: és
2: köszönöm
1: mondtam.
2: Szépen. Az tény és való, hogy több egyetemen oktatok, tehát nagyon fontos számomra a felsőoktatás, a Pázmány Egyetemen, a Metropolitán Egyetemen, a Nemzeti Közszolgálatin, Milton Friedman Egyetemen, Sporttudományi Egyetemen, természetesen egyéb más oktatási területeken és még tréningeken is, tehát eléggé átlátom az oktatást, eléggé átlátom a protokoll helyzetét és a rendezvényeket, természetesen saját gyakorlatomból is tudom mondani a tapasztalatokat, és hát főleg amiért most összejöttünk, ugye ez a konferencia,
1: hát ez is egy,
2: ami gyakorlatilag
1: fontos rendezvényed.
2: Bizony, ez egy protokoll és oktatás rendezvényszervezési konferencia, de egy picikét szomorú gondolat miatt és apropó miatt és esemény miatt jött ez létre. Egyébként is szoktam ilyet szervezni természetesen, de most azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon szomorú halálesetnek a következményeképpen, ugye dr. Vámos Lászlóné volt igazságügyi főtanácsos és a Nemzetközi Szertartás és Protokoll Akadémia rendes tagja, és ő az, aki a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alapítója, elnöke volt, és azóta pedig, mióta átadta a stafétapotot, azóta pedig a tiszteletbeli elnöke. És az ő távozása indítatott el abba, hogy ő bizony egész életében ezt a hivatást gyakorolta, és ezt szerette volna továbbadni nekünk, és ráadásul én azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy barátnőjének, barátjának tekintett, én pedig mindig, ugye 32 éve ismerem, és sőt több 32 körülbelül ismerem őt, és én mindig úgy is mondtam neki, hogy mesterem. Aha. Mert tulajdonképpen azt a sokféle dolgot, amit én már akkor nemzetközileg protokoll rendezvényszervezésben, európai projekteken keresztül végeztem, amikor én második, harmadik tanulmányaimat végeztem, akkor vele találkoztam, és meghatározó volt az életemben.
1: Tehát hát, ahogy most beszélsz róla, valószínűleg ez sok minden, sok közös volt bennetek, de a szenvedély az biztos. Ugyanolyan, azzal a szenvedéllyel állhattatok az imádott hivatásotokhoz.
2: Igen, és ez nagyon fontos, köszönöm, hogy kimondtad, ez hivatás és nem munka. A 24 órás munka sem munka, ha az ember úgy végzi, hogy hivatás, és lelkesen, és motivációnk van. És hiszek abban, hogy amit csinálok, az fontos, és amit csinálunk, természetesen nagy nevek vannak körülöttem, nagyon-nagyon jó szakemberek, és pontosan ezért ennek a gondolatnak a keretében gondoltam ki, hogy egy emlékkonferencia az ő tiszteletére legyen.
1: Méltón,
2: nagyon méltón, remélem, hát ez még majd lesz, ugye, május végén.
1: Hát én azért mertem ezt mondani, mert látom a kínálatot. Azért az nagyon gazdag.
2: Nagyon szerencsés vagyok, mert sokféle területet belátok, és sokfelé dolgozok, és sok nagyon-nagyon személyes kapcsolatom van különböző nagyon-nagyon jeles szakemberekkel, és éppen ezért nagyon könnyű is volt felkérni azokat az előadókat, akik eljönnek, mert ők is érzik ennek az ügynek a fontosságát. Ugye ez most helyileg ugye a Metropolitan Egyetemen lesz megrendezésre, és gyakorlatilag már mondhatom ott is, hogy a professzorasszony dr. Németh Erzsébet is egy olyan gondolatot hoz, hogy elegánsan, magabiztosan asszertív viselkedés. Na most, hát ez egyszerűen ugye már önmagában

0: Ebbe sok minden belefér, az éjszaka is hosszú az adminisztráció intézéséhez, tehát minden belefér, de viszont az a fajta lelkesedés, az a fajta érzelmi plusz, ami jelent az ő kapcsolata az életemben, az egy olyan, hogy sokkal nagyobb lendületet kapok.
1: Értem.
0: Sokkal nagyobb odaadást és alázatot, mert nagyon fontos, hogy valakit elismerjünk, és hogy büszkék lehessünk rá, hogy vigyék a hírét, és amit ő képviselt, ő is nem önmagát, hanem igazából magát a szakmát, ennek a becsületét hangsúlyozta sokszor, és hát ne felejtsük el, talán egyszer már elmondtam, hogy ugye OK és képzésben is neki sikerült elérni, hogy legyen protokoll, de aztán kiderült, protokolloktatás, meg rendezvényszervezés, de most aztán kiderült, hogy azért több kell ehhez, és ezért is nagyon fontos, hogy diplomások legyenek, ahogy én, és ugye a protokoll szaktanás és rendezvényszervező szakiránynak ugye a lényege, hogy már egy diplomával jelentkeznek, és nagyon fontos, hogy akkor utána még akár egy jogász végzettségű, a bármilyen más végzettségű, akár kultúra területén is pluszt hozzátesz, és már rendelkezik olyan tudással, olyan világlátással, ami szükséges ahhoz, hogy aztán jó protokollos vagy rendezvényszervező legyen. És ez nem csak, hogy minisztériumi protokollos, hanem egy egyetemen is van protokoll, kabinetfőnök, egy multinál nagyon fontos a szervezés, de tehát minden. De ha azt nézzük, hogy az egyházaknál is, hát megszervezni egy egyházi ünnepet, az mekkora nagy biztonsági intézkedésektől kezdve helyfoglalásig, közlekedés lezárásáig, védelemért, stb. És hát a többiről már ne is beszéljünk, igényel. Na most az élet minden területére kell gondolni, tehát ez egy általános dolog. És hát nagyon fontos, hogy ezért is gondolkodunk el most ezen a konferencián, hogy fontos-e a protokoll, és hogy szeretném bebizonyítani, hogy mennyi területen érintett mindenki, mert én nagyon szomorúan tapasztalom az oktatásban, hogy nincs viselkedéskultúra, üzleti kommunikációs oktatás. És mindig azt mondják, hogy sokat tanulnak a hallgatók az gimnáziumban vagy az általános iskolában. Túl vannak terhelve a gyerekek. Hát én azért eléggé sok mindent tanultam. Én egy boomer generáció vagyok. Én mégis itt vagyok, kérem szépen, és boldog vagyok, hogy nagyon sok minden olyat megtanultam még az általános iskolában, amire sokszor az egyetemistákat figyelmeztettem, hogy ez az általános iskola felső vagy alsó tagozata, és nem tudják. És akkor nagyon fontos, hogy színusz, koszínuszt is tudjanak, persze természetesen reáltantárgyak, stb., de mindenki, aki reálba vagy humánba erős, annak is szüksége van arra, hogy menedzselje magát. Hogyne. Hogy az üzleti kommunikációban a társadalmi helyzetekben megállja a helyét, nem az, hogy megállja, tudja magát képviselni. Hát nem tudnak kezet fogni, nem tudnak kopogni, nincs fókuszban, hogy ez egy általános dolog, ahogy megfogom a kést és a villát, és szépen eszek. Hát hogy esznek az emberek most őszintén? Egy villával tövig megfogva marokra. Tehát, hogy valami nem stimmel. És én azt mondom, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség és a hogyan az, amivel egy oktatási rendszerben nagyon fontos, hogy motiváljuk a gyerekeket. Igen, igen. De akár, hogyha szülőként nézzük, hogy a picike kora óta egészen felnőtt koráig hogyan tudjuk motiválni. Nem lehet beleverni se az egyetemen, se az iskolába, se otthon a tudást a gyerek fejébe. Az az erőszak. Viszont ha motiváljuk, ha rávilágítunk dolgokra, ha azt érzed, hogy te nagyon jól, most akkor, akkor elegáns vagy, udvarias vagy, hogy, hogy, hogy az imidzsed olyan, stb. Akkor egy gyerek azt mondja, hogy hát igen, és akkor már egymás közötti közlek,

0: Kérdésünk egy kultúrát. Hát nézzük meg az utca emberét, tisztelet a kivételnek, de közlekedési eszközökön miket tapasztalunk, vagy bár egy rendezvényen, nem is kis rendezvényeken, mit tapasztalunk? Szomorú de helyzetek.
1: Dühít téged, amikor ilyet tapasztalsz?
0: Van, amikor dühít, de inkább az elkeseredés az, ami tudok mondani, és szomorú. És ezért nagyon fontosnak tartom az oktatást. És az oktatás az egy rossz szó valahol, hogy okítás. Én megosztani kell gondolatokat, ismereteket, tapasztalatokat a hallgatókkal. Mindegy az, hogy milyen évjáratú, melyik rendszerben tanul. Tehát ebből, és a gyakorlat, én mindig azt is mondom, hogy ugye én gyakorlati képzésben vagyok, élteket, tréningeket is, stb. Tartok, hogy nagyon fontos, hogy a gyakorlatot csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha tudjuk az elméletet hozzá. Az nem csak úgy, hogy nem kell tanulni hozzá, meg nem kell ismeretanyagot szerezni.
1: No, hát jó társaságban repül az idő, képzeld, de megint a végén vagyunk, és millió kérdés bennem ragadt, de erről hosszan beszélgethetnénk erről a kiapadhatatlan témáról. A tréningek megütötte a fülemet most ez a tréningek, hol lehet téged megtalálni? Tehát ha bárki most, aki hallgat minket, cégvezető, és szeretne a cégébe egy kis kultúrát vinni jobban, vagy ami a te területedet, az hol ér el téged?
0: Az egyetemeken keresztül megtalál, mert egyetemeken szoktam tréningezni, és hívnak. Tehát valahol
1: szájról szájra,
0: és hát hívnak, de el kell mondanom, hogy van a Protokoll Egyesületen belül is egy honlap, ahol engem megtalálnak, de egyébként aki akar, mindenki megtalál.
1: Oké. Gáspár Ágnes keressék, kedves.
0: Igen, hát szoktam nagyon nagy nevű cégeknél, és ott lenni, és
1: hát
0: felkérnek.
1: Vidd a jó hírt, meg vidd a mindazt, amit tudnunk kell, mert csak így tudunk fejlődni. Úgyhogy mit illik kívánni így a végén? Sok csillogó szempárt ott az emlékkonferencián? Meg mindenhol, ahol megtalálható vagy?
0: Igen, ez akkor a csillogó szempár, ez fontos.
1: Nagy baj nem lesz, ugye? Igen. Gáspár Ágnessel beszélgettem, kedves hallgatóink, és vigyázz magadra, és várlak vissza szeretettel.
0: Köszönöm, és boldogan jövök.
1: Mindig szeretettel várunk. Egyetemi docens, protokoll szakértő, hazai etikett és rendezvényszervezési kultúra egyik legismertebb alakjával beszélgettem, és Ágnestől most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És egy szobrászművész, aki ráadásul a képzőművészeti egy egyetem szobrász tanszékének az adjunktusa, nagyon is hatással tud lenni erre. Erős Apolkát köszöntöm nagy szeretettel.
2: Én is
1: örülök neked.
2: És köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre
2: öröm
1: megtörténik. Hát nekem meg az az öröm, hogy hoztál egy nagyon szép meghívót a te kiállításodra.
2: Igen.
1: Június 12-ig látható, de ezt minden egyes kiállítás esetében elmondom, ne hagyják az utolsó pillanatra, szóval igyekezzenek, kedves hallgatóink. Interpretációs kísérlet, van egy nagyon jó címe egyébként, neki ezt majd mondd el, te kérlek.
2: Rendben.
1: Az egész rendkívül izgalmas, ahogy beléptél ide, mondtad, hogy több szál összefut itt ebben a műsorban. A Fazakas Rékától, aki ugye folyamatosan visszajár hozzánk, mint kurátor, művészeti író, de a Dóka, Dóra Attila, Dóra Attilával, vagy Luca, sokan, nagyon sokan, a képzőről is nagyon sokan járnak, ráadásul ugye olyan kurátortársaid fordulnak meg ebben a műsorban, akikkel szintén dolgozol, gyakorta. Örülök neked. Most már nem mondom többször. Hogy van most a lelked? Mert, ahogy látom, nem olyan régen nyílt.
2: Hát köszönöm szépen, a lelkem az kicsit izgága, de azt hiszem ez egy általános állapot. Hát,
1: a művész lényed mondja ezt? Vagy a megnyitó utáni?
2: Hát inkább a művész lényem, tehát mint művész és mint fogalmaztál főhős, azért nagyon sok szálon és összetetten mozog az én tevékenységem, és szerintem ezek alapozzák meg a létemet, illetve amikor egy ilyen összetett kiállítást tár az emberek elé az ember, akkor végül is ez mind megmutatkozik benne. Uh-huh. Tehát egy-egy szobor mögött azért nem csak az alkotói én, az alkotói elét, hanem az oktatás, a kurátori tevékenység, nagyon az sok más van. Is van, persze.
1: Mennyi ideig tartott, vagy készült most ez a kiállítás? Hát mindig a Rékától is kérdezem, amikor jön, és elképesztő számokat mond.
2: Nem mernék igazándiból őszintén válaszolni. Magam ellen beszélek, hogyha elmondom, hogy ez fél év anyaga. Ezt azért mondom így, mert ez egy nagyon nagy munka, egy hatalmas druk, egy hatalmas lendületfröccs volt tulajdonképpen a mögött, a kiállítás mögött, egy nagyon intenzív időszak. És ez azt hiszem, hogy nem a normális lépték.
1: Na de várj, Apolka, most nem értem, hogy miért mondod, hogy magad ellen beszélsz. Most egy munkácsi díjas szobrászművész nem engedheti meg magának, hogy fél év alatt elkészítsen egy kiállítást?
2: Abszolút megengedheti magának, azt nem engedheti meg magának, hogy adott esetben belepusztuljon egy feladatba.
1: Ja, értem.
2: Tehát én ezt úgy mondom, hogy azért ezeknek a szobroknak a létrehozása több időt kér. Ugyanakkor viszont, hogyha egy alkotás kikívánkozik az emberből, akkor annak saját élete van, tehát ezt viszont az ember szándékkal, akarattal nem tudja, és azt hiszem nem is szabad befolyásolni.
1: Mert itt most akkor mennyi alkotásról beszélünk?
2: Hát ha jól számolom, akkor 7 nagyon komplex szoborról van szó, és a hozzájuk tartozó grafikai elemekről.
1: Uh-huh. Valahogy még mindig azt érzem, hogy meg kell magyaráznunk a hallgatóknak ezt a, hogy mondtad, beledögleni?
2: Igen. Tehát én az egyetemen
1: én azt tanultam, és szabad ne feled, bocsánat, hogy egy alkotóművésznek minden megengedett. Azt csinál, amit akar. Hát hiszen azért tud olyan alkotásokat létrehozni. Ez nem így van?
2: Tulajdonképpen valahogy úgy tudnám szőni tovább a gondolataidat, hogy az ember a határokat magának állítja föl. Uh-huh. Ez abszolút érvényes a szobrászatra is. A feszültségek, az intenzitás az, ami eredményez egy olyan felfokozott munka tempót adott esetben, ami után óhatatlanul következik valamiféle, nem is ürességnek nevezném ezt, hanem egy egy mély csönd, ami lehet, hogy nem hosszú periódus, viszont nagyon intenzíven meg kell élni azt is. Tehát valahogy a langyos lábvíz és a középutas szerintem elkerül engem az életem minden területén.
1: Ezt szerintem a közönség megértékeli. Egyeki műhely, kedves hallgatóink, ott várjátok szeretettel a látogatókat, mint mondtam, június 12-ig, keddtől péntekig 10 és 17 óra között, de ezt még majd egy párszor elmondom, hogy megragadjon, meg megmaradjon az emberekben. Azért pontosan tudom, hogy egy-egy ilyen kiállítás után, az, most én nem tudom, csak tapasztalom azoktól, akik bejárnak ide a műsorba, és mesélnek róla, hogy megnyugszik az ember. Picit. Hát én nem tudom, nálad most ez hogy van, de amikor bemész a kiállító térbe, akkor már tudsz közönséggé válni? Tudod úgy nézni azzal a szemmel? Az alkotásaidat?
2: Nagyon fura, mert a mai életben egy műtermi szituáció, én úgy gondolom, hogy nem természetes. Tehát az alkotó annyira elszeparálódott nem csak a közönségétől, hanem a társadalom egészétől, hogy minden egyes kiállítás megnyitó, amikor hirtelen napfényre kerül egy alkotás, pláne egy alkotás csomag szobroknak az együttállása jelen esetben, az egy nagyon komoly kitettség érzést eredményez. Egy olyan szituációt, amikor az ember pőrére vetkőzik a szakma, a kollégák, a nézők, az érdeklődők, és teljesen idegen emberek előtt is. És ez nem megnyugtató az én megélésem.
1: Ennyivel a hátad mögött meg, ennyi eredménnyel, meg mindennel?
2: Igen, tehát ez nem fog változni sose.
1: De lehet, hogy addig jó, nem?
2: Én szeretném, hogyha ez így maradna, tehát hogy az ember... Én például nem látom magam reálisan, ezt pontosan tudom, családomtól, barátaimtól emlékeztetnek rá folyamatosan, reálisan kívülről. De az alkotásokkal is van egy ilyen helyzet, hogy amit én megélek, azt a folyamatot, ők más módon élik meg, és az a jó, hogyha bármi módon kapcsolódni tudnak egy alkotáshoz az emberek, akik azt nézik, vizsgálják, próbálnak hozzá közel kerülni, hogyha ez nem történne meg, az régen rossz lenne, viszont az a fajta kapcsolódás egy teljesen más reláció. Uh-huh. Egy új struktúra, egy új hálózat kiépítése, és én ott elveszek. Tehát vagy megmarad bennem valami az adott szoborba, és azt megleli, aki nézi, vagy nem, de tud vele kapcsolódni, akkor működik a dolog, de mindenképpen ez valami új olvasat lesz onnantól kezdve, hogy én a műteremben elengedtem a plasztikát.
1: Uh-huh. És mondjuk az adjunktus éned, ezt hogy kezeli? A diákok mennek és megnéznek?
2: Az adjunktus énem egy nagyon fontos összetevője az énemnek. Fantasztikus dolog egy egyetemen oktatni. Fantasztikus dolog...
1: De felelősség is, nem?
2: Abszolút. Nagyon-nagyon mély felelősség, tehát kapcsolódási lehetőséget kapni arra, hogy fiatal felnőttekkel, a pályájuk elején álló alkotókkal az ember kommunikáljon szakmáról, lehetőségekről, kihívásokról. Én úgy gondolom, hogy nem csak az ő életüknek vízválasztója egy egyetemi periódus, hanem ugyanúgy visszahat ez ránk oktatókra is, hogy milyen visszajelzéseket kapunk, mennyire hagyjuk magunkat elbizonytalanítani, vagy inspirálódni általuk. Uh-huh. Tehát kicsit olyan ez, mint hogyha egy család lennénk. Nagyon személyes, nagyon bensőséges a képzőművészeti egyetem, pláne a szobrász tanszék. Egy pici közösségről van
1: szó. Hol vagytok egyébként helyileg?
2: Hát szerintem a Paradicsomban, tehát a Bajza utca által határolt Epreskerti terület.
1: Hát az tényleg az egyébként.
2: Igen, hát
1: azt mondtam is a kollégádnak a minap, hogy pont láttam ezt a, hogy hívják az utcai kiállítás?
2: A kerítés kiállításunk.
1: Kerítés kiállítás, zseniális.
2: Igen. Borovi Dániellel közösen vagyunk a kurátorai annak a tárlatnak.
1: Innen üdvözöljük őt, nemrég beszélgettünk ugye vele is. Na most, amikor a képzőn ugye jubileumi év van,
2: igen,
1: ezért van ennyi kiállítás, trubl kiállítás. Ennek a, hát nem tudom, minek nevezzem, felelőssége? az mennyire nyomja a válladat, amikor te alkotsz? Vagy ezt azt teljesen tudod külön kezelni? Mert mégiscsak azon a katedrán állsz, ahol annak idején ő is. És ez valószínűleg, gondolom én külsősként valamit jelent.
2: Mindenképpen, de amikor az ember jelen esetben én például a szobrász életutat választottam, az is egyfajta kapcsolódás egy hatalmas, sok ezer éves folyamatban. Nincsen különbség szerintem a között, hogy a 21. század elején, vagy időszámításunk előtt 1500-ban alkotott valaki. Tehát az anyag tisztelete, a gondolat átvitele, az a fajta közlési kényszer, illetve lehetőség, ami egy alkotónak megadatik, az ugyanaz. A körülmények más.
1: Ez nagyon fontos gondolat, ezt még senki nem mondta itt nekem az elmúlt években, de ezt most megjegyzem. Tehát egy ősi folyamatba kapcsolódsz.
2: Igen.
1: Vagy kapcsolódtok mindannyian.
2: Ez egy láncolat, egy nagyon szép feszes ív, és az egyetemi oktatás és az egyetemi lét is ilyen, hogy vannak kiváló, kimagasló elődök, akik megteremtik a lehetőséget, aztán akik tovább fűzik, akik formálják, alakítják a kor szelleme szerint az intézményt, és bízom benne, hogy mi is ennek részesei lehetünk oly módon, hogy meghalljuk a kihívásokat, és megtaláljuk rá a releváns válaszokat.
1: Na már megérte bejönnöm ma. Mert ezt elviszem magammal, ez akkor ezt én lefogom a saját területemre fordítani, mert ez a rádióra is ugyanígy igaz, meg az írásra is. Na, köszönöm az értékes gondolatokat. Mesélj kérlek a kiállításról. És még el sem mondtuk a nevém. Hogy kell ezt kimondani? Hát azért akarom veled kimondani.
2: Hát ez egy interpretációs kísérlet, Niobe kiállítás. És kicsit szétszálaznám ezt a pár szót. Tehát az interpretációs kísérlet tulajdonképpen az én szobrászati munkaprogramomnak a neve, tehát a doktori kutatásomat is ez alatt a szókapcsolat alatt folytatom. Niobe pedig egy nagyon fontos történet, a görög mitológiának egy meghatározó történeti egysége, aminek a középpontjában a hübrisz fogalma áll. És nem azért választottuk Fazakas Réka kurátorral ezt a Niobe kiállítási címet, mert konkrétan a görög mitológiába szeretnénk visszalépni és visszaléptetni azt, aki a kiállítást szemléli, hanem arra felhívni a figyelmet, hogy ezek a fogalmak, bár átlényegülnek, a mindennapjainkra igazak. És a görög mitológia például egy olyan varázslatos végtelen tó, amiben nagyon sok arra érdemes történet van, hogy egy picit elgondolkodjunk általuk a mindennapjainkról. Tehát a hübrisz egyfajta gőg, egyfajta határátlépés, az ember a saját határainak a nem helyén kezeléséről szól.
1: De fontos téma pedig.
2: És ez nagyon... úgy gondolom, hogy ez az életünk nagyon sok területén komoly tükörbenézést kéne, hogy generáljon. A másik olvasata a Niobe történetének, és látod a szobornak a fotóját a kiadványnak a címoldalán, ő fájdalmában meghalt. Tehát isteni léte ellenére egy halandó halált volt képes halni, és ez a fájdalom, ez valahogy a szobrászattal és az oktatással, és én úgy gondolom, hogy a jelen élet periódusomban összekapcsolódik. Tehát utaltál már rá, hogy adjunktusi lét, szobrászi lét, ezek összefonódnak. Rengeteg kérdést vet föl mind a kettő az ember énével kapcsolatban. Ezeknek a megválaszolására ugye más-más út van alkotóként, illetve oktatóként vagy kutatóként, de az ember elfárad menet közbe, elbotlik menet közbe, adott esetben elesik. Viszont a kérdés szerintem a sok alapkérdésen túl az, hogy ezt megmeri-e az ember mutatni, megmerem-e a hallgatónak mutatni, megmerem-e egy kiállításon mutatni azt, hogy...
1: De te gondolkodtál ilyeneken? Hogy mered vagy nem? Vagy tetted ösztönösen a dolgodat?
2: Persze. És szerintem nagyon fontos az, hogy tudatosan merem a hallgatóimnak is megmutatni a vívódásaimat. sokkal őszintébben tudunk kapcsolódni egymáshoz, és azt hiszem, hogy ezáltal nyitottabbak is arra, hogy közösen tudjuk formálni a gondolatokat.
1: Akkor most az alkotóművész, kifejezetten a szobrászművész kérdezem. A fájdalmat, és nézd el nekem a kérdést, hát nem vagyok szobrász, fogalmam nincs, hogy ez hogy van. A fájdalmat nehezebb megmutatni, mint az örömöt?
2: Én szerintem egy nagyon jó kérdést tettél föl. Hasonlóval sem találkoztam még, és ennek kapcsán nem azt mondom, hogy váratlanul ér, hanem a magamban hirtelen megfogalmazó dóválasz ér váratlanul. Ez attól függ, hogy milyen periódusa van az embernek.
1: Tehát, hogy milyen lelkiállapotban
2: igen,
1: vagy.
2: Igen, igen,
1: jó,
2: igen.
1: Jogos. Igen. Logikus egyébként, amit mondasz.
2: Igen, egyébként meg, hogyha szigorúan forma tanilag néznénk a dolgot, én azt hiszem, hogy az öröm ábrázolása egy emberi arcon sokkal nehezebb.
1: Tényleg?
2: És én ezt úgy értem, hogy sokkal közelebb van egy groteszkhez. Tehát sokkal...
1: karikírozhatóbb?
2: Igen, igen, és pont ez a csapda helyzet benne. Aha. Tehát egy fájdalmat hitelesen ábrázolni szobrászati eszközökkel egy emberi arcon egyszerűbb, pont azért, mert az öröm az lehet, hogy valami nagyon könnyed, felszínes, negédes, cukormázas irányba vinni el a plasztikát, ami az én esetemben biztos, hogy nem lehet cél.
1: Réka, Fazakas Réka kiállításod, kurátor azt írja rólad, hogy te egy örökösen kísérletező művész vagy. Amit valószínűleg át is jött most ezekből a mozaik darabokból, de például tehát Rékának itt mi dolga volt ebben a kiállításban? Mert azt mondtad, ez fél év.
2: Rékával nagyon jó és személyes a kapcsolatunk.
1: Kellett kurátor ehhez a kiállításhoz? Vagy neked volt ő egy biztonsági, mit tudom én, fogódzó?
2: Két irányú a történet, az ő fejében is kirajzolódott egy kiállítási összkép, és az én fejemben is. És ezek oly módon találkoztak, hogy nagyon-nagyon minimális módosításokkal fette egymást a két kép. Tehát nem azt mondom, hogy fogódzók voltunk egymásnak, inkább megerősítések, visszacsatolások, hogy mi tudunk együtt dolgozni, és hasonlóan gondolkodunk.
1: Mert csak hogy értsem, hogy készültek az alkotások folyamatosan, de ő abba beleszólt? Vagy adott tanácsokat?
2: Nem. Réka olyan alkat és olyan kurátori szemlélettel bír, hogy ő figyel. És azt hiszem, hogy ez a figyelem nagyon nagy segítség volt nekem, és amikor beszélgettünk szobrokról, neki viszont visszacsatolás volt az, hogy helyes irányban gondolkodik, tehát nem értelmez félre semmit, amit ő lát formailag.
1: Tehát fontos a része volt a folyamatnak.
2: Természetesen, igen, igen.
1: Na, mindjárt el fogom mondani még egyszer természetesen az összes elérhetőséget, fontos dátumot, minden, de akkor egyetlen egy kérdés elejéig, meg most már lassan a végén is vagyunk, hát jó társaságban repül az idő, ugye? A tanári mi voltodra? Értsd jól ezt a kérdést is. Találkoztál-e önmagaddal? Láttad-e azt a tüzet, akár azokat a vívódásokat, azokat a szenvedélyt, ami benned megvan másban, a tanítványodban? Vagy ez nem is feltétlenül szükséges?
2: Elég speciális a helyzet. Egy olyan tanszéket képzelj el, ahol nincsen női oktató.
1: Te vagy ez egyedül?
2: Mióta a szobrászmesteriskola Stróbla Lajos által létrejött, én vagyok a második nő, aki státuszban oktat ezen a tanszéken.
1: Ezt nem is tudtam.
2: Ennek számos oka van, és számos okozat folytán nagyon érdekes relációk alakulnak ki köztem és a hallgatók között. Férfi mesterek jelenléte határozza meg a tanszéket, ugyanakkor a hallgatói körnek jelentős hányada női hallgatóból áll. És pont emiatt más a mi viszonyunk, mint az én viszonyom volt a mestereimhez, férfi mestereimhez annak idején. És felelősséget érzek nem kicsit ebben a szerepben, és pont ezért nem is tudom magam keresni bennük.
1: Nem is feltétlenül a keresés, hanem hogy szembe jött-e veled az az eltökéltség, elszántság, alázat is akár, ami biztos, hogy benned ugyanúgy megvan.
2: Annyira szuverén, annyira színes egyéniség minden egyes hallgató a tanszékünkön, hogy nem vetődött föl bennem ez a gondolat. Okay. Tehát nagyon lelkesek, elszántak. Vannak persze, akik nem hisz, fiatalokról van szó, de én inkább azt látom bennük, ami az ő saját karakterük. És szerintem ez a legnagyobb szépség ebben a színes csomagban.
1: Nagyon végszónak ez nekem most tökéletes. Hát kedves hallgatóink, Niobe?
2: Niobe.
1: Interpretációs kísérlet Etyeken, az etyeki műhelyt tessenek célba venni, és június 12-ig, de ne hagyják az utolsó pillanatra, Erős a Polka Munkácsi Díjas szobrászművész kiállítását tessenek megnézni, mert különleges élmény, különleges hatásokkal, ugye gondolom ez a lényeg, hogy a hatást, meg az élményt hazavigyük. Nagyon örültem neked, köszönöm, hogy
2: köszönöm,
1: itt voltál. Sok csillogó szempárt kívánok neked, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog egyrészt, másrészt meg akkor a hallgatókkal is sok-sok olyan közös élményt, ami nekünk lesz jó, mert azokkal mind mi járunk.
2: És hozom hozzád.
1: Így van, szeretettel várlak téged is vissza. Kedves hallgatóink, kövessék, szeressék a Polkát, mert azt a imádott hivatást, amit már régóta elszántsággal, meg elképesztő alázattal végez, azt a figyelmükkel viszonozzák. Azt hiszem, az a legtöbb, amit adhatnak. Erős Apolkával beszélgettem, Munkácsi Díjas szobrászművésszel, a Képzőt Művészeti Egyetem szobrász tanszékének adjunktusával, csak el tudtam mondani. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: És Apolkától ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Gáspár Ágnesnek és Erős Apolkának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak maguk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Benyújtotta első alaptörvény módosítását a Tisza párt. Haladékot kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére. Jól halad a Flórián téri felüljárók felújítása. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Benyújtotta az első alaptörvény módosítását a Tisza párt, amivel 8 évre korlátozzák azt, hogy meddig lehet valaki miniszterelnök. A változtatás visszamenőleg is érvényes, vagyis ha elfogadják, akkor Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A Mellétei Barna Márton és Hantosi Gábor által benyújtott javaslat indoklásában azt írják, a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját. Az erőterjesztés a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is előkészíti azzal, hogy törölnék az alkotmányból azt a bekezdést, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége, és az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. 60 nap haladékot kapott Budapest önkormányzata a szolidaritási hozzájárulás decemberi 7,5 milliárd forintos részletének befizetésére, erősítette meg Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Az államkincstár adta a haladékot, így júliusig nem kell teljesíteni a befizetést. Kis Ambrus szerint a veszélyhelyzeti jogrend megszűnése után a kincstár beszedhetőnek ítélte a tartozást, de sikerült megállapodni a kormánnyal, elkerülve az inkasszót. Magyar Péter miniszterelnök szerint az önkormányzatoknak be kell fizetniük a szolidaritási adót, de széleskörű egyeztetés kezdődik. Jól halad a Flórián téri felüljárók felújítása. A műszaki készültség meghaladta a 70%-ot, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az Árpád híd felüli oldalon már elkészült több támfalszakasz és vasbeton szegély. Befejeződött a pályalemez megszakításának megszüntetése, és jelenleg az északi híd tartószerkezetének helyreállítása zajlik. A következő hetekben új vízszigetelési rendszer készül, valamint folytatódik a vízelvezető és az acéltartozékok felújítása. A főbb munkák nyár végére zárulhatnak, ősszel pedig megnyílhat a forgalom előtt az északi felüljáró. Vezetés közben lett rosszul egy sofőr Újpesten a Tél utcában, majd autójával felhatott a járdára. Az esetről elsőként az újpest.hu számolt be közösségi oldalán, ahol arról írtak, hogy a férfi elvesztette uralmát a jármű felett, miután egészségügyi problémája adódott. A helyszínre rövid időn belül mentők érkeztek, akik azonnal megkezdték az életmentést, de nem tudták megmenteni. Az országos mentőszolgálat megerősítette, hogy a 60 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette. Lemondott tisztségéről Deutsch Lazsányi Erika, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség technikai bizottságának elnöke. Erősítette meg a Magyar Hang értesülését a szervezet vezetése. A tájékoztatás szerint Deutsch Tamás felesége még márciusban nyújtotta be lemondását, amely május 14-ével lépett hatályba. Az ügy előzménye, hogy korábban vizsgálat indult a ritmikus gimnasztikában felmerült bántalmazási és zaklatási ügyek miatt. Az elmúlt napokban több egykori válogatott sportoló és egy szülő is nyilvánosan beszélt a sportágban tapasztalt visszaélésekről. Deutsch Lazsányi Erika korábban visszautasította a vele szemben megfogalmazott vádakat, és azokat személyes sértettséggel, illetve sportpolitikai indíttatással magyarázta. Folytatódik a tavaszi idő sok napsütéssel és csupán fátyol, néhol gomoly felhőkkel. Számottevő csapadék ma nem lesz, de a Dunántúlon előfordulhat egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. A hét további részében sem kell tartani jelentős esőtől. Sok napsütésre és a hétvégén akár 28 fokos melegre is számíthatunk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a következő esemény már júniusi, június 9-én, kedden este 19 órától a Hagyományok Háza átriumában érkezik Szabados Tünde Ég a Mező tematikus népzenei koncertek sorában a következő fantasztikus előadás. Ő a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 13. évfolyamos növendékének koncertjéről van szó, akinek a mentora Babcsán Bence. A koncert főszereplője Szabados Tünde a négy őselem közül a legerősebb és a legféktelenebbet, a tüzet választotta. A tűz egyszerre teremtő és pusztító erő, felégeti a területed, de az égett földből új élet sarja. Ő maga az ellentét, egyszerre Isten és ördög, fény és sötétség. Azt mondja Tünde, hogy nőként megtapasztalta, milyen az, amikor egyesül a tűz belső erejével, ezzel a végtelenül sokszínű és változatos természettel. Megértette, hogy mit jelent önmagát megégetni, a gondolat fonálból született meg a verse, amely köré felépítette a koncert tervét. A történet az ártatlan, gyenge, gyermeki szikrából indul, amely eleinte szeretetből táplálkozik. Ez is tűz, még törékeny és szelíd, ami melegít, de nem éget. Aztán, ahogy a világ ráfúj, a tűz megerősödik, és már haragból lobban fel, felemésztve mindent maga körül, de minden láng egyszer elfárad saját maga mérgezésétől. Eljön a pillanat, amikor a tűz egyszerűen kiég, és hamu marad utána. Nos, a koncert ívét a tűz fejlődési útja határozza meg, a szikra megszületésétől a pusztító lángon át a kiégésig, majd a megtisztult újjászületésig. Az átmenetek között lírai művek, versek és dallamok fűzik tovább a történetet, mindegyik a tűz egy-egy arcát jelenítve meg, a szeretet lángját, a szerelem melegségét, a harag tüzét, majd a hamu csendjét és a fény újjászületését. Kedves hallgatóink, június 9-én kedden este, tehát aki szeretne egy különleges előadáson részt venni, az irány a Hagyományok Háza felé.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter Budapestre hívta Donald Tuskot. Az Operaház főigazgatójának felfüggesztését kéri a szakszervezet. Tatán rendezik meg hétvégén a Magyar Famászó Bajnokságot. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Budapesti látogatásra hívta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt Magyar Péter. A magyar kormányfő a lengyel kormányfővel közös Varsó és sajtótájékoztatóján azt mondta, a meghívást a cseh és a szlovák miniszterelnöknek is elküldi, és reméli, hogy június végén mindannyiukat Budapesten köszöntheti, még a visegrádi négyek magyar elnöksége alatt. Magyar Péter szerint Magyarország partnere lesz Lengyelországnak, Szlovákiának és Csehországnak abban, hogy a V4-ek visszanyerjék korábbi erejüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő fontosnak nevezte az együttműködés bővítését többek között Skandinávia, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Románia és a nyugat-balkáni országok felé. A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldött gyűlése nyílt levélben kérte Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését és tevékenységének kivizsgálását a kultúráért felelős minisztertől. A szervezet szerint a Budapesti Operaházban évek óta szakmai indokokat nélkülöző elbocsátások történnek, és a vezetői döntések súlyos károkat okoznak az intézmény működésében, valamint az előadó művészek pályájában. A főigazgató az Indexnek reagálva visszautasította a vádakat és közölte, 20 oldalas összefoglalóvá várják a minisztert. Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között május 30-ától, így a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal újra teljes hosszában használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Gyesev először a tehervonatoknak ad zöld utat, majd május 29-én tesztelik a berendezéseket, és másnaptól az eredeti menetrend szerint óránként indulnak majd a személyvonatok. A pályaszakaszt 2024. decemberében kellett lezárni, miután a 2024-es tavaszi esőzések után kiderült, hogy egy korábbi felújítás során nem épült ki megfelelő vízelvezetés, ami sebességkorlátozásokhoz, majd teljes leálláshoz vezetett. Tatán rendezik meg a Magyar Famászó Bajnokságot. Május 22-e és 24-e között az Öregtó partján, a Kastélytéren zajlik a Magyar Faápolók Egyesületének versenye, mely több mint 60 indulót vonz, köztük számos külföldi résztvevőt. A látogatók 5 különböző versenyszámban követhetik nyomon a faápolók munkáját, például sérült társ mentését vagy kijelölt pontok elérését a fakoronában, mondta a Sláger FM-nek Kovács Péter, a Magyar Faápolók Egyesületének elnöke.
3: Ez különböző skilleket igényel a munkával kapcsolatban. A dobás versenyszám, ahol a kötéltelepítés a fára imitálódik. Van egy mentés versenyszám, ami nagyon fontos, ugyanis a mi szakmánkban rendszeresen gyakorolnunk kell a esetleges sérülés esetén a kollégák lementését. 2 gyorsasági versenyszám, az egyik kötélen minél gyorsabban feljutni körülbelül 18 méteres magasságba, a másik szám az a faágakon való feljutás, és van egy imitált munkamászás feladat szombaton. A legjobb 5 férfi és a legjobb 2 női versenyző jut be a vasárnapi döntőbe. Készülünk fákkal kapcsolatosan egy kvízjátékkal, és a főkerttel együttműködve lesz egy stand, ahol szintén a fákkal, faápolással kapcsolatban lehet tájékozódni.
2: Folytatódik a melegedés. Ma a napos gomoly felhős időben helyenként zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél élénk erős lesz. A kellemes 17 fokos reggelt 25 fokos nappal követi. A hét további részében is sok napsütés várható, hétvégén 28 fok is lehet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló különteremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendélet festőműveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Benyújtotta első alaptörvény módosítását a Tisza párt. Haladékot kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére. Jól halad a Flórián téri felüljárók felújítása. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Benyújtotta az első alaptörvény módosítását a Tisza párt, amivel 8 évre korlátozzák azt, hogy meddig lehet valaki miniszterelnök. A változtatás visszamenőleg is érvényes, vagyis ha elfogadják, akkor Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A Mellétei Barna Márton és Hantosi Gábor által benyújtott javaslat indoklásában azt írják, a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját. Az előterjesztés a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is előkészíti azzal, hogy törölnék az alkotmányból azt a bekezdést, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége, és az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. 60 nap haladékot kapott Budapest önkormányzata a szolidaritási hozzájárulás decemberi 7,5 milliárd forintos részletének befizetésére, erősítette meg Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Az államkincstár adta a haladékot, így júliusig nem kell teljesíteni a befizetést. Kis Ambrus szerint a veszélyhelyzeti jogrend megszűnése után a kincstár beszedhetőnek ítélte a tartozást, de sikerült megállapodni a kormánnyal, elkerülve az inkasszót. Magyar Péter miniszterelnök szerint az önkormányzatoknak be kell fizetniük a szolidaritási adót, de széleskörű egyeztetés kezdődik. Jól halad a Flórián téri felüljárók felújítása. A műszaki készültség meghaladta a 70%-ot, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az Árpád híd felüli oldalon már elkészült több támfalszakasz és vasbeton szegély. Befejeződött a pályalemez megszakításának megszüntetése, és jelenleg az északi híd tartószerkezetének helyreállítása zajlik. A következő hetekben új vízszigetelési rendszer készül, valamint folytatódik a vízelvezető és az acéltartozékok felújítása. A főbb munkák nyár végére zárul. Ősszel pedig megnyílhat a forgalom előtt az északi felüljáró. Vezetés közben lett rosszul egy sofőr Újpesten a Tél utcában, majd autójával felhatott a járdára. Az esetről elsőként az újpest.hu számolt be közösségi oldalán, ahol arról írtak, hogy a férfi elvesztette uralmát a jármű felett, miután egészségügyi problémája adódott. A helyszínre rövid időn belül mentők érkeztek, akik azonnal megkezdték az életmentést, de nem tudták megmenteni. Az országos mentőszolgálat megerősítette, hogy a 60 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette. Lemondott tisztségéről Dolcs Lazsányi Erika, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség technikai bizottságának elnöke.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Korábban vizsgálat indult a ritmikus gimnasztikában felmerült bántalmazási és zaklatási ügyek miatt. Az elmúlt napokban több egykori válogatott sportoló és egy külő is nyilvánosan beszélt a sportákban tapasztalt visszaélésekről. Dajcs Lazsányi Erika korábban

Folytatódik a tavaszi idő sok napsütéssel, és csupán fátyolni, hogy komoly felhőkkel, számottevő csapadék ma nem lesz, de a Dunántúlon előfordulhat egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. A hét további részében sem kell tartani jelentős esőtől. Sok napsütésre

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Benyújtotta első alaptörvény módosítását a Tisza párt. Haladékot kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére. Jól halad a Flórián téri felüljárók felújítása. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Benyújtotta az első alaptörvény módosítását a Tisza párt, amivel 8 évre korlátozzák azt, hogy meddig lehet valaki miniszterelnök. A változtatás visszamenőleg is érvényes, vagyis ha elfogadják, akkor Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A Mellétei Barna Márton és Hantosi Gábor által benyújtott javaslat indoklásában azt írják, a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját. Az előterjesztés a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is előkészíti azzal, hogy törölnék az alkotmányból azt a bekezdést, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége, és az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. 60 nap haladékot kapott Budapest önkormányzata a szolidaritási hozzájárulás decemberi 7,5 milliárd forintos részletének befizetésére, erősítette meg Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Az államkincstár adta a haladékot, így júliusig nem kell teljesíteni a befizetést. Kis Ambrus szerint a veszélyhelyzeti jogrend megszűnése után a kincstár beszedhetőnek ítélte a tartozást, de sikerült megállapodni a kormánnyal, elkerülve az inkasszót. Magyar Péter miniszterelnök szerint az önkormányzatoknak be kell fizetniük a szolidaritási adót, de széleskörű egyeztetés kezdődik. Jól halad a Flórián téri felüljárók felújítása, a műszaki készültség meghaladta a 70%-ot, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az Árpád híd felüli oldalon már elkészült több támfalszakasz és vasbeton szegély, befejeződött a pályalemez megszakításának megszüntetése, és jelenleg az északi híd tartószerkezetének helyreállítása zajlik. A következő hetekben új vízszigetelési rendszer készül, valamint folytatódik a vízelvezető és az acéltartozékok felújítása. A főbb munkák nyár végére zárulhatnak, ősszel pedig megnyílhat a forgalom előtt az északi felüljáró. Vezetés közben lett rosszul egy sofőr Újpesten a Tél utcában, majd autójával felhatott a járdára. Az esetről elsőként az újpest.hu számolt be közösségi oldalán, ahol arról írtak, hogy a férfi elvesztette uralmát a jármű felett, miután egészségügyi problémája adódott. A helyszínre rövid időn belül mentők érkeztek, akik azonnal megkezdték az életmentést, de nem tudták megmenteni. Az országos mentőszolgálat megerősítette, hogy a 60 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette. Lemondott tisztségéről Deutsch Lazsányi Erika, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség technikai bizottságának elnöke. Erősítette meg a Magyar Hang értesülését a szervezet vezetése. A tájékoztatás szerint Nagy Csamás felesége még márciusban nyújtotta be lemondását, amely május 14-ével lépett hatályba. Az ügy előzménye, hogy korábban vizsgálat indult a ritmikus gimnasztikában felmerült bántalmazási és zaklatási ügyek miatt. Az elmúlt napokban több egykori válogatott sportoló és egy szülő is nyilvánosan beszélt a sportágban tapasztalt visszaélésekről. Deutsch Lazsányi Erika korábban visszautasította a vele szemben megfogalmazott vádakat, és azokat személyes sértettséggel, illetve sportpolitikai indítatással magyarázta. Folytatódik a tavaszi idő sok napsütéssel és csupán fátyol, néhol gomoly felhőkkel. Számottevő csapadék ma nem lesz, de a Dunántúlon előfordulhat egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. A hét további részében sem kell tartani jelentős esőtől. Sok napsütésre és a hétvégén akár 28 fokos melegre is számíthatunk.
2: Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, Bori. Egyelőre komolyabb fennakadásról nem kaptunk hírt. Itt most közben a Márvány utcai felújítást tartjuk szemmel, mert hogy tegnap hoztak ide mobil WC-t, tegnap előtt, és itt a Mészáros utca és az Alkotás utca közti szakaszon valami nagyon készülőben van. Raktak ki mindenféle táblákat, és ma reggelre kérlek szépen felvésték a zebrát ott a 105-ös busz megállójára. Mm-hmm. Pont azon gondolkodtam el, mert ugye a hírekben a BKK infóban az szerepel, hogy felújítás vagy átépítés, de hogy az átépítés az annyi lesz, hogy mondjuk csinálnak egy púpot az zebrának? Tehát, hogy miközben annyi olyan szakasz van, ahol lehetne érdemben valamit, tehát, hogy a ismét említeném mondjuk a Rákóczi utat, ugye tudod, ez egy olyan 20-rangú mellékúton a Rákóczi út, ahogy a Blahalújza teret elhagyod az Astoria irányában, ott konkrétan a külső sávban most már tengelytörés nélkül nagyon nehéz közlekedni, mondjuk, hogyha gyorsabban mész, mint 10 km/h. Ebből a szempontból praktikusak a dugók, mert ez megkímél attól, hogy kitörjön a kereket.
3: Öttel kell menni.
2: Így. De hogyha már mondjuk 30-as tempó, ez akkor...
3: Igen.
2: Ott a templommal nagyjából egy vonalban. Óvatosan, ha van infójuk, jöhet 0-30-30-30-95-8.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: 6 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kíván, Pordán Petra. Ez sem működik.
3: És Somogyi Zoltán. Azt hittem, nincs hangom.
2: Nem, nekem nincs gépen.
3: Halló?
2: Mindjárt bemászok az asztal alá, kérlek a lábadit, addig fordítsd el.
3: Jó.
2: Megjavítom,
3: mert a szoknyába jöttem.
2: Jó reggelt. Micsoda véletlen.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:07, 3 perccel. Jó reggelt kívánunk. Ha most azt mondanám, hogy Petra, milyen dögös, milyen csinos a szoknyád, akkor köszönöm Amerikában szépen. Már perbe is fognál.
2: Tudom.
1: Mert hogy zaklatás. De ha már lehet, hogy én perelnélek be ugyanezért, nem hogy zaklatásért. Hát én gyanútlanul mászkálok az asztal alatt. Igen. És akkor te meg ezt teszed velem, hogy szembesülök vele, hogy...
2: Hogy itt a hogy, lábam? Hogy ott, hát, csarisnyában vagyok?
1: Meg szoknyában,
2: de összeraktam a lábam. Hát
1: nagyon, én igazán figyelmes vagy.
2: De nem miattad, de látod, hogy mindig így ülök, tehát azért azt látod.
1: Hát nem látom, mert nem látom az asztalt.
2: De látod, amikor elmész itt mögöttem, hogy én itt is így ülök. Egyébként ez tök érdekes, mert láttam már olyan hölgyeket, akik, hogyha nem veszik észre, hogy nézik őket, akkor szétrakott lábbal ülnek szoknyában, és az nekem annyira fura, mert nekem az eleve, hát hogy mondjam, így neveltek, tehát otthon is, meg utána is ezt láttam, hogy így kell ülni. A nagymamám is így ült, hogyha nem látszott, akkor is.
1: Amikor reggeleztem a tévében 3 éven át, számtalanszor előfordult, hogy amikor nem a pultnál ültünk, hanem a kanapés díszlet részben, tudod, és akkor jöttek ugye hölgyek, igen, nők, csajok, szoknya, akkor így megszoktam egy idő után, már nem volt szégyen, vagy ilyen szégyenérzet, mutatott, hogy
2: a lábadat egy picit tett össze, igen.
1: Hogy, tehát, hogy, és akkor tudod, az operatőr kollégákra fogtam, hogy te most látod, vagy látszik, nem látsz. Jó, nem igen. Kell aggódni. Na de hogy mit csináltam az asztal alatt? Ugye adódik persze a kérdés, hogy valaki most már vakarja a fejet, de mit csinált az Oli az asztal alatt? Hát nálunk itt ugye a stúdióban alapvetően nincsenek számítógépek, több okból. Egyrészt, mert az adás kiszolgálásához több gép is kell, tehát most azt mondom, hogy egy komplett szerverpark, de az itt zúgna több gép, az egyrészt nagyon hangos lenne, mert nem úsztánk meg egy darab számítógéppel, plusz, hát jó meleget csinálna valószínűleg. Éppen ezért egy a stúdiótól távolabbi szerver szobában található minden, és oda az itteni keverőpulttól, meg az egerünktől, meg a monitorunktól, meg a billentyűzetünktől. Hát ugye ilyen 10-20 méteres kábelek vezetnek, amikhez tartoznak itt ilyen kisebb eszközök. Az van itt a mi asztalunkba beépítve, és hát azért, ahogy mocorgunk, nyilván alkalmanként kicsit rázkódik az asztal, és ott belül, hát így időnként ezek az eszközök, főleg ilyen néhány év távlatából, nyilván megadják magukat, és most a napokban néhányszor előfordult, hogy egyik pillanatra másikra nem működik az egerem, igen, meg a billentyűzetem, és ugye amikor közlekedési híreket kellene mondani, és itt 3 különböző weboldal és hírlevél, és nem tudom miközött szoktam ilyenkor ugrálgatni, hát az így nem megy, hanem mintha lefagyott volna a gép. Na, így kerültem az asztal alá, hogy orvosoljam a problémát, amiben köszönöm szépen Petra hathatós segítségét, mert hogy közben már csak ezért is ugye fölállt, idejött ő, igen. Tehát a következő... Ez muszáj,
2: ez vicces.
1: Ez annyira vicces, igen. Tehát igen, ilyenkor úgy néz ki ez az egész performance, hogy én fekszem az asztal alatt a padlószőnyegen, vagy szőnyegpadlón, mocorgatom, nyúlkálok, mintha autót szerelnék föl az asztal aljába, a mindenféle kábeleket, kábelkötegeket próbálom átrendezni, kihúzni, behúzni. Petra áll mellettem, ő mozgatja az egeret, hogy észlelje, hogyha már mondjuk magához tért, közben pedig ez a Petra, húzd meg az egérnek a vezetéket, hogy lássam itt lent, hogy az melyik.
2: Igen.
1: És akkor ezt játszottuk az előbb, de nagyon jól adtuk elő. Lassan fölléphetnénk vele a cirkuszban.
2: De egyébként a legjobb, hogy sikerrel jártunk. Tehát, hogy mikor az egered, mindig. Látod a híreket, látod, hogy mik a friss közlekedési infók, látod az adásmenetünket, hogy ilyenkor ezt is megnyitjuk, hogy megnézzük, igen, hogy mi minden lesz ma.
1: De milyen jobb lattoltam a közlekedést, nem? Nincs, hogy egyébként semmi nem volt.
2: Róla, mert ott
1: kulisszatitok, hogy egy percig beszélni kell, mert hogy ennek ilyen mindenféle törvényi okai, igen, vannak, tehát nem történik semmi, nekem akkor is egy percig kell beszélni a közlekedésről. Na, most minden kulisszatitkot felfedtünk, amiből lehet, valaki végre lehet, Jézusom, hát ez ezért beszél ennyi hülyeséget néha, merre muszáj.
2: Igen.
1: Ugye, fú, ez most olyan tegnapi hangsúlyos volt, tudod, éhes.
2: Igen.
1: Hát azért beszél ennyi hülyeséget, mert muszáj.
2: Mit is írt Anikó, ami a legjobb volt, hogy Zoli show, vagy show, várjál, mindjárt megnézem. Hát én ezt annyira bírtam.
1: Jó.
2: Hogy elvesztett a kis performance-odat.
1: Addig, mint hogy készen állunk, akkor hát... Az egyik kedvenc Bonnie Tylerem.
2: Ó, igen.
1: Nagyon csípett. Tehát az, hogy tudod, félt régen, hogy majd elmegy a hangja, meg ugye hangszál problémái voltak, és hogy majd mi lesz, és soha nem gondolta volna, hogy egyszer előnyire válik az, hogy eredetileg nem ilyen volt a hangja. Uh-huh. Elvileg. Tehát, hogy ez már ilyen különféle ráhatás.
2: Megvan, Só Zoltán.
1: Só
2: ja,
1: persze. Só Zoltán. Fázoltán? Ma igen. Senki nem fog fázni, jut eszembe.
2: Az biztos, most jó idő lesz. Van.
1: Akkor hát, Holding Out for a Hero, 6 óra 17 perckor itt a Sláger reggelben. Szép napot, nekünk meg megnyugvást, jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: Fél hét előtt 6 perccel. Jó reggelt kívánunk. Te, Franciaországban lehet valami a levegőben. Mert hogy ugye emlékszünk rá, hogy néhány héttel ezelőtt Jim Carrey-t kezdték el szekálni, hogy hogy néz ki, amikor elment átvenni a francia filmes díját. És hogy mindenki azzal volt elfoglalva, nem is ő volt, meg hogy mennyire más, meg stb.
2: Szerintem nem, csak öregszik.
1: Hát ugye
2: hát,
1: ennyi?
2: Ennyi? Hát az ember arca változik.
1: És akkor most John Travoltával most ugyanezt történik, hogy itt is mindenki elkezdte pedzegetni, hogy hát mi történt a John Travoltával. Itt mondjuk legalább senki nem állt elő azzal, hogy ez nem is a John Travolta
2: volt. És nincs is átszabva az arca, se tegyünk hozzá.
1: Semmi, de hogy tény, hogy egészen a lényeg, elment ő is Franciaországba, elment díjat átvenni, és tök másképp néz ki, mint korábban megszoktuk.
2: Igazából egyébként nem is díjátadásra ment Franciaországba, hanem igaz. Azért, hogy bemutassa az első rendezését. Erről is majd mesélek egy kicsit, de tessék rámenni a Sláger FM Facebook oldalára. Igen. Egyébként nekem baromira tetszik az új stílusa. Képzeljék el, akik most esetleg nincsenek mondjuk telefon közelben, hogy egy krém színű svájci sapkát visel, és egy gyönyörűen szabott fekete öltöny. Tehát tényleg még ilyen kis díszsebkendő is van, csodálatos szerintem, tehát nagyon csinos. És ugye azt mondta, hogy azért van.
1: De mondd tovább, mert a fekete öltöny az még nem.
2: Fekete hát, öltöny, svájci sapka, a svájci sapkán rökönyödtek meg.
1: Igen, de hogy van egy vékony keretes szemüveg, ami kevéssé volt talán eddig jellemző rá. Illetve,
2: már jelent meg szemüvegben. Hát, a borostája be van festve.
1: A borostája be van festve, igen. És hogy ez a olyan furán borotvált borosta, ugye alul van, mint amikor a, nem tudom, a bifitöröknek, vagy a katonáknak, ugye a tányér sapkának ez a pántja, ez itt az állukon végig futna. Úgy néz ki, mintha lenne rajta egy ilyen tányér sapka, és ez nincs összeköttetésben a bajusz résszel, viszont be van festve tök feketére.
2: Igen, nekem egyébként nem volt furcsa szőrzete, mert hogy egy férfi megnövezte szőrzetét, és mostanában ugye nagyon trendin vágják. Nekem ez azért nem fura, meg valószínűleg a fiataloknak sem. De hogy miért öltözött így fel? Azt mondja, hogy azért van ez a stílusváltás, mert hogy a klasszikus filmrendezőket szerette volna megidézni, ugyanis most Cannes-ban mutatják be a Propeller One Way Night Coach című alkotását, ami egy egész estés film, amivel a fiának, aki tudjuk, hogy sajnos elhunyt nagyon fiatalon, az ő emlékére írta ezt a történetet, és ezért is rendezte meg, és a kislányával együtt jelent meg, aki egyébként szerepel ebben a filmben, és a legmeghatóbb dolog az volt, hogy bemutatták ugye

0: Ez meg fontosabb. Mit kap majd azért otthon? Igen.
1: Nem hiszem. Ja, figyelj, szerintem az amerikaiak is azt mondják, hogy mégiscsak egy aranypálma, az egy aranypálma, nem? Tehát, hogy
0: az még mindig
1: én nem tudom, az aranypálmás filmeket nagyon szeretem. Nézzék meg a Sláger FM Facebook oldalán, és kommenteljenek, kíváncsiak vagyunk, hogy tetszik John Travolta új stílusa. Nekem nagyon. Tehát én az eleganciát imádom, és hogyha ha csiribiribe ment volna, akkor jobban megrökönyögnék, meg nem tudom, hosszú körmökkel, meg lila hajjal. Ez nekem nagyon tetszik.
0: Fél hét lesz, 3 perc múlva. Itt a Sláger reggel.
2: Napjainkban ez a Sláger. Sláger FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük. Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vitál Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
4: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
5: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élmény.

0: válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
1: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
2: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
3: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
4: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: A reklám után.
7: Folytatódik a felmelegedés, ma egyébként napos gomoly felhős időre kell készülnünk, jelen pillanatban 18 fokos a reggel, délutára pedig már 24 fokot ígérhetek.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
9: A MÁV Inform ügyeletesse Pejper Károly a vonalban. Mi a helyzet most a vasútvonalakon? Szervusz, jó reggelt!
10: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Jó írás szolgálok a reggel vonattal utazóknak, mert nem lassítják, nem korlátozzák fennakadások a forgalmat. A pünkösdi hosszú hétvége jóval többen utaznak majd vonattal, busszal, ezért minél előbb érdemes megvenni a jegyeket. Zajlik a déli körvasút építése miatt ma, majd pedig 26-tól 28-áig az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi railjetek és Eurocityk csak kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak napközben. A pécsi fővonalon utazást tervezők számára előre jelzem, hogy 26-ától egy hónapon át a pécsi mecsek és a kaposvári Intercityk helyett pótlóbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, valamint az S40-es vonatok helyett június 10-ig. 30-60 perce hosszabb eljutási idővel kell számolni. Viszont hallásra!
9: Köszönjük szépen! Az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion ütközött. A 76-os kilométernél ezért van korlátozás, ennek nyomán pedig már is több kilométeres torlódás. Az M1-esen Szárliget és Biatorbágy között lassult le jelentősen a haladás, az M5-ös bevezetőjén pedig a Vasgerben utca után baleset lassítja a haladást, számítsanak sávzárásra.
11: A közlekedési hírek támogatója az
12: Autóüveg Pilkington.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Folytatódik a

0: sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 41 perckor. John Travolta aranypálmájáról beszéltünk nemrég. És hát azért nem fogadta ezt mindenki kitörő lelkesedéssel. És olyan helyről is kapott beszólást, ami... Tehát, hogy nem az egyszerű komment szekció, hogy fú, valaki nézőként, mit te nem szimpatizál el, és azt mondja, hogy, hanem, hát nem tudom, Paul Schrader neve megvan-e, őt egy zseni forgatókönyvírónak tartják, hogy mondjak néhány filmet, Martin Scorsese meg Robert De Niro klasszikusokat köszönhetünk neki, a Taxisofőr, vagy Willem Dafoe-val a Krisztus utolsó megkísértése, vagy a Dühöngő Bika című film, tehát, hogy tényleg a legnagyobbak ligájában játszik, bár a neve az nem szokott feltétlenül forogni a hírekben. Egyébként még azt érdemes tudni róla, hogy őt 18 éves koráig annyira szigorúan vallásos szellemben nevelték a szülei, hogy nem nézhetett filmeket meg tévét. Tehát, hogy ez hozzátartozik ahhoz,
2: a mai gyerekek szerintem képzel, hogy ilyen volt.
1: Tehát, hogy Dühöngő Bikáról beszélgetett, meg Taxisofőr, de a fickó 18 éves koráig nem nézett filmeket.
2: Lehet, hogy ez volt rá jó hatással, Zoli, egyébként.
1: Az is lehet, vagy lehet, hogy ez az, ami most megbosszulta magát, vagy nem tudom. Ja. Hát ő nem finomkodott, azt mondta, hogy John Travolta aranypálmájával kapcsolatban. Fel nem tudom fogni, mi állhat ennek a hátterében, szégyenletes.
2: Mi?
1: Tehát, hogy igen. Szóval, hogy neki nem tetszik, a saját Facebook oldalán osztotta meg egyébként ezzel kapcsolatos.
2: De csak egy életműdíjat kapott, tehát nem egy filmre kapott, mert az, hogyha valakinek nem tetszik egy film, és ezt kritizálja, ugye ez mindig így van, amikor megnyerik az aranypálmát, akkor nagyon sokaknak nem tetszik, sokaknak igen. De az, hogy ő kap egy életműdíjat azért, érdekes, amit letett az asztalra.
1: De érdekes, amit mondasz, mert én pont fordítva érezném, hogy még egy film egy oké, de egy életműdíjat csak olyannak ad, akinek már... Na, de hát, hogy pont azért kötött bele. Tehát valószínűleg, hogyha a filmért kapott volna egy díjat, azt lehet, hogy könnyebben vette volna a Derek Paulunk. Nála inkább azt csapta ki a biztit, hogy életmű, tehát hogy azt mondták, hogy John Travolta úgy, hogy van egy intézménye a filmeknek.
2: De hát az!
1: De szerintem nem az! Tehát, hogy érted neki más a véleménye. Azt pedzegetik egyébként többen, hogy valószínűleg ez egyébként egy revans volt részéről.
2: Értem.
1: Mert hogy...
2: Így már értem.
1: Hogy amikor az amerikai gigolót készítette, aminek egyébként nem csak a forgatókönyv írója volt, hanem ő maga rendezte, akkor állítólag John Travoltát szerette volna a főszerepben látni. Aha. Viszont Travolta kihátrált az utolsó pillanatban, most már azt nem tudom miért, de hogy így került Richard Gerehez az a szerep. Hát ennek most már ugye több évtizede, de most sokan azt feltételezik, hogy ez azóta is egy nagyon komoly tüske volt.
2: Ja, biztos.
1: És akkor látod, itt jön be a képbe az, hogy nem egy filmről, hanem egy életműdíjról beszélünk, tehát hogy visszamenőlegesen John Travolta sok évtizedes karrieréről, és valószínűleg ezért piszkálta meg a régi emlékeket Paul Schradernél.
2: Így már értem, oké. Okay. Ja. De azért az, hogy valamit, én nem tudom, vannak emberek, akikre haragszom, vannak emberek, akik mondjuk rosszat tettek nekem, de hogyha a munkásságukban valami olyat tettek le az asztalra, és el tudom őket ismerni, akkor el tudom ismerni, külön tudom választani a kettőt.
1: Írják meg, önök mit gondolnak John Travolta elismeréséről? 0630 30 30 95
2: 8. Hát meg a külsejéről is.
1: Hát azt is.
2: Igen.
1: Jó, várjuk!

0: Jó reggelt kívánunk! Ez bizony a Sláger reggel, 9 perccel reggel 7 előtt.
1: Na nézzük, hogy mi mindent írnak a hallgatóink.
0: Na, mit
1: írnak? John Travoltával kapcsolatban. Sziasztok, Andi üzenete. Én nagyon szeretnék 72 évesen így kinézni. Nekem tetszik ez az elegancia. Aztán Tündi üzenete.
0: Andi, ne növesz borostát, kérlek, ne akar így kinézni. Kösz.
1: Sziasztok, illik az egyéniségéhez. Stílus, elegancia mindig változik, de most előnyösen szerintem. Aztán nagyon top, első osztályú, nagyon jó, nincs vele semmi gond. Egy férfi kommentelő, jó kezelést kapott, biztos megműtette magát, ja, hát, így. Figyelj, az arcán látszik, hogy ráncos. Max kicsit, kicsit lehet, igen, hogy lealapozóztál.
0: Nekem tudod, hogy kire emlékezted?
1: Na.
0: Vagy engem?
1: Ki?
0: A Jim Carrey-vel a Truman Show című film megvan. Kristo!
1: Igen!
0: Akit ugye Ed Harris játszott, alakította, a producert, aki ugye a Truman Show-nak az egésznek a kitalálója volt. Pont úgy néz ki, de hogy nyilván a svájci sapkát, ha föltenném, lehet, hogy én is úgy nézik, nem, még nem nézik.
1: Nem lehet,
0: úgy,
1: hogy egyébként a svájci sapkát azt azért tette fel, mert őszül, vagy mondjuk kopaszodik, és nem
0: hát
1: akarta,
0: szerinted,
1: hogy...
0: ha szakállát befestette, vagy borostáját, akkor nem tudta volna a haját is?
1: De lehet, tehát, hogy nincs annyi haja, tudod? Tehát lehet, hogy megkopaszodott az évek alatt, és hogy nem akart, hogy most azzal foglalkozzanak.
0: És John Travolta-nak nem telik arra, hogy mondjuk ezt áthidalja ezzel a porral, amiről múltkor is beszéltünk.
1: Na jó,
0: hogy
1: az annyira
0: beszórod vele, és...
1: Hát és a hajbeültetés meg nem jön be mindenkinek, mert szegény Györfi Pali is ugye elment hajbeültetésre, és nem lett annyi haja, mint mondjuk azoknak, akinek látod, hogy látványos.
0: Hát nekünk is volt olyan kollégánk, aki elment, vagyonokat költött rá.
1: Neki nagyon látszik.
0: Hát azért még mindig elég ritkás, meg ott volt ugye a Vásári Andrea, aki csinált, és aztán a végén ugye...
1: Szegénynek is Pepit, igen, kellett. Vagy hát ez hogy hívják ezt a... amit
0: úgy.
1: Pepinek hívják? Igen. Azt hittem a régi a Pepi.
0: Nem tudom.
1: De egyébként most már tök jó megoldások vannak.
0: Hát egyébként igen.
1: Azt írja nekünk valaki a díjjal kapcsolatban, mert ugye ezt is kérdezted. Uh-huh. Sziasztok, zseniális színész, kezdve a táncos filmjeitől, folytatva a Grízen át, most mikor visszatért például a Ponyvaregényben, egy elképesztő színész, igenis neki kiemelkedő a filmes múltja, például, hogyha felsorolás nélkül mondjuk az Állarcot is nézzük, úgyhogy szerintem megérdemelte, én is egyetértek ezzel. Hát jó. Annyira jó színész, olyan sok mindenben szerepelt jól, hogy na nem.
0: Gratulálunk akkor az Aranypálmához. Örülünk, Vincent!
1: Én nagyon.
0: Ez a Sláger reggel. 7 óra lesz, 7 perc múlva.
2: Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vezen Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek vezenfesztivál.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
10: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
11: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
10: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
11: Na jó, takart.
10: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: A MÁV 10 Intercity kocsit bérel a nyári balatoni forgalom támogatására az Osztrák Vasúttól. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyú vize. Megrendezik a Tánc Nemzetközi Kortárs Fesztivált Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Pori vagyok. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel a nyári balatoni forgalom támogatására az Osztrák Vasúttól, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. A helyzet most is súlyos, hiszen a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsia van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Emiatt azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt. A tárcavezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Meghalt Vár Palota rendőrkapitánya, csaknem 34 év szolgálat után 54 éves korában meghalt Vincmayer László. A rendőrségi közlemény szerint a rendőrkapitány méltósággal viselt hosszantartó betegséget követően hunyt el. Ezt a Veszprém vármegyei rendőrség a közösségi oldalán tette közzé. Vincmayer Lászlót 2020. február 1-én nevezték ki Vár Palota rendőrfőkapitányává. Addig megbízottként látta el feladatát, írta a polisz.hu. Ezen a héten is folytatódik a karbantartás az áramhálózaton, így ismét lesznek áramszünetek Veszprém vármegyében. Május 18-a és 24-e között több településen is tart előre tervezett üzemszünetet az E.ON. Lesz, ahol az egész utcában, máshol részlegesen szünetel majd a szolgáltatás. Ezeket jellemzően 8 és 16 óra között végzik, hogy a lehető legkevesebb zavart okozzák. A pontos időpontok és helyszínek megtalálhatók az E.ON honlapján. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi Akkreditált Laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyú vizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. Ismét lesz Tánc Nemzetközi Kortárs Fesztivál Veszprémben, amely idén jelentős megújulással tér vissza. A fesztivált a Pannonvár Színház rendezi május 26-a és 30-a között, immár 28. alkalommal. A szervezők célja, hogy a rendezvény továbbra is meghatározó szerepet töltsön be a kortárs táncművészet világában, miközben új élményekkel és friss szemlélettel szólítja meg a közönséget. A programok nem csak a hagyományos helyszíneken, például a Hangvillában és az Agórában zajlanak, hanem rendhagyó terekben és szabadtéri helyszíneken, például a Villa Romana Balászán vagy Veszprém különböző pontjain. A fesztivál egyik sajátossága, hogy a tánc más művészeti ágakkal is összekapcsolódik. A programban helyet kapnak filmes vetítések, irodalmi ihletésű produkciók és olyan előadások is, amelyek a mozgás segítségével új formában mutatnak be emberi érzéseket és történeteket.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eddi Utazási Iroda.
2: Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion ütközött. A 76-os kilométernél forgalomkorlátozás van, már is több kilométeres a torlódás. Az M1-esen Szárliget és Biatorbágy, vagyis az 50-es és 20-as kilométerek között az erős forgalom és persze az átalakítás miatt szakaszos torlódás alakult ki. A 10-es számú főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogátkelő helyet építenek, ezért most 7-től délután 5-ig a fél útpályát zárva tartják, illetve a 10-es főútnál az Útőrház utcai csatlakozást. A zárás ideje alatt a Sirály utca felé lehet kerülni. Sirály! Baleset nehezíti a közlekedést a 6-os számú főúton befelé az M0-ásnál, csak egy sávon lehet haladni, de csak lassan. Helyszínenek az M5-ös bevezetőjén a Vasgereben utca után, sávzárás mellett, itt is torlódás tapasztalható, és lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúvá tették a Hősök terétől a Gundel Károly útig.
1: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: 7 óra 5 perckor, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
5: És amúgy Zoltán.
3: Egy mozdonyt árvereznek el, bárki vehet egy csodás, szép orrú nohabot.
5: Vegyél egyet, hát úgyis szereted őket.
3: Ez felkeltett az érdeklődésünket, hogy amikor végrehajtás miatt elárvereznek valamit, akkor az jó áron, vagy nem jó áron adják, vagy miért és hogyan, mindjárt kiderítjük. Sláger.

0: Jó reggelt kívánunk itt a Sláger reggel, 4:08 előtt 2 perce. Petra napok óta nyaggat vele, hogy vegyek már egy mozdonyt, mert ugye a telken úgyis elférne, hogy
1: annyi, egyébként igen, annyi nagyon hely van.
0: Figyelj, egyébként sose volt ilyen vágyam, tehát hogy persze így utazás, nem is azt szoktam, hogy vasútrajongó vagyok, hanem én utazásra
1: vagyok. Vasútrajongó
0: vagy. De a repülőgépeket is szeretem.
1: Jó, de a vonatot jobban.
0: Nem, hanem valahogy úgy alakult, hogy többet dolgozom,
1: igen.
0: Vagy nem tudom.
1: Igen. Ja, én de azt hogy, hittem, hogy azért, mert hogy jobban szeretem.
0: Múltkor valahol láttam, hogy nem, az elő volt, mert ugye repülőre már, mit tudom én, majdnem 20 éves voltam, amikor először repülőre ültem. Hát vonatta meg már kis gyerekkoromban is utaztam, igaz. És nyilván ez így jobban becsípődött, hogy megmaradt, vagy több emlék kötődik hozzá. Szóval, hogy múltkor láttam valahol egy kertben állt egy villamos, egy ilyen gaz villamos, az egyik kocsija. Tehát, hogy valakinek ez volt. Úgyhogy körülötte nagyon szépen meg volt csinálva minden, meg már interneten olyat is láttam, tényleg, akik valóban ilyen mozdonyrajongók, hogy hallottam, hogy kifejezett, hogy mozdony szexuálisak, hogy
1: van ilyen, igen.
0: Hogy a kertben, tudod, ilyen jelző szemafor oda volt állítva, hogy körülötte nagyon szépen gondozott kert volt, tehát hogy egyébként minden más rendben volt vele. Szóval ilyen élményem nem volt. Ez azért került egyébként szóba, mert a vasútörténeti parkban a kalapács alá kerül egy zöld sárkány Bece nevű dízelmozdony. Ez valójában nem a parké, hanem egy vasutas cégé, ami ellen, egy magánvasutas cégé, ami ellen végrehajtást kezdeményeztek a hitelezők, és ezért kell elárverezni ezt a muzeális példányt. Ez a bizonyos Nohab mozdony, ami egyébként annak idén, szerintem az a Balaton északi partján, aki mondjuk a 80-as, meg még a 90-es években járt, vagy a 70-es években, az rendszerint találkozott ezzel a típussal, annak idén mondjuk narancssárga színben, meg volt olyan verzió, ami bordó volt, és akkor ilyen vajszínű csíkok voltak. Az elején meg olyan volt, mintha bajsza lenne, és ezért círmosnak is becézték. Az a fajta mozdony, amit amerikai filmekben látunk, tehát amelyiknek olyan szép orra van. Na, az a típus, csak ez sötét zöldre van festve. És ha valakinek
1: mennyire
0: van...
1: Mennyire adják?
0: Kérlek szépen, ha valakinek van, ha gondolod, akkor tényleg elfér a telken, hogyha szeretné meglepni, 200 millió forintért
1: ez a kikiáltási jár. De ismerek olyanokat, akik mostanában kaptak ennyi pénzt, úgyhogy őket lehet megkérdezni, hogy esetleg vennének-e neked, csak pusztán jó barátságból, vagy barátság okay. Szeretetből egy ilyen vonatot.
0: Nem üzemképes sajnos, úgyhogy ezért is lehet, hogy szobor lehet belőle, vagy szobor mozdony. Annyi még, hogyha megvetted 200 millióért, vagy mindenki. Nem tudom mennyire, most azt néztem, hogy egyelőre még nem érkezett rá a licitelik.
1: Hát vajon van, miért?
0: Fönn van néhány napja, de hát nem az a nagyon kelendő műtárgy, ami látod? Tömegeket mozgat meg, de hogy utána még ugye a szállításról is gondoskodni kell, tehát hogy ott a...
1: Jaj, hogy azt ki kell fizetned, hogy tanulnál
0: hát, elszállítsd. Azt nem tudom, hogy ezt igen, tehát most vagy ugye A opció, dílt kötsz a vasúttörténeti parkkal, meg mondjuk a MÁV-nak a pályaüzemeltetési részlegével, hogy onnan ugye elhozott sínen, valameddig, valóba. De hát akkor is, hogyha a kertbe akarod rakni, előbb-utóbb szükséged lesz egy óriási darura, de ezek eszméletlen költségek, azt ott fölemelni, fölrakni, elvinni egy tréleren, ezt így szokták ilyenkor. Úgyhogy gondoljuk át, hogy ki az, aki szeretni. Viszont ami eszembe jutott erről, hogy mindig érdekelt az, amikor ilyen kényszer árverésre kerül sor. Tehát végrehajtás miatt. Ugye sajnos nagyon sokaknak dőlt be például a hitele annak idején, hogy...
1: Igen, de nem is ez az izgalmas, tudod, amikor mondjuk valakinek bedől egy összekuporgatott pénzéből a hitel, mert az borzasztó, és ott nem nagyon tudnak tőled mit elvinni, hanem engem mindig az érdekelt, amikor ezeket a luxi autókat bemutatják, tudod, a NAV-nál, az ilyen csiliárdos autókat.
0: Igen, befejezve a gondolatot, tehát hogy a lakásnál is az érdekelt, hogy azt ugye meg lehet venni, olyankor szokták mondani, hogy jó ár, de hogy valóban, tehát hogy döntik el, hogy mennyi lesz a kikiáltási ára, mert nyilván aki volt eredetileg, az szeretne minél több pénzt kapni, hogy legalább akkor abból rendezze a tartozását, de hogy hát megéri?
1: Hát szerintem ez így van. Igen. Tehát nekik is az az érdekük.
0: És az autónál dettó, hogy akkor van egy luxi, nem tudom, 100 milliós kocsi, persze. Akkor a kikiáltási árat azt hasukra ütnek, hogy legyen 20 millió, aztán hát valaki elviszi.
1: A piaci árat nézik, nem?
0: Nem tudom, de kérdezzük meg az illetékes, mert mindjárt a NAV-nál érdeklődünk ezzel kapcsolatban itt a Sláger reggelben.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És 7 óra 20 perckor, ahogy ígértük a vonalban, a NAV szóvivője, Linc Mayer Szilvia. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Említettük az előbb a néhány napja interneten felbukkant NOHAB mozdonyt, az nem a NAV-nál van, hanem egy másik végrehajtói intézménynél lett meghirdetve, de azért ugrott be nekünk Petrával a NAV, mert nálatok is rendre bukkannak fel ugye drága autók, különféle műtárgyak. Azt mi alapján találják ki a kollégák, hogy mennyiért kerüljön kalapács alá az adott ingó vagy ingatlan dolog?
3: A NAV végrehajtási szakemberei, akik a becérték meghatározásával foglalkoznak, ezt csinálják már hát igazából évtizedek óta, és rengeteg képzésen is vesznek részt, vannak belső képzések, külső képzések is, úgyhogy a becérték meghatározásban igazából elég jól működnek a kollégák, és ezt bizonyítják az eredményes árverések is.
2: Tehát nektek az a fontos, hogy minél jobb áron elmenjen, nyilván az adott tárgy, vagy akár mondjuk egy ingatlan, hogy utána abból, aki az adós, be tudja fizetni, amivel tartozik.
3: És igazából mindenkinek ez a fontos, kivéve a licitálónak.
2: Ja, hát igen.
3: Más irányban igen. Érdekelt, de az adósnak is ez az érdeke, hiszen ha a tartozásán felül térül valami, akkor az őt illeti. Uh-huh. Úgyhogy neki is, a NAV-nak is, a költségvetésnek is, nyilván a licitáló az ellenérdekelt fél, de ezért működik ez elektronikusan, és uh-huh. Nem úgy, mint... nagyjából egy évtizeddel ezelőtt, hogy a hagyományos árverésen, ahol azért voltak visszaélések, vagy befolyásolásra tett kísérletek, úgyhogy ezt az elektronikus árverés rendszere ezt azért kizárja.
1: A befolyt összeg az egy az egyben az eredeti tulajdonosé, lesz most túl azon, hogy nyilván mondjuk van 50 millió forint tartozása, elárverezik a nem tudom a valamiért 60 millióért, akkor az 50-et kifizeti, de a 10 az az övé, vagy még kell például a NAV felé valami kezelési költséget fizetni, hogy ti ezzel, ugye mégiscsak az értékbecslésnek is normál esetben van egy díja, az adminisztrációnak, az egésznek a lebonyolítása, tehát ezért tartozik valamivel?
3: A NAV nagyon olcsón dolgozik az adó szempontjából. Igazából nagy 15 ezer forint az a végrehajtási költség, amit a NAV igazából ezt majdnem minden végrehajtás esetén elkéri. Úgyhogy nagyjából az adós ezzel számolhat. Hát itt nincs jutalék, nincs sikerdi. Uh-huh. Ez a 15 ezer forint, ugye a cél az lenne, hogy a tartozás minél inkább megtérüljön, vagy minél jobban, és ha lehet, akkor végülis az adósnak az valamilyen vagyontárgya, a maradék az meg természetesen az övé.
2: Olvastuk, hogy egy milliárdos forgalmú pékséglánc és egy szoftverfejlesztő cég is NAV árverésre kerül. Vannak még ilyen különleges tételek?
3: Különleges tételek azok mindig vannak.
2: Na.
3: És igazából ami nálunk, hát nem, lehet, hogy nem annyira különleges, de mi úgy néztük most meg, hogy ami a legnagyobb érdeklődésre, vagy hát a legtöbb licit, az meglepő módon az arany ékszerek tárgykörben jött. Uh-huh. Itt volt egy újítás pár éve, hogy igazságügyi szakértőnek a véleményét is mellé tesszük, de már rögtön kinn a felületen ezt meg lehet nézni, úgyhogy ezt gondolom a vevőkben is több bizodalmat kelt. Úgyhogy itt voltak olyan érvényes árverések, hogy több mint 600 licit jött. De nagyon az elektromos targonca, ez egy újszerű targonca volt, ott is 483 érvényes licit volt. Aha. Vagy ami volt egy Q8-as Audi, most a elmúlt időszakban, ami 37 millió forintért ment, itt is magas volt a licitek száma. Aha. De egyedi játék labirintus három csúcsával, nagykörték, szauna. Nagy érdeklődés volt még a csavart fagylalt készítőgépért is, úgyhogy
1: otthonra a medence partjára.
3: Volt egy műfűves kutyatoalett, amire gondoltuk, hogy kitettük, hát itt ezt majd többször meg kell hirdetünk, de az is elment az első körben.
1: Még annyit árulj el, hogy anonim módon zajlik, hát mondjuk a szoftver céget, ha valaki megveszi, akkor nyilván az bejegyzésre kerül, és majd bárki tudhatja. De mondjuk van egy drága sportkocsi, vagy egy festmény, azt valaki licitára is megveszi, akkor az ő személye titokban marad? Tehát az előző tulajdonos az már nem tudja őt majd egyszer csak megtalálni, hogy figyelj, okosba oldjuk már meg, add már vissza nekem.
3: Hát ott az már egy polgári jogi jogviszony, hogyha ők adásvétel keretében vagy bárhogy meg tudnak állapodni. Mi ezeket az adatokat természetesen nem adjuk ki, de egy fontos szabály van, hogy onnantól kezdve, hogy az a licit az érvényes volt, onnantól kezdve 8 napon belül ki is kell fizetni. Aki nem fizeti ki, és 15 napon belül nem szállítja el az ingóságot, mondjuk az üzlet résznél ez természetesen nem igaz, akkor ő egészen addig ki van zárva a NAV árverési felületéről, ameddig a tartozását meg nem fizeti. De ez szabályosan megy. Nálunk ez a rész, hogy ki nyerte, az adótitok.
1: Linzmeier Szilviát, a NAV szóvivőjét hallottuk. Köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Szervusz.
3: Sziasztok.
2: Szép napot.
1: És mindjárt hallhatjuk Cilát is, jön a hablatjáték. Tessék jelentkezni most. 0630 30 30 95 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz éles sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
9: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek magyarok.

0: Magyarországra. Düran Düran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Düran Düran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: A Tisza párt 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Szombaton az Erzsébet téren lesz a BL trófea. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A Tisza párt 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte, derült ki a szerdánben nyújtott országgyűlési javaslatokból. A kezdeményezések a gyermekvédelmi rendszer helyzetének, a kegyelmi ügynek, a közvagyon elvesztésével kapcsolatos privatizációs folyamatoknak, a jegybank működésével összefüggő visszaéléseknek, valamint a végrehajtási ügyeknek a feltárását célozzák. A párt emellett a vizsgálóbizottságok működésének átalakítását is javasolja. A tervek szerint kötelezővé tennék a bizottságok előtti megjelenést. A távolmaradókat előbb pénzbírsággal, ismételt mulasztás esetén rendőrségi elővezetéssel sújtanák. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18-a és június 12-e között több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet alapítvány. Az állami támogatásnak köszönhetően az Erzsébet táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulásokat követően a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál önkéntes központ. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe, közölte Vető Viktória, a Sziget Fesztivál sajtófőnöke. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A Steward programba jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon. A jelentkezés már elindult, a határidő május 31-e. Szombaton az Erzsébet téri óriás kerék előtt fotózkodhatnak az érdeklődők a labdarúgó bajnokok ligája trófeájával. A rendezvényen többek között Csocsó világbajnokok bemutatóját élvezhetik a résztvevők, emellett a helyszínen futballaktivitások és zenei program is várja a közönséget. Tartanak egy Csocsó rekord kísérletet is, aminek célja, hogy az ország legnagyobb 7,2 méteres csocsóasztalánál a lehető legtöbben játszanak együtt. Az esemény szombaton 10 óra 30 és 19 óra között zajlik, a belépés ingyenes, de a rendezvény csak 18 év felettiek számára látogatható.
5: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma napos időre készüljenek, kicsit azért gomoly felhő is tarkíthatja az égboltot, de a jó hírem az, hogy meleg várható, 24 fokig kúszik majd fel délutánra a hőmérő higanyszála.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma, értéket teremt az otthonában, www.klivet.hu.
7: Az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyösnél baleset történt, a 76-os kilométernél korlátozás van és több kilométeres torlódás. Az M1-esen is torlódik a forgalom Budapest felé az átépítés miatt Szárliget és Biatorbágy között, a 10-es számú főúton pedig Pilisvörösvánon a 16-os kilométernél új gyalogátkelőhely építése miatt van korlátozás. Csepelen a Weissmannfried úton befelé baleset lassítja a haladást, a 6-os főúton pedig egy műszakhibás jármű tartja fel a forgalmat az M0-ásnál. Mire számítsunk, ha vonatra szállnánk? Pejper Károly mondja már is, ha Málvin Form ügyeletes, szia!
8: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak. Nem lassítják, nem korlátozzák fennakadások a forgalmat. A pünkösdi hosszú hétvégén jóval többen utaznak majd vonattal, busszal, ezért minél előbb érdemes megvenni a jegyeket. Zajlik a déli körvasút építése miatt ma, majd pedig 26-tól 28-áig az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és Eurocityk csak kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak napközben. A pécsi fővonalon utazást tervezők számára előre jelzem, hogy 26-ától egy hónapon át a pécsi Mecsek és a kaposvári Intercityk helyett pótlóbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, valamint az S40-es vonatok helyett június 10-ig. 30-60 perce hosszabb eljutási idővel kell számolni. Viszont hallásra!
0: A közlekedési hírek támogatója az
9: Autóüveg Pilkington.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: főszerepben, a főszereplő, Géza Hofi!
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: A telefon, ez a idén, majd nagy bedobása, Vesztel, hát most itt tartunk, persze. A telefont veszel, Vesztel, ha? Ja, nyugdíjat vársz, Vesztel. Kimész a piacra, Vesztel. Vállalkozó, Vesztel. Képviselő vagy, nyersz. Ne viccel, persze. A képviselő és a kormány, szóval ez valami pasza. Tudod, mivel foglalkoznak? Csak a létminimummal. Hülyéskedek. Csak a létminimum. Minimum a lét elviszi mindegyik, és kész.

0: ablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Nem tudom, te hogy vagy vele, én egyszerre vagyok szomorú, csalódott és izgatott itt a hablagyban történtek miatt, mert hogy az elmúlt napokban mindenféle stációt megjártunk most már.
2: És tegnap nagyon sokat segítettünk.
1: Igen, és nagyon közel. Hát nagyon közel voltunk a megfejtéshez.
2: Hát igen, csak Kristóf nem.
1: Hát de végül is neki köszönhetően talán a mai játékosunk
2: nem,
1: már...
2: Nem, nekünk köszönhetően.
1: Könnyebb helyzetben van. Kivel játszunk ma? Jó reggelt!
3: Sziasztok, Rézi vagyok.
2: Hello,
1: Rézi!
2: Mitől ilyen vidám a hangod? A napsütéstől?
3: Tőletek.
2: Jaj, de drága vagy! Hát köszönjük szépen, ezt akartuk hallani. Nem, csak viccelek. Munkába mész?
3: Igen, éppen.
1: Uh-huh. És én azt hiszem, hogy azért ilyen jó a kedved, mert hogy tudod, hogy miről van szó, hogy mi a megfejtés, mert hogy...
3: Nem hallottam a dalt, úgyhogy nem tudom.
2: Reménykedsz benne, hogy tudni fogod?
3: Igen.
2: Jó, oké.
3: Okay. Sokszor tudom, meglátjuk.
2: Oké. Okay.
1: De hogy én azt hittem, mert tegnap tényleg ott voltunk a megfejtés kapujában, és azt hiszem, hogy azért jelentkeztél, mert biztos vagy benne. Na jó,
2: na figyelj.
1: Mutatom.
3: Tuj. Hát, Jézus. Annyit hallottam, hogy a
2: Neutont
3: mondta a
2: hát akkor
1: mégis
3: játékos, de még nem lesz közelebb ez a dallam nekem. Tehát, hogy így...
1: Próbáld meg eldúdolni.
2: És lassabban.
3: Nem tudom.
2: De, segítünk.
1: Nagyon halka hallom, de... Jó, tolod. Tehát
3: halljátok, csak igen, ez így szerintem nem fog menni.
1: De Rézi, ha győzködöd magad, akkor biztos nem fog menni. Tehát,
2: szeretnék ez segíteni.
1: Igen.
3: Ez a tyú-tyú-tyú-tyú.
1: Igen, hát képzeld el, hogy valahol ott úgy...
3: Borzasztó volt.
1: Rézi, képzeld el, hogy valahol szerenádozol.
3: Aha, jó, oké. Képzelem. Nem. Ezt a Neutont dalt ezek szerint nem ismerem.
1: Nincs meg a...
3: Nincs. Hát hallottam, hogy mi mindent lehet nyerni, ezzel együtt sincs.
1: Melyik Neutont dalokat ismered?
3: Ó, hát sokat.
1: Na, de... sorold.
3: Nyár van, 220 felett.
1: Igen.
3: Mert gondolkodom, de nem megy.
2: Rézikém, nagyon sajnáljuk.
1: Figyelj, tehát, hogy ennyire könnyű helyzetben, nem tudom, hogy mikor
2: nagyon,
1: volt valaki,
2: nagyon sajnáljuk.
1: De akkor bocsi. Szia.
3: Ja, semmi gond. Oh,
2: de sajnáljuk. Nálunk maradt most a páros belépő az Erkel Színház Wicked Musical augusztusi szegedi előadására a szegedi szabadtéri játékok felajánlásával, de hogy páros, hanem négy, hiszen ezt már megbeszéltük. Az új belépő, a Follow the Flow 10 éve veletek koncert, az viszont páros belépő a Budapest Parkba, csak mondom, mert hogy ez ma az új belépőn két fő részére szóló, nem. Négy fő részére szóló belépő június 6-ra Szulák Andrea az Élet az út című koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, mert próbálunk jó fejek lenni, de hát hiába, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádióhallgatásra és visszahallgatás funkcióval. Na, most már pénteken tényleg csak az lejelentkezzen, aki tudja, aki tudja,
1: igen,
2: aki tudja.
1: Valaki, mentsen meg! De tényleg, köszönöm.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Rock and Paste.
1: Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkés csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
2: Tánc, ritmus, művészet Veszprémben. A 28. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál felejthetetlen élményekkel vár. Ne maradj le!
3: Programok táncfesztiválja.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük!
10: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Havasi Bertalan ismét Orbán Viktor sajtófőnöke lesz. Albino mókust találtak Veszprém megyében. Idén is a balatoni hal és borünnep nyitja a szezont Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szentőf Pori vagyok. Havasi Bertalan ismét Orbán Viktor sajtófőnökeként térhet vissza. A Hír TV-nek adott nyilatkozatában azt mondta, továbbra is a kommunikáció területén szeretne maradni, és Orbán Viktoron kívül nem kíván másnak dolgozni. Közlése szerint már egyeztetett a Fidesz pártelnökével, és megállapodtak a közös munka folytatásáról. A hivatalos bejelentés egyelőre még nem történt meg, mivel szervezeti és technikai ügyeket kell lezárni. Havasi az elmúlt napokban több politikai vita középpontjába is került, többek között feljelentést tett Magyar Péter ellen, hivatali visszaélés miatt. Mert szerinte a miniszterelnök a szombati minisztérium bejárás során törvénytelen utasítást adott arra, hogy a készenléti rendőrség vezesse ki őt a dísztéri minisztériumi épületből. A Fehér Holló Vadmentő Alapítvány rendkívül ritka állatot mentett meg Veszprém vármegyében Papkezi közelében. Egy albino mókust találtak az útszélén, amely Magyarországon szinte példanélküli esetnek számít. A hófehér bundájú kis állat zavartan viselkedett, egyik szemét alig tudta kinyitni, és a szakemberek szerint látás problémákkal is küzdhetett. Feltételezések szerint korábban jármű üthette el. A mentők azonnal ellátták, melegítették és kezelés alá vették. Az albinizmus a melanin teljes hiányával jár, ami a vadon élő állatok számára komoly hátrányt jelenthet, hiszen a feltűnő szín miatt könnyebben válnak ragadozók célpontjává, emellett látási problémák is gyakoriak. A szakemberek szerint ilyen különleges példánnyal még nem találkoztak korábban, ezért a kis mókus állapota és további fejlődése kiemelt figyelmet kap. Újra megrendezik Balatonfüred szezonnyitó gasztronómiai fesztiválját, a Balatoni Hal és Bor ünnepet. A Tagore sétányon május 22-e és 25-e között ezúttal is a legjobb helyi borokat lehet majd megkóstolni. Kitelepül a sétányra a Balatonfüred csopaki borvidék színejava, például az Ariász, a Balog, a Figula, a Gyukli, a Lázár vagy a Zelna borászat. A borozgatás mellett frissen sült halak és különféle halételek is kóstolhatók, a füredi halas, a Spitzbistró és az alföldi sajtóhely jó voltából. A Tagore sétány nagy színpadán minden este koncertek lesznek. Fellép mások mellett Kálai Sanders András és zenekara, Dervalics Robert, az akusztikus hangzásra épülő Ragatta Rhythm and Folk, a Swing Swing együttes. Az ünnepélyes megnyitó után pedig a magyar népdalok ősi dallamait és a modern zenei megoldásokat ötvöző Holdeső együttes zenél. A fesztivál ideje alatt műsort ad még a Zalai Tánc együttes, a Veszprém Bakony Tánc együttes és a Balatonfüred Néptánc együttes is. A gyerekeket minden nap játszópark és játéktér várja, de lesz mesesátor, bábszínház és gyermekhorgászverseny is. A rendezvény minden nap 10 és 24 óra között látogatható. A Sportolfüred 2026. május utolsó hétvégéjén várja az érdeklődőket Balatonfüreden, ahol a szervezők azt szeretnék megmutatni, a sport valóban mindenkié. A kétnapos rendezvény nem a versengésről, hanem a mozgás öröméről és a közösségi élményekről szól. Május 30-án a Forrás Sportpark, május 31-én pedig a Balatonfüredi Jachtklub ad otthont a programoknak. A résztvevők több mint 20 sportágat próbálhatnak ki, a száptól és a sárkányhajózástól kezdve a teniszen, röplabdán, pikleballon át a küzdősportokig. A közös bemelegítést Ertei Zsolt és Hámori Luca vezetik. A programok minden korosztálynak szólnak, gyerekek, családok és idősebbek is találnak számukra kialakított mozgásformákat és közösségi élményeket. A Sláger FM híreit Szendős Foritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eddi Utazási Iroda.
2: Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös térségében egy kisbusz és egy kamion ütközött össze. A 76-os kilométernél ezért lépett életbe forgalomkorlátozás, a torlódás több kilométeres. Az M1-esen az 50-es és 20-as kilométerek között, tehát nagyjából Szárligettől Biatorbágyig kell az erős forgalom miatt jelentősebb lassulásra készülni. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogátkelő helyet építenek, ezért délután 5-ig zárva a félút pálya, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozás. lezárása. Budapesten a 6-os főúton befelé az M0-ásnál csak egy sáv járható, baleset nehezíti a közlekedést, és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgerben utca után is sávzárásra kell készülni helyszínelés miatt. Közben akadozik a haladás a Budörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakesz és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-esen pedig a Pünkösfürdő utca előtt, valamint erős a forgalom a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca előtt és az M5-ös autópálya bevezetőjén a Határúttól.
1: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: 8 óra 6 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
5: És Somogyi Zoltán.
3: Egy különleges fickó, egy úriember lesz a vendégünk, aki annyi, de annyi hírességgel találkozott már.
5: És igazi hírességekkel, nem celebekkel, bocsánat.
3: Reméljük, hogy mesél majd kulisszatitkokat.
5: Jó lenne.

0: Sláger reggel.
1: 49 lesz már mindjárt, és most kicsit zavarban vagyunk Petrával, mert ilyen még nem történt. Most következő vendégünket egy állandó hallgatónk, Levente ajánlott a figyelmünkbe, aki mindig mindenféle témáinkhoz hozzászólt, és mutka fölhívott minket, és mondta, hogy most nem a témához akar hozzászólni, hanem szeretné, hogy meghívjuk az ő kedves apukáját. Petrával egy összenéztünk, hogy jó, oké, de miért? És azt mondta, hogy higgyük el, hogy olyan történetei vannak, amit áhítattal fogunk hallgatni. Tudnélik, Ódor László, ugye taxisofőr, 50 éve most már?
2: 50, igen.
1: 50 éve.
2: Eredetileg ugye főtaxi, illetve csak kizárólag főtaxi. Akkor, amikor én elkezdtem 76-ban, akkor nem is volt más, csak főtaxi. Illetve zárójelben volt volántaxi, de ez le volt szerződve, akkor úgy hívták, hogy Mafilm. Tehát az utcán forgalomban nem volt, csak főtaxi.
1: Uh-huh. Szögezzük le, rögtön az első benyomásom az az volt, amikor megérkezett László, hogy tehát nem a hiénák jutottak eszembe, akikkel sajnos az utóbbi évtizedekben sokszor találkozni, hanem az a régi vágású taxis.
3: Igen. Gyönyörűen elegánsan, igen, zakóban, fehéringben.
2: Nagyon sokáig egyenruhánk is volt. Először sötét szürke, fehéring nyakkendő, utána aztán változtak, és lehetett saját, tehát fekete fehéring nyakkendő.
3: Nem csak ez az izgalmas, hanem az is, hogy hozott magával rengeteg relikviát. De mik ezek, László?
2: Amikor még a színészek és a híres emberek kizárólag taxival közlekedtek, valami miatt elég sokkal közös szimpátia volt. Egy ilyen szemkontakttal, hát ugye én fiatal voltam akkor, 80-as évekről beszélünk, fiatal voltam, és ezek a színészek, a híres emberek, akár férfi, akár nő, rögtön barátságba kerültünk beszélgetni.
1: Ők kezdték el? Ez mindig érdekel. Igen. Én a belőlük, akkor mindig zavarva vagyok, hogy most kell beszélgetni, vagy nem kell beszélgetni.
2: Igen. Hát először csak válaszolgattam, és amikor akikről majd itt beszélünk, őket gyakrabban többször is vittem, olyan is volt, hogy már konkrétan engem kért.
1: Ez egy komoly visszajelzés.
2: Igen.
1: Hány hírességnek ismerte mondjuk a lakcímét, a privát lakcímét?
2: Hát nem tudom, ebből megmondani, nagyon sok.
1: Kiket szállított rendszeresen?
2: Általában színészeket, sportolókat is, és hát abban az időben voltak azért, hogy mondjam, én ugye mivel fiatal voltam, éjszaka dolgoztam, és hát azért nagyon sokféle ember.
1: Az előbb nem fejeztem be a gondolatot.
2: Nem akarom konkrétumokat mondani, de...
1: Az előbb nem fejeztem be, hogy nem egy hiéna típusú taxis érkezett hozzánk, hanem nekem Taki bácsi jutott eszembe a szomszédokból, Zente Ferenc, de igazából emelném a tétet, mert hogy azt mondanám, hogy Taki bácsihoz képest is egy még elegánsabb és kifinomultabb úriember ül itt velünk a stúdióban.
3: Aki nem adja ki a titkokat.
1: Az a jó értelemben vett sofőr, akit úgy képzeltünk el, nem is a 70-es, nem talán a korábbi években, hogy szépen kesztyűben ül az autó mögött. És hogy itt olyan egyenes ül. Én múltkor, amikor így ültem le az üzemorvosnak, akkor megdicsért, hogy milyen szép egyenes gerincsel ül. És László is úgy ül itt, hogy meg kell dicsérnem, hogy kihúzta magát is.
2: Tegnap voltam a üzemorvosnál, meghosszabbítatni a jogosítvány, nekem két évente kell.
1: És mindig aktív.
2: Hogyne? Hát a személyszállított most is.
1: És tudom, hogy éjszaka is dolgozott, úgyhogy külön köszönjük, hogy ma eljött hozzánk, de akkor most ezekről a hírességekről szeretnénk majd hallani, és hát persze erről a rengeteg autogramról, meg fotókról, sőt, ilyen különleges rajzokról, amiket magával hozott. Innen folytatjuk mindjárt.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Bódor László a vendégünk, aki, hát most ha csak azt mondanánk, hogy taxi sofőr, az még úgy önmagában nem indokon, hogy itt üljön, de kerek 50 esztendeje dolgozik, és ez alatt számtalan hírességet szállított már, és hozott magával egy apró kis gyűjteményt, amiben én úgy látom, hogy autogramkártyák is sorakoznak, meg fotók is, igen, sorakoznak.
2: Nagyon híres művésznő, ugye?
3: Igen.
2: Biztos, Petra, hogy nagyon van. Sokan ismerik.
3: Macskás Ízoldáról van szó. Igen. És itt van egy gyönyörű szép írás, csak is Lászlónak. Na de van itt egy rajz is, Macskás Ízoldától, csak ne. Lászlónak. Bizony, de
2: ez felbecsülhetetlen értéke van ennek, mert a egy saját kezével ki? Körülbelül egy olyan...
3: A taxiban rajzolt ezt önnek?
2: Nem.
3: Azt hittem mondom.
2: Akkor, ha már... talán meg szabad mondani, hogy felhívott a lakásába is, és mivel, hogy többször találkoztunk, igen, ugye ott rajzolt. Percut is ittunk, de én csak üres pohárral kocsítottam.
1: Hát, kellett, igen.
3: Jaj,
2: de nagyon közeli kapcsolatban el szabad mondani, egy padlásszoba volt, még a gerendák is ott voltak, de aha, nagyon-nagyon barátságos, és rengeteg könyv. Többször is vittem őt. Tehát azoktól van autogramom, és egyéb megjegyzések, akit többször vittem. Tehát
3: nézd nem meg csak a megjegyzéseket, nem, igen, csak mert ott azért az nagyon személyre szóló.
1: Ó, hát látom Korda Gyuri bácsit és igen, Balázs Klárit. Még egy kicsit régebbi ez a fotó, nem mostanában készült, ez idézem.
2: Lehet, hogy ezt a Klárika írta alá, aha, lehet, hogy dátumot is írt. Nem volt vele a Gyuri, nem, ő aha, egyedül volt, uh-huh, én vittem őt a Korona Hotelbe, ott kaptam.
1: A dátumot nem írta alá, de még az Autoker logója van rajta a fényképen hátul, és a Gong kiadónak a valami, tehát ez egy ilyen eleve erre szánt kártya, barátok, amíg élünk. Hát ugye a fotó alapján ez erősen a 80-as évek lehet.
3: Ő ott Raksányi Gellért?
2: Igen.
3: Jól látom?
2: Igen,
1: a kutya úr.
2: Na most tessék elolvasni, mit írt nekem.
3: Bódor Lászlónak. Húha. Hát Zoli, próbáld meg, mert ezt én személyesen
1: nem vagyok patikus, én sem.
3: De az, hogy én sem.
1: Nem öreg ember, vénember azért önt öleli.
3: Nem öreg ember, vén ember azért önt öleli?
1: Igen. Raksányi. 2007-ben, igen.
3: Ó.
2: Ez nagyon, hát ezt inkább a végén kellett volna, mert lehet, hogy aztán nem fog tudni beszélni.
1: Na.
2: Nagyon nagy barátságot kötöttünk, nagyon sokszor vittem, és ez, amikor kész, mi a dátum itt?
1: 2007.
2: A 10 év múlva szintén vittem, és elmesélhetem?
3: Persze.
2: Talán meg elbírom mondani. A Róna utcába, az Uzsoki kórházba vittem őt, és akkor hát a szokásos beszélgetés minden, és akkor én is kiszálltam, és úgy búcsúzott el tőlem, hogy barátom, ön az utolsó ember, akitől most elköszönök, mert én innen többet nem jövök ki. Hmm. És nem jövök ki többet. Ennyi. Ezt a végén akartam. Majd összeszedem magam.
3: Nem, semmi gond.
1: Hozzak
3: semmi
1: egy
3: gond.
1: Pohár vizet?
2: Nem.
3: Szívesen, zsebkendőt hozzam.
2: Nem, nem. Jó, okay,
3: jó, nincs semmi. Minden baj. Rendben.
2: Ő a, majdnem a legközelebbi barátom.
3: És csodálatos.
2: És sajnos ember. Ez történt.
3: Igen.
2: Ő nagyon nagy barátom volt. Közben nagyon sokszor vittem az
1: Alfonzó. Képért nyúltam, igen. Alfonzó. Egy nagyon régi fekete-fehér képen.
2: Fantasztikus.
1: úgy képzelem, hogy ő nagyon közvetlen lehetett.
2: Igen, nagyon sokszor vittem.
1: Viccelődött mindig?
2: Az egész utazásunk, és ha megérkeztünk a címre, akkor még utána, még 5 percig beszélgettünk, és hahotáztunk.
3: Igen.
2: És akkor egy sztori volt hozzá, nem tudom megmondani, hogy valószínű, hogy a felesége volt, be volt gipszelve a lába, és millió aláírás volt, és engem is megkértek, hogy írjam alá. A gipszre ráírtam a nevemet.
1: Itt van még rengeteg papírlap, amin sőt, üzenetek
3: rajzok
1: vannak.
3: Is van.
1: Melyik a legkedvesebb?
2: Szintén egy nagyon, nincsen fénykép róla, de egy nagyon-nagyon nagy közeli barátság volt, a Bács Ferenc színész volt. A repülőtérről szoktam őt Budára hazavinni.
1: Sokat repült, sokat utazott
2: igen,
1: külföldre?
2: Igen,
1: Ezt nem tudtam.
2: És az Eszterházy Péter, az nagyon nagy, az összes könyve, ami létezik, megvan. A feleségemnek a bálványa. És amikor kivittem őket a reptérre, ő a feleségével volt, és az volt a kérésem, hogy a feleségemnek, mivel ő a bálványa, a feleségemnek írjon, adjon egy autogramot. És tessék elolvasni, hogy mit ír.
1: Ezt közben el lehet olvasni. Kicsit ilyen kalambós, tudod, hogy ő is mindig azt mondja a feleségének.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
4: Májusi akció a Nagylovasnál, kedvezmény van, hogyha nem olvasnál. Kötőfiket vegyél az online térben, lesz 30% a nyereg alá tétel.

0: Nyári akciók a magyar tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
1: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes régiójáték áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régiójáték. Minden nap gyereknap.
2: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n vagy hívd a 0680-200-200-at.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a négy csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi négy csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a négy csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében május 26 és 29 között.
5: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidős Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
8: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
9: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégére. Befejeződött a Feneketlen tó megújítása. Megérkezett Samu a Veszprémi állatkertbe. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. Befejeződött a Feneketlen tó megújítása. Új zöld felületekkel, automata öntözőrendszerrel, új pihenőhelyekkel, tóparti dobogóval, a Magyar Ifjak Emlékművéhez vezető sétánymenti padokkal és a Brenner János atya szobra fölötti kilátó szakasszal újult meg a területen lévő park, számolt be a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a főkert kollégáinak köszönhetően a szökőkút is újra üzemel, immár korszerűbb gépészettel, amely a látvány mellett a tóvizének frissítését és levegőztetését is segíti. Este 9 és 10 óra között a szökőkút fényjátékát is meg lehet nézni. 6 év után visszatér az amerikai álomjárat Budapestre, mától újra közvetlen napi repülőjárat közlekedik Philadelphia és Budapest között. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, ami még 2020-ban a koronavírus járvány miatt állt le, ezt követően pedig nem indult újra. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtet mostantól Prágába is. Megérkezett Samu a Veszprémi állatkertbe. Az 5 éves ázsiai elefánt a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Az állat szállítását hosszú előkészítés előzte meg. A speciálisan kialakított konténeres utazást szakemberek és állatorvosok felügyelték. A következő időszakban Samu fokozatosan ismerkedik új környezetével és leendő társaival, Bullival és Tújával. A beilleszkedést korábbi gondozói és a veszprémi szakemberek közösen segítik. A látogatók várhatóan hamarosan személyesen is találkozhatnak a már nem is olyan kicsi elefánttal. Az Aston Villa nyerte az Európa Liga döntőjét. Csak az első félidő harjájáig volt szoros a mérkőzés, attól kezdve az Aston Villa 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. A birminghami csapat szakvezetője 5-ször nyerte el ezt a trófeát. A Sláger FM híreit Szendrőf Boritól hallották.
11: Köszönjük szépen, folytatódik a felmelegedés, 17 fokos most a reggelünk, délutára pedig 24 fokot ígérhetek, és napsütést, és hogy nézzük meg, hogy milyen idő vár ránk pünköstkor, hát kérem szépen, holnap már 26 fok, aztán pünköst vasárnap és hétfőn pedig már 27-28 fok várható.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma, értéket teremt az otthonában, www.klivet.hu.
13: M3-ason Budapest felé Gyöngyösnél egy kis busz és egy kamion ütközött korábban, a 76-os kilométernél egy sávot le is zártak. Ez még mindig érezteti hatását. Az M1-esen Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben szakaszosan lelassult a haladás, főleg a külső sávban személyautóval Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot választani. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogátkelőhelyet építenek, ezért délután 5-ig zárva a fél útpálya és a 10-es főúti csatlakozás. Csepelen a Weissmannfried úton befelé a szabadkikötő közelében csak lépésben lehet haladni egy korábbi baleset miatt. A 6-os főúton befelé az M0-ásnál egy sáv járható, mert egy műszaki hibás jármű tartja fel a forgalmat. A Tétényi úton befelé az Etele út előtt, a Puskás-Tivadar utcánál pedig baleset miatt van sávzárás. A Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt egy rendezvény előkészületei miatt lezárták, illetve az Állatkerti körutat egyirányúvá tették a Hősök terétől a Gundel-Károly körútig. A Bécsi úton is korlátozás van befelé, valamint a Harmat utcában félpályás zárás burkolatjavítás miatt ma estig.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Havasi Bertalan ismét Orbán Viktor sajtófőnöke lesz. Albino mókust találtak Veszprém megyében. Idén is a balatoni hal és borünnep nyitja a szezont Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szentőf Pori vagyok. Havasi Bertalan ismét Orbán Viktor sajtófőnökeként térhet vissza. A Hír TV-nek adott nyilatkozatában azt mondta, továbbra is a kommunikáció területén szeretne maradni, és Orbán Viktoron kívül nem kíván másnak dolgozni. Közlése szerint már egyeztetett a Fidesz pártelnökével, és megállapodtak a közös munka folytatásáról. A hivatalos bejelentés egyelőre még nem történt meg, mivel szervezeti és technikai ügyeket kell lezárni. Havasi az elmúlt napokban több politikai vita középpontjába is került, többek között feljelentést tett Magyar Péter ellen, hivatali visszaélés miatt. Mert szerinte a miniszterelnök a szombati minisztérium bejárás során törvénytelen utasítást adott arra, hogy a készenléti rendőrség vezesse ki őt a dísztéri minisztériumi épületből. A Fehér Holló Vadmentő Alapítvány rendkívül ritka állatot mentett meg Veszprém vármegyében Papkezi közelében. Egy albino mókust találtak az út szélén, amely Magyarországon szinte példanélküli esetnek számít. A hófehér bundájú kis állat zavartan viselkedett, egyik szemét alig tudta kinyitni, és a szakemberek szerint látás problémákkal is küzdhetett. Feltételezések szerint korábban jármű üthette el. A mentők azonnal ellátták, melegítették és kezelés alá vették. Az albinizmus a melanin teljes hiányával jár, ami a vadon élő állatok számára komoly hátrányt jelenthet, hiszen a feltűnő szín miatt könnyebben válnak ragadozók célpontjává, emellett látási problémák is gyakoriak. A szakemberek szerint ilyen különleges példánnyal még nem találkoztak korábban, ezért a kis mókus állapota és további fejlődése kiemelt figyelmet kap. Újra megrendezik Balatonfüred szezonnyitó gasztronómiai fesztiválját, a Balatoni Hal és Bor ünnepet. A Tagore sétányon május 22-e és 25-e között ezúttal is a legjobb helyi borokat lehet majd megkóstolni. Kitelepül a sétányra a Balatonfüred csopaki borvidék színejava, például az Arias, a Balog, a Figula, a Gyukli, a Lázár vagy a Zelna borászat. A borozgatás mellett frissen sült halak és különféle halételek is kóstolhatók, a füredi halas, a Spitzbistró és az alföldi sajtóhely voltából. A Tagore sétány nagy színpadán minden este koncertek lesznek. Fellép mások mellett Kálai Sanders András és zenekara, Dervalis Robert, az akusztikus hangzásra épülő Ragatta Rhythm and Folk, a Swing Swing együttes. Az ünnepélyes megnyitó után pedig a magyar népdalok ősi dallamait és a modern zenei megoldásokat ötvöző Holdeső együttes zenél. A fesztivál ideje alatt műsort ad még a Zalai Tánc együttes, a Veszprém Bakony Tánc együttes és a Balatonfüred Néptánc együttes is. A gyerekeket minden nap játszópark és játéktér várja, de lesz mesesátor, bábszínház és gyermekhorgászverseny is. A rendezvény minden nap 10 és 24 óra között látogatható. A Sportolj Füred 2026 május utolsó hétvégéjén várja az érdeklődőket Balatonfüreden, ahol a szervezők azt szeretnék megmutatni, a sport valóban mindenkié. A kétnapos rendezvény nem a versengésről, hanem a mozgás öröméről és a közösségi élményekről szól. Május 30-án a Forrás Sportpark, május 31-én pedig a Balatonfüredi Jachtklub ad otthont a programoknak. A résztvevők több mint 20 sportágat próbálhatnak ki, a száptól és a sárkányhajózástól kezdve a teniszen, röplabdán, pikleballon át a küzdősportokig. A közös bemelegítést Ertei Zsolt és Hámori Luca vezetik. A programok minden korosztálynak szólnak, gyerekek, családok és idősebbek is találnak számukra kialakított mozgásformákat és közösségi élményeket. A Sláger FM híreit Szendőf Koritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozna a jó időt. www.fisherklima.hu.
2: A 10-es számú főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogátkelő helyet építenek, ezért ma délután 5-ig zárva a félútpálya, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozása is. A zárás ideje alatt a Sirály utca felé lehet kerülni. Budapesten a Hősök terén lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt egy rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt zárva a belső sáv, mert javítják a vízvezetéket. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás zárás van érvényben, burkolatjavítás miatt várhatóan este 10-ig. A 3. kerületben a Tímár utcában a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon csak a félútpálya jár, mert javítják a gázvezetéket. Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál a félútpályát zárták le gyalogátkelő hely kialakítása miatt, A 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében pedig a csatornát javítják. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér irányában a 70-es és 78-as trollik terelve közlekednek, nem érintve a Zichy Jenő utca és a Báthori utca Balcsy-Zsilinszky út megállókat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra 6 perckor köszönti önöket Pordán Petra.
4: És a Magyi Zoltán.
2: Eszembe jutott, a szőrölöm jó, a szőrölöm fáj. De valami tényleg így van, így kell lennie. Mit adhat nekünk a fájó, múló szerelem?
4: Fájdalmat és örömet.
2: Vagy boldogságot, igen. Ezt ugye megbeszéljük két csodás hölgyel. Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: És 4:10 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk! Egy nagyon szívhez szóló üzenetre bukkantunk Petrával, pontosabban egy idézetre, amely Oscar Wilde-tól származik, és így szól: a férfi csak addig lehet boldog egy nővel, amíg nem szereti. Hát közben elröppent, hús, 100 esztendő nagyjából, és azért én... érzek, vagy érezni tudok némi azonosulást ezzel a gondolattal.
2: De várjál, miért?
3: Nem még azt hittem, hogy azért jöttünk össze, hogy megcáfoljuk.
1: Ja, de...
3: Aztán utaztam ennyit.
1: De hát, ha most meg tudjuk cáfolni, mert hogy itt ül velünk Juhászon a Prima Primissima Dímas irodalmára, akinek ráadásul nagyon sok egyéb irodalmi tevékenységet is köszönhetünk, irodalmi szalonokat, illetve hát mondhatom úgy divatos szóval manapság, hogy turnét, ilyen irodalom turnét, ahol egy...
2: Igen.
1: Jó, akkor ez így nem bántó. Azon is elgondolkodtam egyébként, hogy szerintem Oscar Wilde, ha már tegnap szó volt a coachokról, meg influencerekről, szerintem ma ő simán az Instagramon nyomulna egy fekete-fehér fotóval, ami nagyon jelentőség teljesen nézne.
2: Nagyon tárt lenne, és emiatt nagyon sokan követnék.
1: Igen. Hát és ilyen kis messzüzsét dobna be.
3: Ő első volt, egyébként ő egy trükkös férfi volt, tehát ő első volt rengeteg dologban, tehát szerintem nagyon sokan szeretjük. Vannak olyan művei, amik úgy benne vannak, tényleg ugye a nem szeretem ezt, hogy hétköznapi ember, de mindannyiunk köztudatában. Ugye körülbelül, hogyha elhelyezzük, ez az Adi, Kosztolányi, Csát Géza, tehát ez egy izgalmas időszak nem csak Magyarországon, nem csak itt a Kárpát-medencében, hanem arra felé is, amerre ő élt. Tehát akár London, akár Párizsra gondolunk. De hát őneki elég botrányos volt az élete. Ő volt kb. Az első ilyen dekadens szerző, aki élvhajhász életet élt, még börtönben is volt, pont a szerelmi dolgai miatt. Ő aztán szeretett mindenfelé, mindenhogyan, elég szabad módon. És én azt gondolom,
1: mindenkivel.
3: Érdemes őt idézni, mert talán ez egy fontos kérdés lehet mindannyiunknak itt a reggeli órákban. Ő magában az, hogy mi a boldogság. Mm-hmm. Tehát, hogy ma már ez a boldogságkutatás az eléggé előre haladott, és én azt gondolom, hogy ő is ezen küzdött, ahogy mindannyian. Tehát, hogy boldognak lenni, szerintem az valamiképpen az életünk része is, de az, hogy definiáljuk, mi a boldogság, vagy lehetünk a boldogok szeretet nélkül, talán ez az, hogy így most jól összefoglaltam nektek, amiről maga az irodalom szólt. Tehát, hogy erről ír mindenki, erről a vágyról, vagy ennek a hiányáról, vagy a beteljesülésről, vagy a csalódásról.
2: És nekem a kedvenc verseim egyébként, vagy teljesen mindegy, milyen irodalmi műről beszélünk, amik a szerelmi csalódásról, vagy a szenvedésről szólnak. Tehát mindig a legszebb műalkotások szerintem abból születnek.
3: Hát ez így van, de ugye
2: hát
3: akkor
2: nem
3: még...
2: lenne akkor...
1: Hát, bocsánat, annyiban cáfolom, hogy én ezt meg szeretem kérdezni, amikor zenészek jönnek, énekesek jönnek hozzá, ugye mégiscsak a zenei rádió vagyunk, én ezt nagyon sokszor feldobtam, hogy de hát nem abból születnek, hiszen az irodalom órán is ezt tanultuk, hogy mindig a fájdalomból, a mély megélésből származnak a legőszintébb és legjobban működő gondolatok. Hanem, hogy a boldogságból is lehet. De közben, ha az irodalomra gondolunk...
3: Nem, én azt mondom, hogy ez egy alapvetés. Tehát régebben most nagy dolgot nem mondok, de ugye nem volt Insta, nem fotóztunk ennyit, nem fotóztak ennyit az emberek. Tehát egy nagy regényben vagy versben leértek az érzéseiket, de általában ma egy Insta fotón is ezerszer kitesszük a szerelmünket, a képünket, már oda tesszük a világ elő, mi is rögzítjük a pillanatot. De régebben a nehézségek rögzítése, tehát egyébként nem állt meg annyira az élet, amikor boldog volt, annak megérkezése volt, és mindenki élt. Hirtelen valóban nem az adta az ihletet. Az ihlet akkor született, amikor valamiféle kihívás, valamiféle harc volt, és ez nem csak magánéletre jellemző, hanem akár közéleti költészetre, számos helyzetre, gondoljunk Mára és Sándorra, hogy ő mindig azt mondja, ki is írtam egyébként, hogy ugye ajándék a boldogság, gondoljunk az Igazira, a Judit és az Utóhangra, az Eszter hagyatékára, hát ezek óriási nehézségeket mutatnak be. És azt mondja, egyébként próbáljuk csukott szemmel fogadni. Az ő ellenpárja a 20. századból, nem fogok irodalmórát tartani, a kedvencem, Szabó Magda, akit szintén szinte minden háztartásban otthon van Szabó Magda, nagyon erős női karaktereket ír, tehát ott a férfiak kevésbé vannak fókuszban, de ő pedig azt mondja, hogy lehet, hogy azért félünk a saját boldogságunktól, mert rájövünk, hogy mennyi mindent veszíthetünk. És hogy ugye törékenyé válik az ember, sebezhetővé válik, amikor halálosan szerelmes, vagy úgy érzi, hogy megérkezett, és akkor rögtön ott van ez a szakadék, hogy úristen, mi van, ha elveszítjük. De lehet, az én nagy buthai bölcsességem, hogy a boldogságnak a kulcsa az, hogy megtanuljunk a jelenben lenni. Tehát a mostot értékelni.
1: De bocsáss meg, akkor pont itt jön be Oscar Wilde gondolata, amivel indultunk, ugye a Dorian Gray arcképe regényből, hogy amint igazán megszereti a nőt, akkor onnantól kezdve nem lehet boldog. Pont az imént említett
2: veszteségtől
1: való félelem miatt.
3: Hát igen, de a Dorian Gray egyébként sok mindenről szól, és ott nem feltétlenül csak nőkről van szó,
2: igen.
3: De hát ezt a regényt mindenki olvassa és elemezze, én nagyon szeretem, de ott ugye a legnagyobb fókuszban nem csak a tükörben önmagát látó férfi van, hanem az elmúlással, az elmúlástól való félelem, és az idővel való szembenézés. Ott akár a gyilkolásnak is, tehát hogy olyan messze megy el az ember, és ez megint külön topik uh-huh. lehet, hogy mit kezdünk az idővel, hogy van-e már olyan fotó, amit úgy töltünk fel a Facebookra, vagy Instára, tök mindegy, hogy hová, hogy nem retusáljuk. Még az is retusálja, aki azt mondja, hogy ő nem retusálja.
2: És egyszerűen
3: mindenki valamit próbál magán módosítani, mert félünk az időtől, és a mai világban még inkább, és a Dorian Gray drámája pont ebben van, hogy egy férfi mit kezd azzal, ha ráébred, hogy kit szeret, egy férfi mit kezd azzal, ha meglátja magát a tükörben, és nem akarja elveszíteni ezt a képet, és az Oscar Wilde messze menőkig elment abban, hogy mondjuk a jelenben éljen, de én nem gondolom, hogy itt a nő-férfi kérdés van, hanem egyszerűen annak van a jelen idejűség megfogásának is, hogy ezt a mai világban talán még inkább nehéz megélnünk és harcolnunk elérte.
1: Hogyan harcoljunk, és van tényleg értelme? Innen folytatjuk akkor mindjárt Juhász Annával itt a Sláger reggelben.

0: Sláger reggel.
1: Juhász Anna a Prima Primissima díjas irodalmára vendégünk. Oscar Wilde-ról beszéltünk az előbb, meg arról, hogy akkor most a női, férfi szerelem és lét, ez a boldogság alapja, és ott volt egy félbemaradt gondolat is, illetve bennem megfogalmazódott egy kérdés. Beszéltünk a boldogságról, de akkor abban is tegyünk különbséget, és ez is divatos manapság, hogy boldogság kontra öröm. Ugye az öröm az egy pillanatnyi dolog, és azért, amit Oscar Wilde üldözött, az nagyon sokszor az öröm volt, de a boldogság az valójában az, amikor tartósan jól érezzük magunkat, és nem biztos, hogy abban folyamatosan örömteli helyzetek vannak.
2: Társműsorvezetőtől kezdtek, úgyhogy én csak kérdéseket
3: teszek. Gyere, bármikor, gyors,
2: szívesen látunk. Az egyik az, hogy szerintem a legtöbb barátom, vagy ismerősöm, akivel manapság a boldogságról beszélek, ugye azt mondja, hogy nem, Anna, én nem boldog akarok lenni, hanem elégedett. Ugye ez bejött ez a szó. Ez olyan, mint a tűpontosége, minden hajszál pontos, mondosan minden tűpontos, oké. Tehát elégedettség. A másik pedig az, hogy nagyon sok esetben szerintem ez egy hiba, én is rengeteget dolgozom ezen, tehát hogy ez egy folyamat szerintem az életünkben, hogy nagyon sokszor várjuk valaki mástól, vagy valami mástól a boldogságunkat. Tehát ha Pityu hoz egy virágot, akkor én érzem, hogy igazi nő vagyok. Ha ez meg ez megtörténik a munkahelyemen, a családomban, a párkapcsolatomban, akkor leszek boldog. De ugye egy olyan emberhez jó kapcsolódni, aki önmagában valamiképpen dolgozik azon, hogy ő vele jó legyen lenni, a mosoly tudjuk ragadós, a boldogság. Én például Rómába jártam egyetemre, és én emlékszem, hogy minden nap kimentem a tengerhez, és az mindig azt éreztem, hogy ha a tengert láthatom minden nap, akkor nekem boldog az életem.
1: Erről, bocsánat, csak annyit szólnék közben. Te jössz, Petra. Csak hogy ide kívánkozik, hogy ezzel kapcsolatban tetszik nekem az aktuális gondolat, hogy azzal vagyok boldog, akivel nem kiegészítjük egymást, hanem aki mellett teljesnek érezhetem magam. Ez szerintem egy tök találó megfogalmazás ebből a szempontból.
3: Nekem nagyon fontos gondolat mostanában, hogy az emberek elkezdték magukat keresni, önmagukat, coachokhoz járnak, ugye erről tegnap is beszéltünk az adásban, de hogy régen volt ennek ilyen fontos szerepe az irodalomban, volt ilyen fontos szerepe, hogy mondjuk megtalálják önmagukat, hogy azt érezzék, hogy ők teljesek, hogy boldogok.
2: Hát addig kerestem magát, és mindenki mellett, meg egyedül is. Nem. Én azt gondolom, hogy nagyon, tehát hogyha a 20. századot nézzük, amit úgy leginkább szerintem bennünk ragad, és ahol elkezdünk szeretni olvasni, tehát a József Attilánál, Radnótinál, Ady Endrénél, Kosztolanyinál, ezek olyan versek, amiknek a nyelve már közel van hozzánk.
3: Értjük.
2: És azt a piszok fájdalmat fejezik ki, meg szeretett éjséget, amivel kb. Mi is a gimibe küzdünk. Mert ez egy küzdés, hogy lássanak minket, hogy szeressenek minket, hogy vagyunk valaki, hogy Adit idézzem. De ezeknek az embereknek az életében nagyon sok rémületet teli 20. században telt, elég nehéz családokból jöttek, tehát az ő szeretetészségük az nem feltétlenül csak egy párkapcsolatról szólt, hanem hogy Radnótinak belehal az anyukája a szülésbe, József Attilánál tudjuk a mosolynő édesanyja, apa elhagyás, de még ha visszamegyünk, hát Jókai Mórnak is, ugye 12 éves, amikor apukája meghal, anyukája előtte gyászol, ezek az emberek keresik a megérkezést az életükbe, és kapaszkodó lesz nekik egy párkapcsolat, ami sok esetben egyébként nehézséget okoz nekik, épp ezért vágynak ennyire, hogy végre ölelj már és szeressél, de tudjuk ebből a végre, ha másik ember meg csak szimplán akar.
3: Igen,
2: és ez egy nagy tragédia, viszont a legszebb irodalmi szerelmes verset. Igen.
1: Ilyes formán, ezek az irodalmi művek lehetnek útmutatók a mai hétköznapi ember számára, vagy akár csak kapaszkodót, valódi kapaszkodót jelenthetnek?
2: Én azt gondolom, hogy igen, én nagyon sok diákkal vagyok kapcsolatban, elég sok irodalomórát tartok országszerte. Most legutóbb pár napja Debrecenben voltam, egy ilyen Ady Babics József Attila órát tartottam, kb. 300 diáknak, és mindig azt szoktam nekik mondani, hogy szerintem azért érdemes akár udvarolni, messengeren, tehát beemelni a saját világunkba ezeket a verseket, csak idézeteket, mert hogy olyan gondolatokat fejez ki József Attila, vagy akit megtanulunk, Téren János, hogy egy közel kortárs szerzőt mondjak, vagy bárki, akit olvasnak, amivel magunk helyett is magunkat definiáljuk. És ez az öndefiníció, hogy te is mondtad, ez a mai világban divatos is, meg hogy tényleg szinte létszükség lett, mert olyan nyomás van rajtunk, annyira sok program, ember, fórum van, hogy mindenkivel minden azt hitetik el, hogy pótolható. És pontosan tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát a családunk, a szerelmünk, a gyerekünk nem pótolható. Nem pótolható. Abba beledögünk, ha éppen elveszítjük, és azért tényleg tenni is kell, úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, aki most hallgat minket, elő a József Attila kötettel, kedvenc versem, 142. oldal, olyan bolond vagy.
1: Ezt terveztem, hogy Isten, ezek gondolkodom, hogy ma hazamegyek, Isten bizony, hogy leveszem a polcról.
3: Én minden nap olvasok egy verset, pont ezért, amit mondtál.
2: Kell, és akár kell. Egy haiku.
3: Annyira jót tesz a lelkünknek, hogy ez hihetetlen.
2: Igen, igen. Úgyhogy olvasni kell, simogassuk meg a lelkünkben Oscar Wilde-ot, kérdezzük meg tőle, hogy akkor ő most mit kezdett a boldogságával, és meddig jutott a maga 48 évével, és hogy szerintem ő is azért ezért küzdött, ugye neki is volt két gyereke, hát gondoljunk a Boldog Hercegre, csodálatos gyermekszövegei is vannak, azért volt felesége, és tényleg megbívta a maga harcát, ami mind-mind-mind a boldogságért ment, és hogy ő mondatait, mások mondatait keressük meg, de hogy talán az életünk fókuszában érdemes, hogyha ott van az, hogy szövegekkel is próbáljuk megkeresni azt az utat, ahogy mi tudunk magunkkal jól meglenni, és egyébként átadni másnak valamit magunkból, mert bocs, de záró gondolat, hogy én azt gondolom, hogy talán a boldogság definíciója még az is lehet, hogy mit tudunk egy picit föladni azért, hogy a másiknak adjunk valamit. Tehát, hogy akkor vagyunk többek, hogyha nem csak arra figyelünk, hogy én, hanem hogy adok egy másik embernek, hogy az ő szemébe ott lássam a végtelent, és akkor...
1: És akkor ez lesz az igazi elégedettség, igen, ahonnan indultunk. Juhász Anna irodalmának köszönjük nagyon szépen, hogy ellátogattál hozzánk.
3: És a társműsorvezetést majd azért még szeretnénk beváltani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Most vagy

0: 90 ezer forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
1: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
2: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszthelyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyet most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
3: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
7: Társadalmi célú reklámot hallottak.
9: Folytatódik a felmelegedés, ma egyébként napos gomoly felhős időre kell készülnünk, jelen pillanatban 18 fokos a reggel, délutára pedig már 24 fokot ígérhetek.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
11: A 10-es számú főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalog átkelő helyet építenek, ezért ma délután 5-ig zárva a félút pálya, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozása is. A zárás ideje alatt a Sirály utca felé lehet kerülni. Budapesten a Hősök terén lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt egy rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Bundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt zárva a belső sáv, mert javít a vízvezetéket. A 10. kerületben, a Harmat utcában, az Ihász utca közelében félpályás zárás van érvényben, burkolatjavítás miatt várhatóan este 10-ig. A 3. kerületben, a Tímár utcában, a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon csak a félútpálya járható, mert javítják a gázvezetéket. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál a félútpályát zárták le, gyalog átkelő hely kialakítása miatt. A 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében pedig a csatornát javítják. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér irányában a 70-es és 78-as trollik terelve közlekednek, nem érintve a Zichy-Jenő utca és a Báthori utca Balcsi-Zsilinszky út megállókat.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: 3:10 lesz már mindjárt. Nemrég ugye Juhász Anna irodalmárral, hát abszolút nem irodalmi keretek között, egy csomó mindenről beszélgettünk a szerelem kapcsán, kiindulva Oscar Wilde egyik híres idézetéből, meg az ő sajátos újító hozzáállásából. És beszéltünk itt ugye arról is, hogy most akkor az örömöt hajhásszuk, vagy a boldogságot szeretnénk elérni. Az új irány az inkább az, hogy az ember szeretné magát elégedetnek érezni. És hát persze közben azt is folyamatosan emlegettük, vagy visszatértünk ahhoz a gondolathoz, ahonnan indultunk, hogy vajon, hogyha kialakul az igazi, őszinte mély szerelem, akkor onnantól kezdve véget ér a boldogság? Mert hogy akkor félünk ennek az elvesztésétől például? Most egészen más irányból közelítenénk meg ezt a kérdést, vagy magát a választ. Dr. Hevesi Kriszta, szexuálpszichológus csatlakozik hozzánk. Szia!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! És hát májusban mi márshoz lehetne
2: hát
3: szólni
2: ez az
3: a szerelemről?
2: Krisztám, én annyira vártam, hogy te mit fogsz erre mondani, tehát amikor már készültünk erre a témára, mert azért ez elgondolkodtató, tehát nekem volt az életemben olyan szerelem, amiben belehaltam. Tehát ő kész. Azt mondtam, hogy ha ő nem lett az enyém, már hogy az enyém volt csak úgy teljesen, akkor ott vége a világnak. És azt hittem, hogy az volt a legnagyobb szerelem az életemben, aztán rájöttem, hogy dehogy is. De közben ha vannak emberek, akik visszatekintenek, és mégis úgy érzik, hogy mivel az nem teljesedett úgy ki, hogy szerették volna, ezért az volt az igaz szerelem. Most akkor mi az igazság? Amiben szenvedünk, vagy amiben nem?
1: Pont fordítva érzem, hogy nekem volt olyan, ami annyira mély volt, és nagy, hogy olyan már úgyse lesz többet.
2: Aha, na ez is, igen, ez is egy aspektus. Igen.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes, hogy a tudomány, itt a nyugati kultúra, hogy mennyire le tudjuk csontosítani, kifilézni a szerelmet. Tehát így például azt mondjuk, hogy egy ilyen mániákus, kicsit kényszeres állapotra hasonlít nekünk. Megemelkedett kortizol szinten, ugye az a stressz hormon, az, hogy tulajdonképpen felforgatja az életünket. Tehát, hogy nem tudunk úgy enni, nem tudunk a munkánkra figyelni, még így alvászavarok is jelentkezhetnek. Folyamatosan a másikra figyelünk, hát nekem erre kedvenc példám féltékenység, ugye, mint a kis zöld szemű szörny, mert hogyha ott vannak a közösségi oldalakon, azt a fent vagyok, okokat jelző kis zöld pötty, na akkor biztos azzal a ribizlivel csetel, ha nincs fönt, akkor biztos vele van, tehát igazából egy féltékeny embert megnyugtatni nem lehet, tehát ilyen értelemben nem véletlen, hogy a passion kifejezés, ugye az amerikai szenvedély és szenvedés, aha, hogy mind a kettőt magába foglalja, és egyébként hadd hozzak egy szerintem gyönyörű idézetet, egyetlen hibája, hogy nem én mondtam, hanem Miklós Balvin Mária, és szerintem minden benne van, a pszichológia és ennek az egésznek a folyamata. Hogy a nagy szerelmek ellen először mindenki öntudatlanul védekezni próbál, ez természetes. Hiszen ha belegondolunk, az igazán nagy érzelmek mindig kiszámíthatatlanok. Fenekestől felforgatják az életünket, elfelejtetik velünk a céljainkat, jól bevált szabályainkat. Cserében viszont megajándékoznak bennünket valami gyökeresen újjal, magával az ismeretlennel, mely felfedezésre jár, akár az óceánok mélye. Ezek az új dolgok ijesztőek ugyan, de felgyorsítják a személyiség érését, fejlődését. Mindent összevetve jót tesznek velünk, még akkor is, ha az érzelmeink netán viszonzatlanul maradnak.
2: És ebben tényleg minden benne van?
1: Ez nagyon durva. Ez a vége, ez nagyon durva.
2: Minden benne van.
1: Igen.
3: Igen, ugyan végére egy csavar.
2: Igen. Bizony.
1: Van, aki úgy véli, és nem fogom fölvállalni, hogy én is, hogy nekem az, már mindegy, hogy így 47-hez közeledve én oda jutottam, hogy egy jól működő, tehát hangsúlyozom, egy jól működő kapcsolattal is pont annyit lehet nyerni, mint amennyi dologról viszont le kell mondanunk cserébe, és hogy pont ezzel szoktam néha vigasztalni magam, amikor mondjuk fellángol, és azt hiszem hirtelen, hogy na, most már végre összejön a dolog, aztán rájövök, hogy nem, hogy de tulajdonképpen az egyedül léttel is amennyit elveszítek, annyit talán valahol nyerek is. Tehát szerinted mondhatjuk azt, hogy akár az egyedül lét, ha az ember jól csinálja, és fel van rá
2: készülve, és jól érzi magát benne,
1: és tudja magát elengedni, és nem akar mániákusan változtatni rajta, pont ugyanolyan boldogító és kielégítő tud lenni, mint mondjuk a párkapcsolati lét.
3: Ez ennél egy kicsit bonyolultabb és
1: árnyaltabb,
3: mert bocsánatot kérek, mert egyik oldalról ugye a szerelemben pont az a veszélyes, hogy egy annyira ilyen rózsaszín köd, egy annyira lebegünk, hogy igaz, hogy tudjuk, hogy mindenki más érzelme. Az múlékony, tűnékeny, na de amilyen.
2: Milyen az nem.
3: Az ilyen még egy nem volt, az biztos, hogy nem múlik el, és ebből kifolyólag semmi ilyen védekező, védintézkedés.
1: Hát kódolva van benne a sérülés.
3: És nem csak a sérülés, hanem azt egyszerűen csak szépen csendesen megmondjuk. Uh-huh. Tehát rájövünk, megszokjuk, beleszocializálódunk, ezért így most, ha már itt az életkoroddal dobálóztál, Zoli, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ugye más a fiatalok, ahol azért a fészekrakás, az utódgondozás feladata, de igazából így mondjuk így a 35 plusz, hogyha valaki már ezeket a feladatokat kipipálta, akkor akár komfortos lehet neki, ezt most még egy alternatíva mondom, egy olyan, ahol megvan ez a megvan a függetlenségem, de találkozunk. Tehát, mert a szerelemben szerintem az egyik legszebb, az, hogy van kit várni, van mit várni, van kire gondolni. Tehát tudom, hogy ő van nekem, hogy ő is gondol rám, és aztán pedig találkozunk. Tehát ez a túlszoros ilyen folyamatosan, mint a sziámékrek együtt vagyunk, az valójában ezt a vágyakozást tudja megölni, tehát ez itt az egyik ilyen veszélyes úgymond dimenziója. Aztán persze itt most arról beszéltem, hogy ha már beadjuk a fejünket, ilyen értelemben a szerelemre hajtjuk a fejünket, de hogy sokan tényleg, ahogy mondod, hogy félnek attól, hogy ha megnyílsz, sérülsz, ugye? Tehát ha kiadod a lelked, ha ez az érzelmi intimitásnál feltárod magad, akkor bizony még jobban fáj, hogyha a másik
2: eltűnik az életedből.
3: Akár eltűnik, így igen. Van, vagy visszaél ezzel a megnyílt.
1: Szoktam mondani, tudod, hogy magamban nem tudok csalni.

0: tartalékolj még.
1: Jó, még egy záró mondatot tegyek hozzá, hogy a plátói szerelem vegetáriánus tigris, csak hogy szakmámnak ezt az oldalát is legalább egy mondat erejéig megcsillantsam, tehát azért jó ez a fajta összeolvadás és beteljesülés.
2: Jó, hát azért azt nem mondom, hogy a plátói nem esett volna. De. Jól, egyszer-egyszer. Köszönjük szépen, Dr. Hevesi Krisztának.
3: Puszi Krisztán, szia-szia. Right about now, the funk soul.

0: bla bla bla bla bla bla. Már a végeztünk a blablával, ez volt a sláger reggel. De reméljük, nem hiába ültünk itt ma reggel sem.
1: És ha már beszéltünk Cannes-ról, John Travolta kapcsán, akkor a mi Csabink ugye holnap azért nem jön, mert hogy kint lesz Cannes-ban. Arra gondoltam, hogy próbáljuk meg Cillát bekapcsolni Cannes-ból, mit szólsz hozzá. Hát ha látta John Travolta.
0: Hát ha elérhető, hát ha ébren lesz, és hát ha magánál. Jó, meglátjuk. Bár viszont búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Viszal.
1: Csók.

0: These beautiful things that I've got.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladópénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerez valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük!
1: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
11: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: A reklám után.

0: Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között. Megérkezett Samu a veszprémi állatkertbe. Hétvégén indul a szezon a Siófoki plázson. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között május 30-ától, így a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal újra teljes hosszában használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Gyesev először a tehervonatoknak ad zöld utat, majd május 29-én tesztelik a berendezéseket, és másnaptól az eredeti menetrend szerint óránként indulnak majd a személyvonatok. A pályaszakaszt 2024. decemberében kellett lezárni, miután a 2024-es tavaszi esőzések után kiderült, hogy egy korábbi felújítás során nem épült ki megfelelő vízelvezetés, ami sebességkorlátozásokhoz, majd teljes leálláshoz vezetett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18-a és június 12-e között több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet alapítvány. Az állami támogatásnak köszönhetően az Erzsébet táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulásokat követően a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én. Második születésnapját ünnepli a Veszprémi Borszalon. A szervezők a kerek évfordulóhoz illő gazdag programmal készülnek május 29-én a Dubnicai Palotában. A Garden Partyként is fémjelzett eseményen a borászat, a látványos fényfestés és a helyben készült grillételek alkotnak harmonikus egységet a Várnegyed patinás díszletei között, írja a Vehír. A borszalonok állandó kísérője a minőségi gasztronómia. A májusi esemény ezen a téren is újszerű megközelítést alkalmaz. A tornyos barbecue csapata a nyár elejé baráti összejövetelek szabadtéri hangulatát hozza el a várba. A kulináris csavart pedig a fügefagyi udvar jelenléte adja az estének. Megérkezett Samu a veszprémi állatkertbe. Az 5 éves ázsiai elefánt a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Az állat szállítását hosszú előkészítés előzte meg. A speciálisan kialakított konténeres utazást szakemberek és állatorvosok felügyelték. A következő időszakban Samu fokozatosan ismerkedik új környezetével és leendő társaival, Bullival és Tújával. A látogatók várhatóan hamarosan személyesen is találkozhatnak a már nem is olyan kicsi elefánttal. Neves magyar és külföldi előadó koncertjét kínálja idén a Siófoki plázs, amelynek szezonnyitója a pünkösdi hétvégén lesz. Pénteken Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagyzenekaros koncertjével indul a sorozat, másnap LL Junior színpadra, őt mintegy 20 előadóval a Plázs Grand Opening elnevezésű rendezvény követi. Vasárnap a Bikiniat koncertet a nagy színpadon, amit hajnalig tartó videódiszkó követ. A tavainál két héttel korábban kezdődő és szeptember 5-éig tartó szezonban a tervek szerint eljön Siófokra mások mellett Azaria, Dash, Judló, Majka, a Halott Pénz, Betonhofi, Koli, a Neoton, az Edda és Rúzsa Magdi is. Emellett a Gypsy Kings és a Mobb Deep is fellép a plázson. 100%-os teljesítménnyel zárta az első osztályú férfi kézilabda bajnokság alapszakaszát a Ván Veszprém. A magyar rekordbajnok az utolsó fordulóban gólzáporos mérkőzésen 51-40-re nyert a NEKA vendégeként a férfi kézilabda élvonalban. A Veszprém 100%-os mérleggel készülhet a Szeged elleni bajnoki döntő jövő pénteki első hazai összecsapására.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Clivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.clivet.hu.
2: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban közlekedők járnak rosszul. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak szokás szerint érdemes az áterelt belső sávot választani a terelés előtt. Tatánál is torlódik a forgalom, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Szintén a Budapest felé vezető oldalon a Lébényi szakaszon történt egy baleset a 136-os kilométernél, csak a külső sáv járható. Elkezdett torlódni. torlódni ott is a forgalom. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán és Örkény között munkavégzés miatt 8 kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Aki teheti, az 5-ös főúton tud kerülni még időben. Az M0-as autóúton a déli szektorban Szigetszentmiklósnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon több jármű karambolozott, a 17-es kilométernél két sávon halad a forgalom, de több mint 7 kilométeres a torlódás ott is. Szintén M0 keleti szektor Pécelnél az M5-ös felé egy műszaki hibás kamion vesztegel az 52-es kilométernél. Ezt Laci küldte. Köszönöm, szépen várjuk az önök közlekedési infóit is, hívható és SMS számunk 0630303098. Köszönjük szépen, jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A mikrofonnál innentől kezdvejekkel, Dániel, hivatalosan is megnyitjuk a mai sláger napközben, és pörgetjük a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szinkronban a munkaórákat, az első zene ebben az órában, Lars Barkley, tőle jön a Crazy.

Itt a Sláger FM-en ez volt most My Smith és a Stargazing. Kreatív, akár rajzoló, akár építész hallgatóinknak szeretnék most egy szuper lehetőséget ajánlani. Ugyanis ötletpályázatot hirdetett a Mozinet filmforgalmazó és a Hello Food építésziroda, aminek célja egy Budapest jelenére vagy jövőjére reflektáló kortárs diadalív megalkotása. A felhívást az egy Dán építész Párizsban című francia Dán film május 28-ai mozi premierre, valamint a párizsi La Défense negyedik ikonikus modern diadalíve, a Grand Arch ihlete. A pályázat teljesen nyitott, építészek, dizájnerek és egyetemi hallgatók mellett bármelyik kreatív városlakó jelentkezhet, stílusbeli, technikai vagy helyszíni megkötés nincs, a lényeg a bátor és az egyedi látásról értemes lehet elengedni a fantáziánkat és indulni egy vizuális tervvel, egy skiccel, egy fotomontázzal és egy rövid koncepció leírással. A beküldési határidő május 24-e, a pályamunkákat diadalív tárgyal várják a szervezők e-mailben a veronika.madár@hellowood.com e-mail címre. Márkán Borral folytatjuk, tőle érkezik most a Belong Together itt a Sláger FM-en.

0: Jeremy.
1: Itt a Sláger FM-en ez volt most Király Viktor és a zárt ajtók, és hogyha az ajtókat nem is, de az ablakokat érdemes lehet bezárni, ugyanis még a nagy igazi hivatalos nyár megnyitás előtt ma akár bekukkanthat hozzánk egy-egy zápor, zivatar, vagy akár hégeső is. Ági mondja már is a legfrissebb időjárás jelentésben a részleteket, én hozom a közlekedési infókat, majd Mike Posner és a Color Demi nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
5: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
4: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
5: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
6: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének, Mátra Füreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vitál Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Prémium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
7: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
8: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
9: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
11: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
12: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
3: A reklám után.
13: Budapesten is, Veszprémben is gyorsan melegszik a levegő, 20-22 fokot mérhetünk a tavaszi napsütésben. A délelőtti órákban még a kellemes napos időjárás dominál a térségben. A vonuló, ártalmatlan gomoly felhőből csaparék egyelőre sehol sem alakul ki, az utak is teljesen szárazak maradnak. A maximum hőmérséklet pedig 24-25 fok lesz, de a nap második felében északnyugat felől már záporok érkezhetnek a Sláger FM vétel körzetébe is. A nyíltabb autópályákon érdemes fokozottan figyelni az oldalszélre.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt. A forgalom a villamos sínen halad, torlódásra kell ott készülni. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt. Egy rendezvény előkészületei zajlanak ott. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly körútig, ott sem megszokásból közlekedjünk. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán és Örkény között munkavégzés miatt 8 kilométeren keresztül torlódik a forgalom, aki teheti, az az 5-ös főúton még időben kerüljön. Az M0-áson a déli szektorban, Szigetszentmiklósnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon több jármű karambolozott, a 17-es kilométernél két sávon halad a forgalom, de több mint 7 kilométeres a torlódás ott. A 7-es főúton Martonvásár átkelési szakaszán egy személyautó motorost gázolt, a 31-es kilométernél teljes útzárat vezettek be, helyben lehet kerülni önkormányzati utakon. Nekem egyelőre ennyi, de hogyha önnek is van közlekedési infója, írja meg vagy hívjon, mindkét esetben a 0630 30 30 95 8 lesz a szám. Köszönjük szépen!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Ariana Grande és a We Can't Be Friends. Érdekesség Ariana Grande-val kapcsolatban, hogy majd ilyen törékeny, glamúros pop diva megtestesítője. Kislányként kifejezetten bizarr fázisa is volt. Imádta horrorfilmeket, és a szülinapi zsúrjai nem hercegnősnek, hanem mondjuk cápásnak, vagy a cápa filmből ismert karakternek öltözött. Ráadásul óvodásként egy időben folyamatosan egy sikoly maszkot viselt a házban, amivel halálra rémítette a dadusait. Tehát ez nem lehet egy amikor van egy kis, kedves, kis törékeny kislányunk, és egy sikoly maszkban mászkál. Fú, belegondolni is rossz. Jön a Hooligans és a fél ember, hogy megnyugtassam minket itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
2: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, ne

0: Irány az Opel Wallis, Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
1: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
4: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Mercapt Sportközpontban. Több mint 100 sporták és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
6: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Bécsben fogadta az osztrák kancellár Magyar Pétert. Drágább lesz a parkolás Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autóknak, és elkezdődött a Lehel csarnok felújítása. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csukos Ágitól hallják. Katonai tiszteletadással fogadta Magyar Péter miniszterelnököt az osztrák kancellár Bécsben. A magyar kormányfő több miniszter is elkísérte az ausztriai látogatására, köztük Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök helyettes, valamint Vitézy Dávid közlekedés és beruházási miniszter. A hivatalos program a magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélésével kezdődött, majd a két ország delegációinak plenáris tanácskozásával folytatódott. A tervek szerint a felek sajtótájékoztatót is tartanak, Magyar Péter hivatalos munkaebéden vesz részt az osztrák gazdasági élet képviselőivel, majd udvariassági látogatást tesz az osztrák államfődél is. Duplájára drágulhat a parkolás Budapesten a 2 tonnánál nehezebb személyautóknak 2027. január 1-től. A Vezes.hu azt írja, hogy a fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó autók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni. A szabály a nehezebb elektromos autókra is vonatkozik. 2026. júliusától a parkolási óradíjak zónától függően 800, 600, 400, illetve 300 forintra változnak. Ezek duplázódhatnak a 2 tonna feletti járműveknél. Fontos, hogy nem a megengedett legnagyobb össztömeg, hanem a forgalmiban szereplő saját tömeg számít. Ugyanakkor kezdődik a zöld rendszámos parkolási kedvezmény kivezetése is Budapesten, írták. Elkezdődött a Lehel csarnok átfogó felújítása, a piac nyitvatartása a munkák alatt nem változik, a kivitelezést esténként és hétvégén nyitvatartási időn kívül végzik. A felújítás részeként kifestik a vásárlóteret, cserélik az álmennyezeti lapokat, javítják a tartószerkezetet, valamint megújulnak a fizetős mosdók is. Az első ütem május 15-től augusztus 30-áig tart, a második ütemet 2027 tavaszától tervezik. A mosdókban új burkolatok, gépészeti elemek és beléptető rendszer készül, bankkártyás és érmés fizetési lehetőséggel. A Lehel csarnok működése végig biztosított lesz. Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta. A vád szerint a férfi 2024 ősze és 2025 tavasza között egy kecskeméti nagyáruház raktárából apránként kihozta a már visszaváltott palackokat, majd azokat ismét leadta az áruház automatájánál. Fél év alatt 365 alkalommal a saját bankszámlájára utaltatta a palackért járó összeget, így több mint 1,6 millió forinthoz jutott jogtalanul. Emellett 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, ezekkel további több mint 250 ezer forint kárt okozott. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott. Sűrített járatokkal is több lezárással készül a BKK a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjére. A közlekedés szervezők több mint 60 ezer közlekedőre számítanak, köztük szurkolókra, szponzorokra és technikai személyzetre. A meccsnapon a kettes metró akár 3 percenként is járhat majd óránként, mintegy 15 ezer embert szállítva Puskás Aréna felé. Sűrítik a 4-es metrót, az 1-es villamost, valamint a 100E és 200E reptéri buszokat is. A mérkőzés jeggyel rendelkező szurkolók a meccsnapján, valamint az előtte és utána következő napon ingyen használhatják a közösségi közlekedést. 20-23 fokot mérhetünk vételkörzetünkben, a napsütés mellett ártalmatlan felhők úsznak az égen, ezekből egyelőre csapadékra nem kell számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok lesz.
8: Az M1-es autópályán közlekedők készüljenek arra, hogy a Tatabánya és az M0-es autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. A terelés előtt Tatánál is torlódik a forgalom, aki teheti, mindenképpen másik útvonalat válasszon. Szintén a Budapest felé vezető oldalon a Lébényi szakaszon történt egy baleset is, a 136-os kilométernél csak a külső sáv járható, ott már 5 kilométeren keresztül lassul, torlódik a forgalom. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán és Örkény között munkavégzés miatt 8 kilométeren keresztül torlódik a forgalom, aki tehet inkább az 5-ös főutat válassza. Az M7-esen Letenye felé a Velencei tónál kiépített terelésben az 50-es kilométernél torlódtak fel a járművek, ott is nagyon sokan akarnak egyszerre egy irányba haladni. Az M0-áson a déli szektorban Sziget-Szent Miklósnál az M1-es felé több jármű karambolozott. Kitartást kívánunk mindenkinek útközben.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Áginak köszönjük szépen a híreket, indítjuk az újabb órát, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, bízom benne, hogy velem tartanak ebben az órában is, meg a következőben is. A Gossip mutatja nekünk az irányt, jön tőlük a Move in the Right Direction, indulunk!

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

Itt a Sláger FM-en, ez volt most Damiano David, és a The First Time. Egy egészen különleges vonat indult el ma reggel a keleti pályaudvarról. 13. alkalommal indult el a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomjói pünkösdi búcsúra, több mint 800 utassal a fedélzetén. A zarándokokat indítás előtt Marton Zsolt Váci megyés püspök áldotta meg. A vonaton utazik Székely János szombathelyi megyés püspök is, aki az idei búcsú ünnepi szónoka lesz. A szerelvény erdélyi településeken Désen, Maroshévízen és Gyergyószentmiklóson áthaladva az esti órákba érkezik meg Csíkszeredába. A résztvevők szombaton együtt vonulnak fel a csíksomjói nyerekbe a pünkösdi szentmisére, majd a vasárnapi szabadtéri mise után érkeznek Debrecenen és Szolnokon keresztül vissza Budapestre. Innen indultak tehát ma reggel. Chappell Ronnal folytatjuk, és ezzel kívánunk nekik sok szerencsét. Jön tőle a Good Luck Baby, a Sláger FM-en.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Viharban, szivárvány, kiderül, hogy lesz-e a mai napon, az biztos, hogy a Kowalski meg a Vega, imént hallott slágerének ez a címe, de Ági mondja az időjárás részleteit, és ebből kiderül, hogy lesz-e valójában a délutánunkban viharban, szivárvány vagy sem, az is biztos, hogy a közlekedési infókat én szállítom, majd hozom 2018-ból a Say My Name-et, David Guetta, Bebe Rexha és J Balvin slágerét, ezzel nyitjuk a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Most már a legtöbb helyen vételkörzetünkben 21-23 fokot mérhetünk, sok napsütésre számíthatunk a déli órákban is, de az égen már megjelennek az első vastagabb gomoly felhők északnyugat felől. Csapadék a következő 1-2 órában még nem valószínű. Az esernyőket egyelőre elcsomagolva hagyhatjuk, az északnyugati szél azonban kitartóan élénk lökésekkel kíséri a tiszta időt, különösen a budai hegyvidéki szakaszokon érezhetik meg a közlekedők a légmozgást. 25 fok lesz viszont a max. A mai napon.
0: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van is Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. A terelés előtt Tatánál is torlódik a forgalom, aki teheti, ott is válasz a másik útvonalat. Szintén a Budapest felé vezető oldalon a Lébényi szakaszon korábban történt egy baleset, a 136-os kilométernél még mindig csak a külső sáv járható, 5 kilométeren keresztül lassú torlódik a forgalom. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 és Balgaz, az a 48-as és a 39-es kilométerek között egy sáv járható munkavégzés miatt, több kilométeres ott a torlódás. Budapesten lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületek miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak, és a 10. kerületben a Harmad utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani. Burkolatjavítás miatt várhatóan este 10 óráig. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretnél.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Bosnál a Morgan Wallen és az I Had Some Help lényegében egy ritmusos, ironikus, szakítós himnusz, ami arról szól, hogy egy kapcsolat tönkretételéhez és a kudarchoz bizony két emberre van szükség, azaz a főhős kapott egy kis segítséget a volt partnerétől. Bosnálon és Morgan Wallen közöse egy hamisítatlan déli hangulatú country pop kollaboráció, ami tökéletesen előrevetíti Bosnálon idén érkező teljes country albumát. A klipje egy tipikus amerikai kocsmai örömzenélés pick-upokkal és rengeteg sörrel is, természetesen ezzel a jó kis country pop hangzással, amit nagyon szeretünk tőle. Megyünk tovább, érkezik a Follow the Flow és a Tőlem Ne című slágerével, már zárja is az órát itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
2: Fezen, Székesfehérváron. Június 19-21. Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.

0: hangulatingadozás.
1: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
0: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
2: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, Dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
3: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
4: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Megerősített kapacitással készül a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. 5 óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált nárcisz hagymát fogyasztották el. A nárcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, 4 kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás. Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtámpályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalomban érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47 000 forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyúvizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületek miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől egészen a Gundel-Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetékjavítás zajlik ott. A Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani. Burkolatjavítás ennek az oka, várhatóan este 10 óráig lesz ott ez a helyzet. Csak a fél útpálya járható a harmadik kerület a Tímár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál továbbra is zárva tartják a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ott ki, és a 7. kerületben a Hernád utcában a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben a Fűrész utcában az Egressi út közelében csatornát javítanak, ezért kell útszűkületre számítani ott. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul
3: egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Mikrofonnál Jekkel Dániel. Nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk, és hallgatjuk például ebben az órában Teddy Swims-t. Ez lesz tőle a Mr. Know It All az óra első harmadában. Jonas Brothers és a Sucker nyitja ezt az órát.

Itt a Sláger FM-en ez volt Terry Swims és a Mr. Know It Hall. Igaz, hogy már az E-het itt lekésték, de egy jó hír mindenképpen azoknak a szenior korúaknak, akik valamiféle mozgási lehetőséget keresnek Budapesten, hogy minden szerda reggel szenior mozorgó klub várja a második kerületi nyugdíjasokat a Mária Remetei közösségi ligetben. A szabadtéri közösségi mozgást biztosító programot a második kerületi sport Kft. Munkatársai vezetik, segítve a résztvevőket, hogy már néhány alkalom után fittebbnek és frissebbnek érezzék magukat. A foglalkozások látogatása ingyenes, de a részvételhez előzetes jelentkezés szükséges. A 0620 388 1240-es telefonszámon van erre mód és lehetőség. Mindenkit bátorítunk rá, hogy éljen a lehetőséggel. Itt van a jó idő, irány a természet, és mocorogjunk. Jön Dása és az Austin itt a Sláger FM-en.

0: Kádár Tamás, illetve Majka motiváló dala Visszapillantó szólt az előzőekben, aztán egy picit felpörgetjük a hangulat az Avicii-vel, jöttől a Hey Brother. A legfrissebb időjárás és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.
1: Közelítünk a mai nap csúcshőmérsékletéhez. 23-24 fokot mérhetünk Veszprémben és Budapesten is. A napsütés mellett mostanra már egyre több gomoly felhő sodródik a térség fölé, de az időjárás a kora délutáni órákig még stabil és száraz marad. Az északnyugati szél változatlanul élénk, ami ugyan tisztán tartja a város levegőjét, de a nyílt területeken ronthatja a hőérzetet. Egyébként 24-25 fokig melegszik ma a levegő, a közlekedésben az utak állapota egyelőre tökéletes, érdemes készülni viszont arra, hogy délutáni órákban északnyugat felől már helyenként eleredhet az eső.
0: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. A terelés előtt Tatánál is torlódik a forgalom, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Szintén a Budapest felé vezető oldalon a Lébényi szakaszon korábban baleset történt a 136-os kilométernél, még mindig csak a külső sáv járható, 5 kilométeren keresztül lassú torlódik a forgalom. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 és Balga, azaz a 48-as és a 39-es kilométerek között csak egy sáv járható, munkavégzés miatt több kilométeres ott a torlódás. Türelmet és kitartást kívánok mindenkinek arra felé. A Bécsi úton Budapesten befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetékjavítás zajlik ott, és csak a fél útpálya járható a harmadik kerületben, a Timár utcában, a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezet javítanak, hogyha önnek is a közlekedés infója, segítsen nekünk segíteni. Hívjon vagy írjon, hogyha lát valamit. Hívható és SMS számunk 0630 30 30 958.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Épp a Sláger FM-en ez volt most Ray Dalton, és tőle a Blood Running. Aztán szépen lassan eltelik ez az óra is, de a Well Hello Magyarország egyik legsikeresebb pop formációja biztosan itt lesz még velünk. Fluor Tomi és Diaz alapította ezt a duót 2014-ben, miután az Emlékszem Sopronban című kollaborációjuk után rájöttek, hogy azt a kutyafánkat milyen jól működünk együtt. Kevesen tudják, de a nevet hosszas ötletelés után egy szállodai recepciós hölgy köszönéseik lette. Slágereikre jellemző a fanyar, ironikus humor és a bulizós életérzés, de a popos dallamok mögött Diaz zenei zsenialitása és professzionális hangszerelése áll. Fluor korábbi polgárpukkasztó imázsával szakítva a Well Hello-val már az első évben telt házas koncertet adott a Budapest Parkban. Tőlük érkezik most a város szeme itt a Sláger FM.

0: nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
0: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. Gravirexpress.hu. 4

0: 90 ezer forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irányoz Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
1: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a kerthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.

0: Milliárdos kockázatokat találtak a Metu körül. Terézvárosban már látszik az Airbnb tilalom hatása. Forgalomkorlátozások lesznek Zuglóban a BL döntő miatt. Már is mondom, hol kell majd figyelni. 13 óra van, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Milliárdos pénzügyi és jogi kockázatok látszanak a budapesti Metropolitán Egyetem körül. A Telex szerint az állami számvevőszék jelentése és korábbi átvilágítások több problémát is feltártak az egyetem MNB alapítványi hátterében. A legnagyobb kockázatot az ingatlanbérleti szerződések jelenthetik. A Metu hosszú távú megállapodásokat kötött a Matolcsi Ádámhoz köthető Sky Green céggel, egyes becslések szerint ez akár 5 milliárd forintos vesztességet is okozhat. Problémát jelenthetnek korábban felvett magas fizetésű munkavállalók végkielégítései, valamint az Arizona State University-vel kötött megállapodás is. A beszámoló szerint egy ingatlanjogi szabálytalanság is helyreállítási költségeket vonhat maga után. Már látszik az Airbnb szigorítás hatása a terézvárosi albérletpiacon. Az ingatlan.com adatai szerint Budapesten csaknem 9800 társasházi lakás működik rövid távú szálláshelyként. Ezek többi 80%-a 6 belvárosi kerületben található. A legnagyobb kínálat Erzsébetvárosban van, több mint 3200 lakás hotellel, ezt Józsefváros és a belváros követi. Terézvárosban januártól betiltották a rövid távú lakás kiadást, ennek nyomán egy év alatt 60%-kal csökkent az Airbnb lakások száma. Közben a hosszú távra kiadó lakások kínálata 34%-kal nőtt, az albérletárak pedig stagnálni kezdtek. Az ingatlan.com szerint a szigorítások hosszabb távon enyhíthetik a budapesti albérletválságot. Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni Terézvárosban és Zuglóban az UEFA bajnokok ligája döntője miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint május 28-ától több szakaszon lezárások lesznek a Városliget és a Hősök tere környékén. Érintett lesz egyebek mellett a Kóskároly sétány, a Hősök tere, az Állatkerti körút, valamint a Dózsa-György út egy része. Május 29-től az Andrássy út környékén is korlátozások lépnek életbe. Lezárják például az Andrássy út egy szakaszát, több szervízutat, valamint a Répel-Rónai, a Munkácsi, a Lendvai és a Benczúr utca egyes részeit. Néhány korlátozás június 4-ig marad érvényben. Gyarapodott tavaly a Vértes Erdő ZRT által kezelt erdők élő fa állománya. A társaság közlése szerint a 46 ezer hektárnyi állami erdőterületen tavaly csaknem 190 ezer köbméter növendék keletkezett, így az élő fa készlet már mintegy 8,9 millió köbméter. Tavaly 124 ezer köbméter faanyagot termeltek ki, amelyet többek között tűzifaként, távfűtési energiaforrásként és ipari alapanyagként hasznosítottak. A társaság két új génrezervátumot is kijelölt, és 2026-ban tovább növelni a nem vágásos erdőfenntartással kezelt területek arányát. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, ma reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében már 13. alkalommal indult útnak a szerelvény, több mint 800 utast visz Székelyföldre. A zarándokokat indulás előtt Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt, Váci megyés püspök megáldotta a vonatot. 25 fokkal tetőzik ma a hőmérséklet, a legtöbb helyen már el is értük. A vételkörzetünkben kialakulhatnak záporok. Később délután az északnyugati szél pedig több helyen élénk marad. Vizes csúszós utakra még nem kell számítani.
1: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választani továbbra is. A terelés előtt Tatánál is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom, aki teheti, másik útvonalat válasszon. Az M5-ös autópályán karbantartók dolgoznak, sávzárás mellett Budapest felé Kecskemétnél a 94-es kilométernél torlódásra kell készülni. Az M0-as autóút déli szektorában Halászteleknél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik, a 16-os kilométernél sávzárásra és torlódásra készüljön minden arra közlekedő. A 8-as főúton Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométer közelében egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban, az M7-es autópálya felé vezető oldalon 1-2 kilométeres a torlódás, a 10-es főúton Dorog határában egy személyautó és egy teherautó karambolozott a 37-es kilométernél, félpályás lezárást vezettek be.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ágnél köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is. Jekkel Dániel vagyok, és hogyha Pink azt mondja, hogy get the party started, akkor induljon az a party, illetve az óra ezzel a zenével.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

a Sláger FM-en, ez volt most Alex Warren és a Fewer Dreams. Kerékpárosoknak hoztam most egy szuper hírt, akik a Hungária körút környékén szoktak bringázni, ugyanis a BRFK közlekedés rendészeti főosztálya a közlekedési kultúra napja alkalmából új éjjel-nappal díjmentesen használható kerékpáros szervízpontot avatott fel a Hungária körút központi épülete előtt. A létesítmény célja, hogy gyors és könnyen hozzáférhető segítséget nyújtson a kisebb műszaki hibák elhárításához, hozzájárulva a biztonságos közlekedéshez. A Mozgásjavító Intézettel való együttműködésnek köszönhetően az akadálymentes állomás kisebb kerekesszék javításokra is alkalmas, mindez tehát a Hungária körúton, a BRFK közlekedés rendészeti főosztályának központi épületénél. A szervizpont mellett van egy plakát, amely folyamatosan a szabályok betartására és a kölcsönös figyelemre emlékezteti a forgalom résztvevőit, úgyhogy ha valaki esetleg ilyen kisebb karbantartásra vágyna, vagy a bringája útközben valamiféle furcsaságot produkálna, akkor ott meg tudja nézni, és nem kell magunkkal hurcolni egy teljes szerszámkészletet, ez mindenképpen jó hír. Justin Wellingtonnal megyünk tovább, ez most tőle az Aiko, itt a Sláger FM-en.

0: A legnagyobb slágerek változatosan nálunk szólnak, ez a most Freddy és a Pain and Glory. Aztán érkezik egy olyan énekesnő, akinek az a különlegessége, az egyik különlegessége, hogy a hosszú haja egyik oldalon hosszabb, mint a másik oldalon. Ez az úgynevezett Max Cut, Ava Max sajátossága. Tőle hozom a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után a Kings and Queens.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Zsófi Krisztián, a hússpecialista hentesbolt társtulajdonosa és szakmai vezetője.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. MargitSzigetiSzínház.hu.
4: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszóli.

0: nem, wow, Dom Pepe!
1: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
3: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: A reklám után társadalmi célú reklám.
5: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
6: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: 23-24 fokot mérhetünk a fővárosban, az agglomerációban és Veszprémben is, ezzel elértük a mai napra jósolt csúcsértéket. A felhőzet mostanra erőteljesen megnövekedett, északnyugat felől már sötétebb felhők közelednek. Így a napsütéses időszakok hossza drasztikusan csökken. A délután folyamán bárhol kialakulhat most már futózápor, sőt egy-egy zivatarra is készülni kell a térségben. Így az esernyőket már érdemes bekészíteni a táskákba, egyébként viharos széllökések is előfordul.
8: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választani továbbra is. A terelés előtt Tatánál is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom, aki teheti, másik útvonalat válasszon. Az M5-ös autópályán karbantartók dolgoznak, sávzárás mellett Budapest felé Kecskemétnél a 94-es kilométernél torlódásra kell készülni. Az M0-as autóút déli szektorában Halászteleknél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik, a 16-os kilométernél sávzárásra és torlódásra készüljön minden arra közlekedő. A 8-as főúton Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométer közelében egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban, az M7-es autópálya felé vezető oldalon 1-2 kilométeres a torlódás, a 10-es főúton Dorog határában egy személyautó és egy teherautó karambolozott a 37-es kilométernél, félpályás lezárást vezettek be.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM, ez volt most Billie Eilish, és tőle a Birds of a Feather. Érdekesség, hogy Billie Eilish a 2020-as Grammy gálán mindössze 18 évesen történelmet írt a debütáló When We All Fall Asleep, Where Do We Go című albumával és a Bad Guy című slágerével egyetlen este alatt tarolta le mind a négy fő kategóriát. A zeneiparban a Big Four, a négy legfontosabb, legnagyobb presztízsű általános Grammy díj összefoglaló neve, az év albuma, az év felvétele, az év dala és a legjobb új előadó. Ezeket nem műfaji kategóriák alapján osztják ki, hanem a teljes zenei felhozatalt versenyeztetik, és Billie Eilish az első albumával kimaxolta az egészet úgy, ahogy van. Ez a zene történetében előtte mindössze egyetlen embernek sikerült, Christopher Crossnak még 1981-ben. Innen gratulálunk Billie Eilishnak, aztán most folytatjuk Jani Csákvecával. Tőle érkezik a könnyek az elsőben, itt a Sláger FM-en.

0: wish you the best.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Vezen Székesfehérváron.
3: Július 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott Pénz
3: és sokan mások.
2: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek.
2: Vezenfesztivál.hu.
4: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkész csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
5: Tánc, ritmus, művészet Veszprémben. A 28. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál felejthetetlen élményekkel vár. Ne maradj le!
1: Programok táncfesztiválja.hu.
6: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár. Az én hősöm.
6: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
10: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
10: kérjük, mondja el. Sláger FM.
12: Köszönjük!
1: A reklám után

0: Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között. Megérkezett Samu a veszprémi állatkertbe. Hétvégén indul a szezon a Siófoki plázson. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között május 30-ától, így a Székesfehérvár-Szombathely transzeurópai fővonal újra teljes hosszában használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Gyesev először a tehervonatoknak ad zöld utat, majd május 29-én tesztelik a berendezéseket, és másnaptól az eredeti menetrend szerint óránként indulnak majd a személyvonatok. A pályaszakaszt 2024. decemberében kellett lezárni, miután a 2024-es tavaszi esőzések után kiderült, hogy egy korábbi felújítás során nem épült ki megfelelő vízelvezetés, ami sebességkorlátozásokhoz, majd teljes leálláshoz vezetett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18-a és június 12-e között több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet alapítvány. Az állami támogatásnak köszönhetően az Erzsébet táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulásokat követően a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én. Második születésnapját ünnepli a Veszprémi Borszalon. A szervezők a kerek évfordulóhoz illő gazdag programmal készülnek május 29-én a Dubnicai Palotában. A Garden Partyként is fémjelzett eseményen a borászat, a látványos fényfestés és a helyben készült grillételek alkotnak harmonikus egységet a Várnegyed patinás díszletei között, írja a Vehír. A borszalonok állandó kísérője a minőségi gasztronómia. A májusi esemény ezen a téren is újszerű megközelítést alkalmaz. A tornyos barbecue csapata a nyár elejé baráti összejövetelek szabadtéri hangulatát hozza el a várba. A kulináris csavart pedig a fügefagyi udvar jelenléte adja az estének. Megérkezett Samu a veszprémi állatkertbe. Az 5 éves ázsiai elefánt a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Az állat szállítását hosszú előkészítés előzte meg. A speciálisan kialakított konténeres utazást szakemberek és állatorvosok felügyelték. A következő időszakban Samu fokozatosan ismerkedik új környezetével és leendő társaival, Bullival és Tújával. A látogatók várhatóan hamarosan személyesen is találkozhatnak a már nem is olyan kicsi elefánttal. Neves magyar és külföldi előadó koncertjét kínálja idén a Siófoki plázs, amelynek szezonnyitója a pünkösdi hétvégén lesz. Pénteken Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagyzenekaros koncertjével indul a sorozat, másnap LL Junior R színpadra, őt mintegy 20 előadóval a Plázs Grand Opening elnevezésű rendezvény követi. Vasárnap a Bikiniat koncertet a nagy színpadon, amit hajnalig tartó videódiszkó követ. A tavainál két héttel korábban kezdődő és szeptember 5-éig tartó szezonban a tervek szerint eljön Siófokra mások mellett Azaria, Dash, Judló, Majka, a Halott Pénz, Betonhofi, Koli, a Neoton, az Edda és Rúzsa Magdi is. Emellett a Gypsy Kings és a Mobb Deep is fellép a plázson. 100%-os teljesítménnyel zárta az első osztályú férfi kézilabda bajnokság alapszakaszát a Ván Veszprém. A magyar rekordbajnok az utolsó fordulóban gólzáporos mérkőzésen 51-40-re nyert a NEKA vendégeként a férfi kézilabda élvonalban. A Veszprém 100%-os mérleggel készülhet a Szeged elleni bajnoki döntő jövő pénteki első hazai összecsapására.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton, a Szépjuhászné út közelében, sávzárásra készüljenek ott. Lezárták a Hősök terét, az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületek miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. Lezárták az első kerületben az Ivl Miklós teret a Döbrentei utca közelében, rendezvény miatt ma este 8 óráig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetékjavítás zajlik ott. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. A terelés előtt Tatánál is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom, inkább hogyha meg tudják oldani, akkor másik útvonalat válasszák. Az M5-ös autópályán karbantartók dolgoznak sávzárás mellett Budapest felé 94-es kilométernél, Kecskemétnél. Torlódásra készüljenek ott is, és az M0-as autó déli szektorában Halászteleknél az M5-ös autópálya felé vezető oldal a munkavégzés zajlik a 16-os kilométernél, ezért van sávzárás, és ezért van 6 kilométeres torlódás. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Nem állunk meg 2 óra után sem, hanem hallgatjuk tovább a legnagyobb slágereket változatosan, és pörgetjük a munkaórák utolsóit. És a mikrofonnál Jekkel Dániel, és hogyha mindenki készen áll, akkor induljunk a Capital Cities-zel, tőlük jön a Safe and Sound.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Dalát, betét dalát hallgattuk, ez volt a Huntrix és a Golden. A rendkívül aszályos tavasz miatt a főkert új kaszálási protokollt vezet be május végéig a fővárosi gyepfelületeken, hogy javítsa a zöld felületek vízháztartását és védje a talajt. A társaság a külterületeken és a kiemelt parkok ritkábban nyírt részein teljesen felfüggeszti a fűnyírást, és csak ott kaszál a megszokott rendszerességgel, ahol azt a közlekedés biztonság megköveteli. Az utak és járták mellett kontúrkaszálással tartják szabadon a burkolatokat, a pihenőparkokban pedig csökkentik a gyakoriságot, és a gyepet 5 cm-rel magasabbra hagyják. A főváros intézkedés teljes összhangban van a környezetvédelmi kormányzat által meghirdetett vágatlan május kezdeményezéssel. Abszolút tudjuk ezt szorgalmazni, és köszönjük szépen, hogy egy picit jobban odafigyelnek arra, hogy a talaj nedvesebb tudjon maradni, illetve a vízháztartására neki. George Ezra-val folytatjuk, érkezik tőle az Anyone for You, majd Jennifer Lopez is benne hozzánk. Come on.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt most Kálai Sanders és a You, ami után érkezik 2006-ból Amy Winehouse és a Back to Black, a legfrissebb időjárás és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.
1: A megnövekedett felhőzet és az elszórt csapadék miatt a hőmérséklet 22 fokra süllyed Budapest környékén. Változékony, záporos idő alakulhat ki a térségben. A felhő átvonulásokból most már bárhol eleredhet az eső, és villámlással kísért gyenge zivatarok is tarkíthatják a délutánt vételkörzetünkben. A záporok zónájában a látótávolság hirtelen jelentősen lecsökkenhet, úgyhogy figyelni kell a közlekedőknek, vezessenek óvatosan, a csapadékos tájakon pedig természetesen a vizes, csúszós utakra kell figyelni.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a Margit körúton, a Tölgyfa utcánál, a Margit híd felé volt korábban, de most már nincs, hiszen ezért szűnt meg. Baleset nehezíti viszont a közlekedést a Budakeszi úton, a Szépjuhászné út közelében, sávlezárásra kell ott készülni. Lezárták a Hősök terét, az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületek zajlanak ott. Az Állatkerti körútot egyirányosították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak, és a 10. kerületben, a Harmat utcában, az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani, várhatóan este 10-ig lesz ott ez a helyzet. Az M1-esen a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban, aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. A terelés előtt Tatánál is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom, aki teheti, másik útvonalon haladjon.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en, ez volt most Pink Panthers és a Stateside Zala Larsonnal közösen. Aztán a Bagosi Brothers Company hívja fel a figyelmet arra, hogy álljunk össze. Érdekesség, hogy a Bagosi Brothers Company nem csak a nevében egy testvér csapat, hanem valódi testvérekről van szó, nem csak egy kitalált névük. A frontember Bagosi Norbert és a basszusgitáros Bakosi László valóban édes testvérek. A formáció magja a mai napig teljesen erdélyi, változatlan felállásban zenélnek. 2013-as alapításuk óta, és nemrégiben a hazai sláger vendégei is voltak, értemes lehet ezt megtekinteni, ezt a beszélgetést is a Sláger FM YouTube csatornáján. Érkezzen tehát a Bagosi Brothers Company és az Álljunk Össze itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Maute Zsófival. Eheti vendégünk Zsófi Krisztián, a hússpecialista hentesbolt társtulajdonosa és szakmai vezetője.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
4: Multifunkcionális sporttér, panorámás szaunavilág, hatalmas wellness részleg, kozmetikai kezelések, a zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.

0: www.rozalia.hu.
1: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátra Füreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Orbán Anita az osztrák miniszterrel tárgyalt Bécsben. Hétfőn indul az aszbesztszennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság munkája, és kigyulladt egy állattartó telep Dányban. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. Közép-Európa és Magyarország biztonságáról, valamint versenyképességéről tárgyalt Orbán Anita külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az európai versenyképesség Magyarország számára közvetlenül összefügg az energia árakkal, a beruházásokkal, az innovációval, valamint a munkahelyek megőrzésével és bővítésével.

0: bővítésével. A felek egyetértettek abban, hogy az illegális migráció ügyében hatékony európai megoldásra van szükség. A megbeszélésen szó volt a következő uniós költségvetésről, a Magyarországnak járó forrásokról, a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, valamint a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának előmozdításáról is. Hétfőn kezdi meg munkáját az a Magyar-Osztrák Bizottság, amely a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés körülményeit vizsgálja. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be ma Bécsben, miután az osztrák kancellárral tárgyalt. A kormányfő azt mondta, az ügyben nincs helye mellébeszélésnek, teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség. Magyar Péter szerint a szennyezés sok ezer magyar családot érinthet. A probléma súlyosságát jelzi, hogy elmondása szerint van olyan település, ahol a levegő aszbeszt tartalma a határérték 300-szorosát éri el. A miniszterelnök hozzátette, az érintett térségben korábban nem volt aszbeszt szennyezés, és azzal összefüggő megbetegedés sem. Kigyulladt egy állattartó telep a Pest vármegyei Dányban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz mintegy 150 négyzetméteres területet érintett. A lángokat a Gödöllői és a Nagykátai hivatásos tűzoltók oltották egy 60-i vízszállító jármű segítségével 5 vízsugárral. A helyszínre önkéntes tűzoltók is érkeztek, és több más egység is elindult az esethez. A Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szerint csak néhány állatot kellett kimenteni a telepről, a tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni. Diák kezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá, közölte Orbán Balázs, az MCC alapítvány kuratóriumának elnöke. A fideszes országgyűlési képviselő azt írta, az MCC az elmúlt 30 évben a Kárpát-medencében meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézményé vált, és több mint 8000 diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget. Az Őrizzük meg az MCC című kezdeményezés szerint az alapítvány ügye nem pártpolitikai kérdés, hanem nemzeti ügy. Az aláírók között közéleti szereplők, sportolók és szakemberek is vannak. Az MCC korábban közölte, nyitott a szakmai párbeszédre és egyeztetésre. Timothée Chalamet viasz figurájával ünnepli harmadik születésnapját a Madame Tussaud Budapest. Az attrakció tájékoztatása szerint a Dűne, a Szólítsa neveden és a Vonka sztárjának figurája mától csak nem egy hónapon át látható a Dorottya utcában. A viasz más Amsterdamból érkezett Budapestre, és különlegessége, hogy a Dűne másik főszereplője, Zendaya már állandó figuraként szerepel a kiállításon. Timothée Chalamet több szállal is kötődik Magyarországhoz, hiszen a Dűne és az 5. Henrik forgatásai alatt hónapokat töltött Budapesten. Délután 21 fokot mérhetünk a fővárosban és az agglomerációban, erősen felhős az ég, a viter között több pontján kialakulhat zápor vagy zivatar, így sokfelé vizesek a burkolatok. Az északi szél továbbra is erős, 15-16 fokig hűlhet a levegő.
1: Az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehetséges. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autó csomópontja között átépítették a terelést a 19-es és a 17-es kilométerek között, a főváros felé vezető oldalt zárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányunként két-két sávon haladnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosan és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Magyaród és az M31-es autópálya csomópontja között tújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométerek között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Szintén az M3-ason Bagnál új terelést építenek ki, a 48-as és a 39-as kilométerek között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé tartók a külső és a leállósávon tudnak autózni.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Áginak köszönjük szépen a híreket, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ez a Sláger FM, köszönöm, hogy ebben az órában is együtt rádiózunk. Érkezik a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love, itt lesz a Savage Garden, illetve a Spiller és a Groove Jettel, már indultunk is.

Itt a Sláger FM-en ez volt most a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love. A pünkösdi hosszú hétvégén az Intercity járatok mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak majd, és több viszonylatban hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek Budapestről a megnövekedett forgalom miatt. Budapesten és több vidéki csomópontban tartalékvonatokat és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek támogatják a közlekedőket, a MÁV pedig arra kéri az utasukat, hogy a kapacitások tervezhetősége érdekében elővételben váltsák meg a jegyeiket. Ez egy szuper dolog szerintem, hogy egyre inkább, egyre többen vonatoznak, és ennek megfelelően egyre több hely is lesz a vonatokon, és hogyha tényleg elővételben megváltjuk a jegyeinket, akkor nem csak a MÁV-nak segítünk a tervezhetőségben, hanem magunknak is, mert sokkal kényelmesebb, egyszerűbb mobil alkalmazáson puty, és már meg is vettük a jegyünket, mondjuk Budapestről. Siófokon meglátogassuk a rokonokat, vagy akár csombanjunk egyet a Balatonban, hát hamarosan mondjuk az időjárással kapcsolatban a friss tudnivalókat, és ez alapján meg tudjuk tervezni a hétvégét, de előtte még jön Purple Disco Machine, Santana, illetve Kylie Minogue is itt

0: Pontosan. Egyelőre jónak tűnik az idő, de benne van abszolút a levegőben az, hogy benézz hozzánk egy-egy zápor, zivatar. Ági mondja a részleteket, én pedig az utolévőknek szeretnék segíteni a legfrissebb közlekedési infókkal. Aztán a következő zenei szakasz, majd Nabiha és a Never Played the Bass fogja megnyitni.
1: Éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes régiójáték áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régiójáték. Minden nap gyereknap.
3: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
4: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
5: Laci! Laci!
6: Igen, Anna?
5: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
6: Igen, láttam. Miért kérdezed?
5: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
6: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
5: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
6: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
8: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
9: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
10: A reklám után.
11: Tovább csökkent 1-2 fokkal a hőmérséklet, 19-20 fok van most a főváros legtöbb területén, az égbolt erősen felhős. Vételkörzetünkben még több felé előfordulhatnak záporok, egy-egy lecsengő zivatar, így a délutáni csúcsforgalomban indulóknak még vizes csúszós utakkal kell számolniuk az utakon. Az északnyugati szél továbbra is tartósan erős, és hűvös lökésekkel kíséri a délutánt, ami miatt a komfortérzet hát alacsonyabb lehet, mint amit délben tapasztaltunk, 18 fokig hűlhet a levegő.
0: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést, a 19-es és a 17-es kilométerek között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányunként két-két sávon haladnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosan és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Magyaród és az M31-es autópálya csomópontja között újítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométerek között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Szintén az M3-ason Bagnál új terelést építenek ki, a 48-as és a 39-es kilométerek között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé tartók a külső és a leállósávon tudnak autózni. A munkával kapcsolatban a főváros város felé, lezárták a Galga pihenőt is. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon vagy hívjon 06 30 30 30 958. Előre is köszönjük a segítséget.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

napjainkban. Ez a sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-ben szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és Néta Kiskata fogja ezeket prezentálni, úgyhogy Ági, itt az ideje a könnyes búcsúnak, ahogy az angol mondja, time to say goodbye.
1: Ó, és ezt nem tudtad volna énekkel, vagy valami?
2: Time to say goodbye.
0: De így van valahogy, nagyon, idáig nagyon tudom. Énekelve csak az elejét okay, tudom.
1: Teljesen sajnos, pontos volt. Na mindegy, oké, nem fárasztjuk itt a hallgatókat ezzel. Dani énekhangjával, ami egyébként meglepően egészen jó volt. Legközelebb majd lehet egy karaoke buliba invitáljuk a Sláger FM hallgatóit, illetve Kiskatának átadjuk a terepet a mai napon. Itt sétálgat már az
0: sertepercér,
1: amit mondani szoktad. Biztos vagyok benne, hogy készíti a kávét. Csak a legjobbakra számíthatnak a legnagyobb slágerekre, és sok-sok izgalmas témára. A Katától.
0: Így van, ránk pedig ebben a formációban legközelebb jövő hét, kedden, mert hogy hosszú hétvége lesz, én nehogy bárki elfelejtsen.
1: Leszek, Dani?
0: Nehogy,
1: semmi baj.
0: Akkor te nem lesz, hogy jó van.
1: Danira viszont számítottak kedden, és a pünkösdi hosszú hétvégére légy szíves, kívánj mindenkinek már így előre jó pihenést.
0: Jó pihenést mindenkinek.
1: Ügyes.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vár.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
4: Tánc, ritmus, művészet Veszprémben. A 28. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál felejthetetlen élményekkel vár. Ne maradj le!
5: Programok táncfesztiválja.hu.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
10: Vitongo. Stresszre Vitongo.
11: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjencascade.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
13: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

Megerősített kapacitással készül a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. 5 óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált nárcisz hagymát fogyasztották el. A nárcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, 4 kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás.

0: Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtámpályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalom van érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47.000 forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyúvizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Hát igencsak szelesre fordult odakint az idő, és jelenleg 24 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, a következő órákban pedig lehet számítani futózáporok, zivatarok érkezésére. Holnapra azonban megszűnik a csapadék tevékenység, és holnap már zavartalan lesz a napsütés. Persze egy-két bárányfelhő húzhat fölöttünk, de csak azért, hogy szórakoztasson bennünket. A reggeli órákban 17-18 fokkal indul a napunk, szinte nyárias lesz a hőség, délutánra pedig 26-27 fokot ígérnek. De még ennél is jobb lesz az idő, szombaton, vasárnap, sőt a jövő hét elején is, ugyanis végig söpör egész Európán az idei első hőhullám, úgyhogy a következő napokban akár 29-30 fokot is mérhetünk majd. Szétnézünk az utakon, az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán kápolnás nyék előtt egy fa dőlt a pályára. A 42-es kilométernél csak a belső sávon arra szólhatnak a járművek, jelenleg több mint 5 kilométeres a torlódás. A fővárosban pedig történt egy baleset az Alkotás utcában, a Bakcsomópont felé, a Nagyenyed utcánál a belső sávban, és még tart a helyszínen és a Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál, mindkét helyen lelassult a haladás. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletese Pejper Károly. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
2: Szia Kata, jó napot kívánok a hallgatóknak! Fennakadások nem lassítják, nem akadályozzák a délutáni forgalmat, sem Budapesten és az elővárosában, sem a távolsági vonatok esetében. Zajlik a déli körvasút építése miatt ma, majd pedig 26-tól 28-áig az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi railjetek és Eurocitik csak kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak napközben. Fontos előrejelzést is hoztam, 27-től egészen augusztus végéig jelentősen módosul a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között. Az Intercityk és a személyvonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között már busszal kell majd utazni. Viszont hallásra!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Pejper Károlynak köszönjük az összefoglalót, jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a Sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és Phil Collins dalát már be is készítettem, a Two Hearts érkezik, de előtte a Tom Jones féle Sex Bomb szól, úgy, ahogy azt Musti újra gondolta. Jó rádiózást és laza hazautat kívánok! Sláger!

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Taylor Swift énekelt nekünk, ez volt az Opal Light című dala, és hát az énekesnő igen fontos és hasznos tanácsot adott a feltörekvő, felnövekvő zenész generációnak. Azt mondta a fiataloknak, hogy ne olvasgassák a róluk szóló kommenteket a közösségi oldalakon. Persze van, amikor egy építő kritika kimondottan hasznos tud lenni, ösztönző erőként hathat, de a közösségi oldalakon egyetlen kritika sem ilyen, és csak saját magunkat tesszük tönkre, hogyha ezeket olvasgatjuk. Hát azt hiszem, hogy ez megfontolandó tanács. Ugye a Ketszáj énekesnőjét is letiltották a komment olvasgatásról, szintén a lelki egészségük védelme érdekében. No de lelki egészségünk érdekében keressünk valami jó kis pünkösdi programot erre a hétvégére. Irány a Velencei tó. A Velence Korzón egy nagyon különleges gasztrofesztivált rendeznek ezen a hétvégén. Holnap kezdődik és pünkösd hétfőig tart a pünkösdi édes és vad gasztro hétvége. A magyar konyha legizgalmasabb ízeivel, csupa-csupa édes és csupa-csupa vad finomsággal találkozhatunk itt. És hát ez is egy olyan fesztivál, hova nem csak jól lakni megy az ember, hiszen lesz itt vidám park, mindenféle játék, színes programok, úgyhogy az egész család remekül fogja itt érezni magát, ráadásul a belépés ingyenes, úgyhogy a Velencei tó partján találkozunk. Itt a Sláger FM-en pedig már is randizunk Anasztézsával. Na ő az az énekesnő, akinek minden napszemüveg jól áll. Nem tud olyan napszemüveget fölvenni, ami ne állna jól neki, legyen az bármilyen formájú. Ő énekel hát nekünk. So the paid my dues.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Rick Astley dallal szólt, ez volt a Never Gonna Give You Up, és pontosan 2,5 perccel járunk fél öt előtt. Hamarosan elmondom, hogy mi a helyzet az utakon, és megnézzük azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Viszont valamiről mindenképpen beszélnünk kell, ugye? Van nekünk reggelente egy hablaty játékunk, amikor is Kajdi Csaba Cilla énekel valamit, nekünk pedig ki kell találni, hogy vajon mit énekelt. Na hát, már napok óta húzódik a feladvány, és annyira egyszerű, hogy az hihetetlen. Még én is rájöttem, hogy mit énekel, mégis az elmúlt napokban valamiért nem sikerült a hallgatóinak megfejteni, annyit sikerült róla kitalálni, hogy egy Neoton Familia dalról van szó, de hogy melyik, hát ezt holnap reggel, mert most már nagyon remélem, hogy valaki megmondja a Porten Petrának és Somogyi Zolinak, szóval jelentkezzenek a játékunkra, akár SMS-ben 0630303095, akár a mobil applikációnkon keresztül, akár most azonnal a jelentkezéssel, nem is kell megvárniuk a reggelt. Csak aztán, hogyha jelentkeztek, akkor reggel 7 óra 50 körül mindenképpen legyenek telefon közelben. Szóval nagyon szurkolok, hogy végre sikerüljön kitalálni, mert most már egy hatalmas ajándékcsomagot kap az, aki megfejti ezt a feladványt. No, de itt a Sláger FM-en most jön egy olyan zenész, akiről mindig tudjuk, hogy mit énekel. Király Viktortól szól a Run.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu. Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
2: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidős Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
3: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiojáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Egy akkumulátor mindenhez. A kertől a műhelyig. Villager Fuse, most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: A reklám után.
8: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Nézzük, mit ígérnek nekünk holnapra a szakemberek. Nos, a péntek javarészt napsütésben telik, majd el csak kevés helyen növekedhet meg időnként a felhőzet, de záporok, zivatarok holnap már nem várhatók, ezt gyorsan le is kopogom. Az ország legnagyobb részén azonban élénk, erős lesz a légmozgás. A kora reggeli 16-17 fokot pedig délután 26-27 fok követheti. Hát ez már csak ugyan szinte nyárias időjárás, és hát a hétvégén is nyárias időben telik majd el. Szombaton, vasárnap egész nap napos és száraz időre számíthatunk. Szombaton 28-29, vasárnap pedig 29-30 fokot mérhetünk, és erős lesz egész hétvégén az UV-sugárzás, úgyhogy 11 és délután 3 között vigyázzanak a bőrükre. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsánál történt egy baleset. A 30-as kilométernél forgalomkorlátozásra és 6 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M0-as autót déli szektorán Halászteleknél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon szintén volt egy baleset. A 16-os kilométernél sávlezárás van, itt 6 kilométeres a torlódás. Az M4-esen Szolnok felé Monornál egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 34-es kilométernél csak a külső sáv járható. A 8-as számú főúton pedig Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométernél, illetve Városlődnél a 73-as kilométernél is egy műszaki hibás jármű vesztegel, mindkét helyen forgalomkorlátozás fogadja az autósokat. A fővárosban ehhez képest nyugodt a forgalom, bár egy kicsit sokan vannak az utakon, szóval lehet torlódásra számítani, például a Rákóczi úton, a Károly körúton, az Asztória felé, vagy éppen az M3-as kivezető szakaszán a Körvasútcsori felüljárótól, de figyeljünk arra is, hogy lezárták az Éből Miklós teret a Döbrentei utca közelében. ma este 8 óráig egy rendezvény miatt, és dolgoznak a 10. kerületben a Harmat utcában is, az Ihász utca közelében félpályás a korlátozás, ma este 10-ig burkolatjavítás miatt. Jó utat!
9: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Kamráddal a Szólt, ez volt a Be Mine. Mikor voltak utoljára a múzeumban? Remélem, hogy önök is azok közé tartoznak, akik ismét felfedezték a múzeumok csodáját, hiszen már régen nem arról szól a múzeumba járás, mint hajdanában, danában, amikor a mindent a szemnek, semmit a kéznek volt az alapelvés, meg sem volt szabad szólalni, hogyha az ember csak suttogott, akkor is rászóltak, hogy csöndesebben. De a helyzet az, hogy én még abban az időben is imádtam a múzeumokat, viszont mióta a legtöbb múzeum bevezette az interaktivitást a kiállításaiba, azóta még inkább a rajongója lettem a kiállítótereknek, és hát az egyik kedvenc helyem a Néprajzi Múzeum, ahol képzeljék, mostantól lehet kék túrázni. Igen, jól értették, kék túrázni, de nem úgy, ahogy a természetben járjuk végig a kék túra útvonalat, de itt is kapunk egy térképet, és azt követve egy játékos felfedező utat végig járva kék kiállítási tárgyakat kereshetünk a múzeumban. A kaloteszegi paplantól egy mexikói maszk türkiz mozaikján át, egészen egy japán porcelán figuráig, vagy éppen egy hortobágyi pásztoringig, mert hogy ezeket a tárgyakat mindet a kék szín köti össze, és hogyha ezt az útvonalat végigjárjuk, akkor gyakorlatilag a Néprajzi Múzeum minden kiállított kék tárgyára rácsodálkozhatunk. Szerintem óriási az ötlet. Úgyhogy, ha tehetik, akkor kék túrázzanak a Néprajzi Múzeumban. Itt a Sláger FM-en pedig zenei túránkat már is a Tejút felé folytatjuk. Rúzsa Magdi dala érkezik, de előtte Gautjától szól a Somebody That I Used To Know.
1: Now I think of when we were together.

A Sláger FM a hazaúton is kíséri önöket, ez volt Rúzsa Magdidala, a tejút, és lassan azok is fellélegezhetnek, akiknek 5 óráig tart a munkaideje, mert 5 perccel járunk 5 előtt. Már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de a hírek előtt még Howard Jones dala szól, a What is Love zárja.

0: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bóbita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba, és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
1: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
2: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
3: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése kezd helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
5: Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
6: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villámakció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
8: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
9: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Zsófi Krisztián, a hússpecialista hentesbolt társtulajdonosa és szakmai vezetője.
8: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
10: A reklám után.
8: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Újraindulnak a Magyarország közlekedési együttműködések a miniszterelnöki találkozó után. Újabb látványos mérföldkőhöz érkezett az M1-es autópálya bővítése. A tervek szerint újabb hidat kameráznának be Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter miniszterelnök és az osztrák kormánydelegáció találkozója után azonnal megkezdődött a magyar-osztrák közlekedési kapcsolatok újjáépítése. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az új irányvonal célja a korábbi évek konfliktusainak lezárása és a szakmai együttműködés helyreállítása. Júniusban újraindul a két közlekedési tárca közös munkája, többek között ismét összeül a vasúti fejlesztési munkacsoport, amely évek óta nem működött. Kiemelt feladat a Budapest-Bécs vasúti szolgáltatások javítása és a menetidő csökkentése, valamint a gyesebb működésének rendezése. A magyar fél a közúti összeköttetések fejlesztését is sürgeti, köztük a Sopron és Kismarton közötti hiányzó osztrák gyorsforgalmi szakasz megépítését. A főváros több szociális és közlekedési ügyben is döntésre készül, mondta Kis Ambrus főigazgató az M4 kérdésére. A hajléktalanok egészségügyi ellátása irán drasztikusan nőtt az igény, míg 2020-ban 16 ezer esetet láttak el, tavalyra ez 26 ezer fölé emelkedett. A város bővíteni a házi orvosi kapacitást és létrehozna egy 30 férőhelyes átmeneti otthont krízis helyzetben lévő családoknak. A közgyűlés a jövő héten tárgyalja a fiatalok mentális egészségét támogató programot is, amely ingyenes pszichológiai segítséget és online rendszert kínálna. A Dunahidak kamerás megfigyelése tovább bővülhet, a Szabadsághidat még idén bekameráznák. A következő ülés egyik legnagyobb figyelmet vonzó témája a taxis rendelet módosítása lesz. A taxiszolgáltatás tarifáján 2023 márciusa óta nem változtatott az önkormányzat. Kerületi szinten több közterület átnevezés és közlekedési átalakítás is várható.

0: Éjszakai óriás művelet zajlott az M1-es autópályán. Hétfőről kedre virradó éjjel helyére került a Komárom-Esztergom vármegyei Csém térségében épülő új híd első 27,5 tonnás gerendaeleme. A szakembereknek centiméteres pontossággal kellett beilleszteniük az 56 méteres nyílás közű szerkezet egyik felét. A második 26 tonnás elem beemelését szerdáról csütörtökre virradó éjszakára ütemezték, mivel a hidaknál elkerülhetetlen a főpálya időszakos érintése, ezért a nagyobb munkákat éjszaka végzik. Új fordulatot vett a Balaton egyik legvitatottabb ingatlan ügye. Mégsem épülhet meg a Balaton-aligai magas partra tervezett 105 lakásos társasház. Az Aligai Fürdőegyesület tájékoztatása szerint a pécsi törvényszék már 2023 tavaszán megsemmisítette az 5-6 szintes épületépítési engedélyét, miután a civilek bírósághoz fordultak. A beruházás ellen évek óta tiltakoztak helyiek és természetvédők, akik attól tartottak, hogy a fejlesztés visszafordíthatatlanul károsítaná a magas partot is, tovább növelni a Balatonpart túlterheltségét. A döntés jelentős siker a helyi közösség számára, ugyanakkor továbbra sem ismert, hogy a beruházó később új tervekkel próbálkozik-e. Budapest saját diadalívet kaphat. A Mozinet és a Hellowood ötletpályázatot hirdetett egy kortárs a város jelenére vagy jövőire reflektáló szimbólum megtervezésére. A felhívás az egy Dán építész Párizsban című film bemutatójához kapcsolódik. A pályázata bárki nevezhet vizuális tervvel és rövid koncepcióval. A helyszín és a stílus szabadon választható. A cél egy olyan alkotás megtervezése, amely bátran és egyedien fogalmazza meg Budapest lényegét. A nevezési határidő május 24-e. Az eredményhirdetés május 26-án lesz a Toldi moziban. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Rápillantunk a meteorológiai előrejelzésével. Ahhoz nem kell előrejelzés, hogy lássuk, hogy valószínű hamarosan elered az eső, hogyha kinéz az ember az ablakon, akkor látja, hogy egyre sűrűbbek a felhők a főváros fölött, és hűlt is a levegő, 22 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. De lássuk, mi vár ránk holnap. Nos, péntekre megszűnik a csapadék tevékenység, száraz meleg napsütéses időt ígérnek nekünk a meteorológusok, reggel 17-18, délután pedig 26-27 fok lehet, és szombaton vasárnap még tovább emelkedik a hőmérséklet, ugyanis jön az első idei hőhullám, nekünk szerencsénk lesz, csak 29-30 fokig emelkedik a hőmérséklet, de Spanyolországban, Portugáliában akár 39-40-42 fok is lehet ezen a hétvégén, úgyhogy ha éppen odautaznak, akkor vigyenek magukkal legyezőt. Itt nálunk a napszemüvegre és a naptejre lesz leginkább szükség a következő napokban. És jönnek az utak hírei. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Irinyi József utcában, a Margit körúton, a Szél Kálmán tér előtt, a Rákóczi úton, valamint a Károly körúton az Asztória felé, és sokan hajtanak a Vámház körúton is a Kálvin tér irányába. Az 59-es villamos helyett pedig jelenleg a Márton Áron tér és a Szél Kálmán tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt, úgyhogy az 59-es villamos most egy darabig ne várják. Történt egy baleset az M0-ás autóúton, a déli szektorban Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 16-os kilométernél sávlezárásra kell számítani, itt 6 kilométer a torlódás, az M5-ösön pedig szintén 6 kilométeres már a kocsisor, a Röszke felé vezető oldalon Ócsánál volt egy baleset, itt is forgalomkorlátozás van. A 12-es számú főúton pedig Nagymaros átkelési szakaszán szintén egy baleset történt, a 11-es kilométernél teljes az útzár, úgyhogy ezen az úton most egyáltalán nem lehet közlekedni. Az M4-esen pedig a Szolnok felé vezető oldalon Monornál egy személyautó ütközött a szalagkorlátnak a 34-es kilométernél, csak a külső sáv járható. Vezessenek nagyon figyelmesen és vigyázzanak magukra.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik már is a Sláger délután, és benne érkezik az Aerosmith dal, az I Don't Wanna Miss a Thing, de előtte feldobjuk a hangulatot, és a mosolyra fakasztunk mindenkit Bobby McFerrin dalával. Érkezik a Don't Worry Be Happy, én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk, jó rádiózást!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Cat Sai Gabriella című dala forgott, a K-pop dal után pedig Skandinávia felé vesztük az irányt, hiszen ma izgalmas éjszakánk lesz, ugyanis ma este tartják a skandináv kultúra éjszakáját. A programok este 7-kor kezdődnek majd, és egészen 11-ig, vagy talán még tovább is tartanak. Részt vehetünk például a skandináv házban bemutató északi nyelvórákon. A dán, a svéd, a finn és a norvég nyelvekkel ismerkedhetünk meg, de skandináv folklór ihlette kézműves workshopok is várnak bennünket folyamatosan, ebbe is bármikor be lehet csatlakozni, és hát ugye mostanában egyre több rajongója van a svéd krimiknek, ezért egy szabaduló szobát is összeállítottak nekünk, ahol egy skandináv krimi ihlette nyomozáson vehetünk részt, ide viszont előzetesen regisztrálni kell. A Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben is lesznek programok, filmvetítések például, és északi témájú előadások, és még egy kóruskoncert is színezi az esti éjszakai programokat, úgyhogy ne maradjanak le erről sem. Itt a Sláger FM-en pedig mehetnénk tovább akár valamilyen skandináv zenekarral, Abbával, Roxette-tel, az Aha-val, a Europe-val, az Ace of Base-szel, vagy éppen Ikona Pop-pal, de nem. Mi egy amerikai világsztár dalát hallgatjuk meg már is, a Cry Me a River forog Justin Timberlake-től.

Az ilyen nyári eső jól esik az embernek. Ez volt a Margaret Island eső című dala. Remek illusztráció a ma délutánhoz. Egyébként még egy hónap van hátra az iskolából, aztán kitör végre a nyári szünet, de hát a gyerkőcök szerintem már nagyon érzik a nyár közelettét és a tanév végét. Mert ma képzeljék, ahogy a villamos elhaladt egy iskola mellett, hát bámultam kifelé a fejemből, és éppen sikerült benéznem az iskola ablakán, valószínűleg éppen a biológia teremre láthattam rá, mert hogy egy csontváz állt az ablakban, és fogta a fejét. Lenne egy fogadásom arra, hogy nem a tanár állította oda a csontvázat az ablakba. Minden esetre egy nagyon jót szórakoztam rajta. Itt a Sláger FM-ben pedig már is repülünk tovább, Eric Carmen dalával, a Hungry Eyes érkezik. Önöktől pedig várom a közlekedési infókat, hogyha trafipaxot látnak, nagyobb útakadályt, vagy akár egy olyan útszakaszt, ahol meglepően könnyedén lehet haladni. Írjanak 06 30 30 30 95 8.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
4: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
5: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
8: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után.
9: És itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy hogyan alakul a hosszú hétvégénk időjárása. Hát beköszön a májusi kánikula, úgyhogy tényleg legyen önöknél legyező, meg napszemüveg és naptej, mert azokra lesz a legnagyobb szükség a következő napokban. Pénteken általában napos időre lehet számítani, jobbára kevés fátyó vagy gomoly felhő lehet csak fölöttünk, és eső biztosan nem érkezik, a legmelegebb órákban pedig 27-28 fok körül alakul a csúcs, de ennél melegebb lesz hétvégén, szombaton, vasárnap, sőt hétfőn is 30 fok körül alakul majd a csúcs. Mérséklet. Az egyetlen dolog, ami hűt majd minket a következő napokban, az élénk légmozgás lesz. Nézzük, mi vár az úton lévőkre. Sok baleset történt sajnos városon kívül. A 12-es számú főúton például teljes az útzár. Nagymaros átkelési szakaszán a 11-es kilométernél történt nemrég egy baleset. Az M0-áson a déli szektorban Halászteleknél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon is baleset volt. A 16-os kilométernél a sávlezárás mögött már 10 kilométeres a torlódás. A 8-as számú főúton pedig Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométernél, illetve Városlődnél a 73-as kilométernél is egy-egy műszaki hibás jármű vesztegel, mindkét helyen forgalomkorlátozásra kell készülni, itt is torlódás van. A fővárosban pedig a Hűvösvölgyi úton volt egy baleset a Szerbantal utcánál, ezért itt is lelassult a haladás. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás a korlátozás, itt a burkolatot javítják, és dolgoznak a Bécsi úton befelé a Vörösmári út előtt a belső sávval lezárva vízvezeték javítás miatt. Újpesten pedig a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál félpályás az útzár. Itt új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
0: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Sláger FM.

Billy Joel dalaszolt, ez volt az Uptown Girl itt a Sláger FM-en, és ha már ebben az órában utaztunk egy kicsit a skandináv kultúra éjszakája apropóján, hát folytatjuk az utazást, ezúttal azonban Új-Zélandra kirándulunk. Érden, ugyanis a Magyar Földrajzi Múzeumban a Múzeumi Világnap apropóján megnyílt Hamar György fotókiállítása, ahol már holnap van Leléptem Új-Zélandra címmel. A fotós, aki saját bevallása szerint valójában nem is fotós, csak szeret fényképezni, több alkalommal is eljutott Új-Zélandra, volt, hogy csak egy hetet, de volt, hogy fél évet, sőt olyan is volt, hogy másfél évet töltött el ott, látogatásai alatt pedig mindent, de mindent próbált felfedezni, és mindent, de mindent megörökíteni. Mi pedig most a fotókon keresztül megismerhetjük ezt a mesés tájat, egészen október 11-éig látható a kiállítás, hogyha tehetik, akkor menjenek és nézzék meg, tehát Érden a Magyar Földrajzi Múzeumban. Itt a Sláger FM-en pedig hamarosan elstartol a kívánság műsor, már jöhetnek az üzenetek, kinek milyen dalt játszhatok, 0630 30 30 95 8, de most még szól Susan Vega dala, jön a Tom Stainer.

0: Itt a Sláger FM-en a Bombon vadonatúj dala szólt a Radics Gigivel közösen készített Rabod vagyok. Szolnoki Petiék egyébként alaposan megünnepelték a 30. jubileumukat, egy fergeteges koncertet adtak. Éppen múlt szombaton a Pap László Budapest sportarénában, ami csordultig volt rajongókkal. A feladat pedig, hogy csordultig töltsék jobbnál jobb slágerekkel a következő két órát önökre vár, hiszen rögtön a hírek után indul a kívánságműsor, de még a hírek előtt meghallgatjuk My Smith dalát. A Nice to Meet You zárja az óránkat.
1: Egy újabb sláger, a Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law,

0: Mindenki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
1: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen. Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között. Megérkezett Samu a veszprémi állatkertbe. Hétvégén indul a szezon a Siófoki plázson. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között május 30-ától, így a Székesfehérvár-Szombathely transz-európai fővonal újra teljes hosszában használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Gyesev először a tehervonatoknak ad zöld utat, majd május 29-én tesztelik a berendezéseket, és másnaptól az eredeti menetrend szerint óránként indulnak majd a személyvonatok. A pályaszakaszt 2024. decemberében kellett lezárni, miután a 2024-es tavaszi esőzések után kiderült, hogy egy korábbi felújítás során nem épült ki megfelelő vízelvezetés, ami sebességkorlátozásokhoz, majd teljes leálláshoz vezetett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18-a és június 12-e között több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet alapítvány. Az állami támogatásnak köszönhetően az Erzsébet táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulásokat követően a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én. Második születésnapját ünnepli a Veszprémi Borszalon. A szervezők a kerek évfordulóhoz illő gazdag programmal készülnek május 29-én a Dubnicai Palotában. A Garden Partyként is fémjelzett eseményen a borászat, a látványos fényfestés és a helyben készült grillételek alkotnak harmonikus egységet a Várnegyed patinás díszletei között, írja a Vehír. A borszalonok állandó kísérője a minőségi gasztronómia. A májusi esemény ezen a téren is újszerű megközelítést alkalmaz. A tornyos barbecue csapata a nyár elejé baráti összejövetelek szabadtéri hangulatát hozza el a várba. A kulináris csavart pedig a fügefagyi udvar jelenléte adja az estének. Megérkezett Samu a veszprémi állatkertbe. Az 5 éves ázsiai elefánt a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Az állat szállítását hosszú előkészítés előzte meg. A speciálisan kialakított konténeres utazást szakemberek és állatorvosok felügyelték. A következő időszakban Samu

0: fokozatosan ismerkedik új környezetével és leendő társaival, Bullival és Tújával. A látogatók várhatóan hamarosan személyesen is találkozhatnak a már nem is olyan kicsi elefánttal. Neves magyar és külföldi előadó koncertjét kínálja idén a Siófoki plázs, amelynek szezonnyitója a pünkösdi hétvégén lesz. Pénteken Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagyzenekaros koncertjével indul a sorozat. Másnap LL Junior ár színpadra, őt mintegy 20 előadóval a Plázs Grand Opening elnevezésű rendezvény követi. Vasárnap a Bikiniat koncertet a nagy színpadon, amit hajnalig tartó videódiszkó követ. A tavainál két héttel korábban kezdődő és szeptember 5-éig tartó szezonban a tervek szerint eljön Siófokra mások mellett Azaria, Dash, Jude Law, Majka, a Halott Pénz, Beton Hofi, Koli, a Neoton, az Edda és Rúzsa Magdi is. Emellett a Gypsy Kings és a Mobb Deep is fellép a plázson. 100%-os teljesítménnyel zárta az első osztályú férfi kézilabdabajnokság alapszakaszát a Ván Veszprém. A magyar rekordbajnok az utolsó fordulóban gólzáporos mérkőzésen 51-40-re nyert a NEK a vendégeként a férfi kézilabda élvonalban. A Veszprém 100%-os mérleggel készülhet a Szeged elleni bajnoki döntő jövő pénteki első hazai összecsapására.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, mi vár ránk időjárás tekintetében. Elvonulóban vannak a felhők, a hőmérőnk pedig jelenleg 24 fokot mutat, Veszprémben is 24 fok van, a következő napokban pedig folytatódik majd a melegedés, holnapra egész napra napsütést ígérnek a meteorológusok, 11 és délután 2-3 között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy fordítson a gondot a bőrvédelmére is. A reggeli 16-17 fokot pedig délután 26-27 fok követi majd, és ennél csak melegebb lesz hétvégén, szombatra is, vasárnapra és 28-29 fokot ígérnek, és még jövő héten is szinte minden nap 30 fok közelében alakul a csúcshőmérséklet. Holnaptól már nem kell esőre számítani, azonban továbbra is élénk lesz a légmozgás. Jönnek a közlekedési infók. A 12-es számú főúton Nagymaros átkelési szakaszán továbbra is teljes az útzár, itt ugyanis korábban történt egy igen súlyos baleset. Az M0-ás autóút déli szektorában pedig Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon volt baleset. A 16-os kilométernél sávlezárás van, itt 10 kilométeres a torlódás. Az M7-es autópálya Budaörsi kivezető szakaszán pedig a 12-es kilométernél szintén történt egy baleset, itt két autó ütközött össze, a legbelső sávot zárták le. Jelenleg 1-2 kilométeres a torlódás, de ez a következő órákban szinte biztos, hogy hízni fog. A fővárosban is történt ütközés, a Lányka utcai felüljárónál, a Lányka utcánál, úgyhogy itt is lehet torlódásra számítani. És figyeljenek arra, hogy a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt, a 13. kerületben a Visegrádi utcát zárták le, a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert javítják a gázvezetéket, a 14. kerületben pedig az Öv utcában a Kalauz utcánál van útszűkület, itt vezetéket javítanak. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a kívánság műsori, és benne Olgi üzenetét továbbítom, aki Aninak és Zsuzsinak üzeni, hogy köszi az itókát, és küldi nekik Gáspár Laci Hagyd meg nekem a dalt című dalát. Előtte azonban jön Rihanna és a Shut Up and Drive Fanninak.

Bonnie Tyler-dől szólt, ez volt a Holding Out for a Hero itt a Sláger FM-en, és ez már a kívánság műsor. Tudják SMS és telefonszámunkat, ugye 0630303095-8, kérjék a kedvenc dalaikat. Én pedig egészen este 8-ig igyekszem teljesíteni a lehető legtöbb kívánságot. Ugye, ahogy a meteorológusok is mondták, eléri Európát az első hőhullám, úgyhogy egyre melegebbek a nappalok és az éjszakák is, úgyhogy nyugodtan lehet most már akár estére is valami kinti programot keresni. Ne is keressenek tovább, mert hogy május 22-én elkezdődik a kertmozi szezon. Például a Budapest Garden kertmozia is vár bennünket már péntek este. Itt a klasszikus mozi élmény találkozik a Dunaparti chill hangulattal. Az első film pedig, amit megnézhetünk, egy 1977-es nagy klasszikus, az Annie Hall lesz. Diane Keaton és Woody Allen filmje. Természetesen, ahogy a korábbi években, úgy idén is ingyenesek a filmvetítések. Szóval holnap estére ez is egy ragyogó program lehet. Itt a Sláger FM-en pedig remek program kérni a kedvenc dalokat. 0630303095-8-as SMS számunkra írt nekünk Sanyi. Sziasztok, szeretném kérni Toto Afrikáját, nekem az a kedvenc dalom. Sanyi, abszolút megértem, én is nagyon szeretem, úgyhogy már is forgatom neked. Szia Kata, a Sertől kérem a Believe című számot is küldöm Gyöngyinek, üzenem, hogy bárhogy is dönt, én támogatom. Ezt pedig Kitty írta, úgyhogy már is Serrel megyünk tovább.

Egy kis zenei koffein Sabrina Carpentertől, ez volt az Espresso itt a Sláger FM-en, hogy véletlenül se lassuljunk le így fél perccel fél hét előtt. 0630 30 30 95 8, ez a Sláger FM SMS és telefonszáma, lehet kérni a kedvenc dalokat, mert 8-ig tart a kívánság műsor. Hello Kata, ha lehet, akkor én egy Soulwave számot szeretnék kérni, mindegy melyiket, de a kedvencem a miattad. Köszi szépen, Barbie írta nekünk ezt az üzenetet, és akkor azt hiszem egyértelmű, hogy melyik dalt kell választanom a Soulwave slágerek közül. Azonnal jön a miattad. Szia, Vica vagyok, és örülnék, ha lejátszanád Freddy-től a Mary Joe-t. Köszi, ezt a kérést is örömmel teljesítem. A közlekedési infók előtt Freddy énekel nekünk.

0: Megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Nos, pinteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, kisebb eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén pedig élénk lesz a légmozgás, ez egy picit hűt majd bennünket, mert hogy a nap legmelegebb óráiban 26-27 fokra számíthatunk, és szombaton is több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, de számottevő csapadék sehol nem várható, aznap pedig a hőmérséklet maximum ma 28 vagy akár 29 fok is lehet. Nézzük, hogy alakul a közlekedés. Történt egy baleset az Irinyi József utcában, kifelé a Bogdánfi utcába kanyarodó belső sávban, és még van egy kis torlódás a Szélkámán tér környékén, a Rákóczi hídon, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Szerémi úton befelé a Rákóczi híd előtt, de lassan lecseng a délutáni csúcs. A 12-es számú főúton azonban Nagymaros átkelési szakaszán továbbra is teljes az útzár. Igen súlyos baleset történt itt a 11-es kilométernél. Vissza a fővárosba, lezárták az első kerületet az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében ma este 8 óráig egy rendezvény miatt, és lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A 10. kerületben a Harmat utcában az Iház utca közelében félpályás az útzár burkolatjavítás miatt, várhatóan ma este 10-ig, és Budafokon is dolgoznak a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt, a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Kimondottan heroikus dal Melanie C-től, ez volt az I Turn to You itt a Sláger FM-en, ez pedig a kívánság műsor. 0630303958 unalomig ismételt SMS és telefonszámunk, ide várom az üzeneteket vagy a hívásokat, sőt, akár mobil applikációnkon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni, és akár meg is beszélhetnénk egy rendezvút, hiszen tart a Vörös Marti tavasz hagyományőrző pünkösdi vásár itt Budapesten a Vörös Marti téren, és erre a hétvégére is remek programokkal készülnek, ugye minden hétvégén tematikus programokkal vártak itt bennünket, ez az utolsó hétvége. Mi más is lehetne a téma, mint a pünkösd? Lesz pünkösdi királyválasztás, lesznek ügyességi játékok, kihívások, népi és közösségi programok. Fellép a hosszú hétvégén a Fuvalom Duo, az Okos Viola, a Bab Társulat, az Oti Akusztik, de a Song Factory, a Budapeszme és Steve Savanya és Szerényi Béla koncertjeit is meghallgathatjuk. Érkezik a Ruskó Banda, a Borza Banda, a Bokros Duo és a Kincső Néptánc Együttes Pazar lesz. Ráadásul a Workshop házban még a kézműves alkotás örömeiben is elmerülhetünk. Szóval bízom benne, hogy a hosszú hétvégén is összefutunk majd a Vörös Marti téren. Itt a Sláger FM-en pedig már is folytatódik a kívánság műsor. Sziasztok, drága Csilla barátnőmnek üzenem, hogy nagyon hiányzik, és ha tud, hívjon már vissza, és küldöm neki Zola új számát. Ez Beától érkezett. Jön hát a Sehova se pasztalok. Árpi pedig azt írja, a családdal meghosszabbítottuk a hosszú hétvégét, és mi már holnap elutazunk, éppen pakoljuk a bőröndöt. Ehhez kérném feleségemnek és gyerkőceinknek Chris Reától a The Road to Hell című számot. Oké, Árpi, akkor már is nektek szól a dal. Jó pakolászás, ne maradjon ki a naptelje a csomagból, aztán jó utat nektek! Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow.

Amilyen könnyednek tűnik, annyira mély ez a dal. Zolától szólt a Sehova se passzolok itt a Sláger FM-en, és már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte még Robi kérését szeretném teljesíteni. Hello Kata, Anitának küldöm gyárra Ed Sheerantől a Sapphire-t, úgyhogy ez a dal zárja az óránkat.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.

0: 90.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
1: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
2: A Sláger FM műsora.
3: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Hogy kell megtanítani egy kutyát arra, hogy üljön le, csomagolja ki a cukrot?
6: Ugye, ők imádják az ennivalót, és akkor így vannak ilyen kutyakrokettek.
5: Ilyen jutifali?
6: Igen, és akkor így mondjuk, hogy ha szeretnél pacsit, akkor először megkéred a kutyát, hogy rakja rá a mancsot, és aztán adod oda, hogy jó kutya.
5: Jaj, és ezzel jutalmazod?
6: Igen, ezzel lehet megjutalmazni.
2: Végre állok!
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
7: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: A katonák munkakörülményeinek javítására fordítják a volt 6 történeti múzeum épületének felújítására szánt pénzt. A főváros nyitott a perenkívüli egyességre a Tisza kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Erős balatoni szezonra készül a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A katonák mindennapi munkakörülményeinek javítására fordítja volt 6 történeti intézet és múzeum épületének felújítására előirányzott 18 milliárd forintot, jelentette be Ruszin-Szenti Romulus honvédelmi miniszter Facebook posztjában. A tárcavezető szerint a múzeum korábbi átalakításával az épület elveszítette eredeti funkcióját. Ruszin-Szenti Romulus hangsúlyozta, a magyar honvédség erejét nem reprezentatív terek, hanem a katonák adják, ezért a forrásokat laktanyák és katonai objektumok fejlesztésére portosítják át. A parancsnokok javaslatot tehetnek a szükséges beruházásokra, a döntés a vezérkar szakmai állásfoglalása alapján születik majd. A miniszter célja, hogy méltóságot, kiszámíthatóságot és tiszteletet biztosítson minden katonának. A főváros kész perenkívüli egyességgel lezárni a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított pereket a Tisza kormánnyal, jelentette ki Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy budapesti háttérbeszélgetésen. A perek jelenleg felfüggesztés alatt állnak, de Kis Ambrus szerint az áprilisi választás utáni új helyzet lehetőséget ad arra, hogy nem tárgyalóteremben, hanem tárgyalóasztal mellett találjanak megoldást. A főváros összesen mintegy 200 milliárd forint követelést érvényesít a kormánnyal szemben, míg a korábbi kabinet szerint Budapestnek 53,6 milliárd forint tartozása van 2025-re, ezt a város vitatja. A főigazgató jelezte, június 15-ig megoldást kell találni, mert lejár az első 37 milliárd forintos fizetési halasztás. A fővárosi folyószámla jelenleg mínusz 47,1 milliárd forinton áll. Kis Ambrus azt is közölte, hogy a jövő pénteki közgyűlésen pótolni kell a kormányváltás miatt lemondott képviselőket, és több bizottsági hely is megüresedett. Felfüggesztette a Metropol kiadását a MediaWorks. Nyomtatott lapként jelenleg nem található meg az ingyenes fővárosi napilap. Egyes terjesztési pontokról szerda délután már az önkiszolgáló dobozok is eltűntek. Erős nyári szezonra készül a rendőrség a Balatonnál, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezlete után Balaton Lellén. A testület június 1-e és szeptember 15-e között működik Somogy, Veszprém, Zala és Fejér vármegye összehangolt munkájával. Molnár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya és a testület elnöke kiemelte, hogy a bűnözés nem ismeri a határokat, ezért kulcsfontosságú a koordináció. A buli turizmus egyre inkább Balaton Lellére tolódik, ahol 300 kamerával és szigorú helyi rendeletekkel készülnek. Siófok közben nemzetközi felmérés szerint az ország egyik legbiztonságosabb városa lett. A szezonban lovas, kutyás, biciklis és vízirendőrök is szolgálnak majd a készenléti rendőrség támogatásával. A várhatóan rekordszámú turista miatt többek között a május 30-i budapesti BL döntő és a MotoGP miatt kiemelt figyelmet fordítanak a gyors reagálásra és a bűnmegelőzésre. A vadmacska kölyköt mentettek a Dunaipoly Nemzeti Park munkatársai, a Börzsönyben írta az Index. Kirándulók jelezték, hogy nyávogást hallanak az erdőből, ezért a szakemberek vadkamerát helyeztek ki, hogy kiderüljön, visszatér-e az anya. Két nap alatt nem láttak mozgást, így csütörtök hajnalban átvizsgálták a területet, és egy töltyfa odvában megtalálták a kölyköt. A kis vadmacska gyorsan felélénkült, majd a Budakeszi Vadas Park gondozásába került, ahol a Felícia nevet kapta. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
9: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megosztam önökkel a meteorológusok üzenetét. Holnap sok napsütést élvezhetünk, és péntektől jelentősen csökken a csapadék hajla, már nem nagyon kell számítanunk futózáporokra, zivatarokra, térségünkben legalábbis nem fog esni. Reggel 16-17, délután pedig 26-27 fok várható. Ugye nagy lesz a napi hőingás, és a következő napokban egyre erőteljesebb lesz a felmelegedés, úgyhogy ez melegfrontos tüneteket idézhet elő az érzékenyeknél, de a kellemetlen tünetek megjelenését kivéthetjük, hogyha elegendő folyadékot fogyasztunk. Aztán jön a szombat, vasárnap, hétfő, ami ugyancsak napsütésben telik el, számottevő csapadék sehol nem érkezik, a hosszú hétvégén pedig 27 és 30 fok között alakulnak majd a napi maximumok. Jönnek a közlekedési infók. A 12-es számú főúton Nagymaros átkelési szakaszán történt egy súlyos baleset, egy tehergépkocsi és egy személyautó ütközött össze, úgyhogy itt továbbra is teljes az útzár. Az M1-es autópályán pedig Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban, az átterelt belső sávban pedig egy baleset történt az 57-es kilométernél, emiatt ott megállt a forgalom, illetve terelés előtt is több kilométeres a kocsisor. Aki teheti, azt próbáljon meg inkább másik útvonalat választani. A fővárosban még a Széll Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé, a Károly körúton az Asztória felé és a Nagy körúton Hungária körgyűrűn szakaszonként tapasztalható némi torlódás, de véget ért a mai délutáni csúcs. Arra azonban figyeljünk, hogy csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Tímár utcában, a Pacsirtamezi utca és a Szőlő utca közt egy rövidebb szakaszon, mert javítják a gázvezetéket, és csatornajavítás miatt zárták le a 11. kerületben a Kánai utat, a Dorka utcánál, az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Vezessenek óvatosan!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: Folytatódik a kívánság műsor. Hello, Kata, Réka vagyok, és egy Katy Perry dalt kérnék. Remélem, jó lesz a Teenage Dream, mert én ezt választottam. Detti pedig azt írja, hogy Zsófi barátnőjével éppen együtt tanulnak, ehhez kérik Elton John és Britney Spears duettjét.

Freddie Mercury dalaszolt, ez volt a Living on My Own itt a Sláger FM-en, és ha még nem látták, akkor mindenképpen nézzék meg a Freddie című kiállítást a Magyar Zeneházában. Május 1-én nyitotta meg végre a kapuit. Jó sokáig, jövő év február végéig látható majd a tárlat, de nem érdemes halogatni. No, de ha már zeneháza, hát hadd ajánljam önöknek az Intermezzo Fesztivált holnap estére, amit immár 4. alkalommal rendeznek meg a Moholy Nagy Művészeti Egyetem és a Magyar Zeneháza közös rendezvényeként. A program idén a zene, a vizualitás és a kortárs tánc meccéspontjait járja körül, teret adva a hallgatói projekteknek és a hazai underground szcéna meghatározó produkcióinak. Lesznek természetesen zenés programok, de kiállításokkal, installációkkal is készülnek. Ezeket egyébként már május 11-e óta láthatjuk, és lesz mozgásművészet és workshop. A vizuális élményeket a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatóinak performanszai egészítik ki. A látogatók emellett részt vehetnek a Wide and Resty táncműhely workshopján is, amely a testérzékelés és a mozgás dinamikájára fókuszál. Mindez tehát az Intermezzo Fesztivál holnap este a Magyar Zeneházában. Itt a Sláger FM-ben pedig szemezgetünk az üzenetek között. Hello, Kata, Attila vagyok, és páromnak, Ildinek szeretném, ha lejátszanátok az FLM Ráncok a szemem alatt című dalát. Oké, nincs akadálya, érkezik a dal. Mint ahogy Tündi kérése is teljesül, ő Moncsinak és Kis Csikónak küldi Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun című dalát, és üzeni, hogy szombaton tali. Hát ebből én arra következtetek, hogy bulira készülnek a lányok, hiszen Girls Just Wanna Have Fun, úgyhogy már is jön Cyndi Lauper dala.

A dal, amivel az FLM közel 30 év után ismét meghódította a szívünket, ez volt a Ráncok a szemem alatt itt a Sláger FM-en, ez pedig még a kívánság műsor, hogyha önök is szeretnének meghódítani valakit, akkor küldjenek neki egy dalt, vagy köszönhetik akár a születésnaposokat, névnaposokat, ma egyébként a Konstantinok ünnepelnek, egy Konstantint én is ismerek, neki nagyon boldog névnapot kívánok, az üzeneteket egyébként vagy mobil applikációnkon keresztül, vagy a 0630303095-8-as SMS számra küldhetik. Szia Kata, nagyon szeretném, ha lejátszanád Norbinak Lady Gaga és Bruno Mars Die With A Smile című számát, üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Bogi írta nekünk ezt az üzenetet, úgyhogy ezzel a dallam.

0: Itt a Sláger FM-en készülünk, a holnapra nézzük, milyen öltözéket készítsünk elő. A kabát maradhat otthon, és igazából elég lesz egy lenge öltözék, mert holnap is nagyon meleg lesz. 26-27 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Egy picit fújdogál majd a szél, de eső nem érkezik, úgyhogy az esernyőt se vigyék magukkal. Nagy szükség lesz azonban a napszemüvegekre, illetve a szabadon maradó testfelületeket kenjék be mindenképpen valamilyen magasabb faktorszámú védőkrémmel, mert erős lesz az UV-sugárzás. Egyébként a következő napokban az átlagosnál jóval melegebb időt tapasztalhatunk, hiszen elérte Európát az első idei hőhullám, úgyhogy már a hosszú hétvégén is mérhetünk akár 30 fokot is. A 12-es számú főúton Nagymaros belterületén történt egy igen nagy baleset. A 11-es kilométer szelvénynél egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött, itt továbbra is teljes az útzár. Az M1-es autópályán pedig Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben, az átterelt sávban 57-es kilométernél baleset történt, ezért az ellenkező hegyes halom felé vezető belső sávon kerülnek a járművek, így Győr felé is torlódik a forgalom. Aki teheti, az a főváros irányába most inkább maradjon a saját oldali sávban a baleset utáni első átvezetésig, akik pedig az országhatár felé igyekeznek, azok próbáljanak meg másik útvonalat választani. A fővárosban a 7. kerületben a Hernád utcában a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben a Fűrész utcában az Egressy út közelében javítják a csatornát, ezért itt útszűkületre kell számítani. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert javítják a vízvezetéket. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: hátul pátra. Hoppa!
1: Ricky Martin énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt a Maria, és idén nyáron itt Budapesten is megmutatja a zenész, hogy milyen a puertorikói pezsgés, hiszen koncertet ad a magyar fővárosban. Ja, én már nagyon várom, no de várom az üzeneteket is, még pár percig tudom teljesíteni a kéréseket, viszont amíg az utolsó kívánságok befutnak, mit szólnának hozzá, hogyha tábortüzet raknánk is, csak összegyűlnénk beszélgetni, énekelni, táncolni egy kicsit. A Tokodi Kockahegyi piknik vár bennünket ezen a hétvégén, szombat este. Immár 7. alkalommal invitálnak helyieket, környékbelieket egy jó kis mulatozós közös vacsorára. Az estet a Zoller Zsolt dúó nyitja majd meg, aztán fellobban a mágia, és onnantól a DJ-k pörgetik majd fel a hangulatot. A Gete és a Hegyeskő ölelő karjai között felpesdül hát az élet gyönyörű környezetben a Dunakanyarban, úgyhogy ez is feldobhatja a hétvégénket. A hangulatunkat pedig a következő percekben a Ghostbusters dobja fel. Ezt a dalt Zsuzsa szeretné küldeni Juditnak, úgyhogy már is érkezik Ray Parker Jr. Dala.

Eszkimelő Vegadala szólt, ez volt a Mit mondjak még, és ezzel a dallal lassan végére is érünk a kívánság műsornak. Már csak egy üzenet van, amit továbbítok, aztán bezárjuk a kívánságtárat, és legközelebb pünköst hétfőn nyitjuk ki újra. Az utolsó kérés pedig Noémitől érkezett. Szia Kata, éppen ma 15 éve, hogy hozzámentem életem szerelméhez, Tamáshoz, neki küldem Teddy Swims The Door című számát, üzenem neki, hogy ő életem legjobb döntése. Oda imádom az ilyen üzeneteket, sok boldogságot nektek. Jön a dal!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Tánc, ritmus, művészet Veszprémben. A 28. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál felejthetetlen élményekkel vár. Ne maradj le!
0: Programok táncfesztiválja.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük! A reklám után

0: Megerősített kapacitással készül a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégére. Mérgezés történt egy várpalotai óvodában. Új sportpályát avattak a Botev iskolában. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Az Intercity járatokon mintegy 10%-kal több ülőhelyet biztosítanak, több viszonylatban pedig hosszabb, nagyobb befogadó képességű szerelvények közlekednek majd. Budapesten, valamint több vidéki csomópontban tartalékszerelvényeket és MÁV buszokat is készenlétbe helyeznek az esetleges fennakadások kezelésére. A fővárosi pályaudvarokon, valamint Siófokon és Balatonfüreden utasmenedzserek és segítők támogatják a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, ezzel segítve a kapacitások tervezését. Öt óvodást vittek kórházba Várpalotán, akik egy mérgező növényből lettek. Az RTL beszámolója szerint a gyerekek az udvaron talált nárcisz hagymát fogyasztották el. A nárcisz minden része, különösen a hagymája rendkívül mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, négy kislányt és egy kisfiút vittek kórházba. Mindannyiuk állapota stabil, hányingerre és hasfájásra panaszkodtak. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, történt-e mulasztás. Történelmi jelentőségű beruházást avattak Veszprémben. Elkészült a Hristo Botev iskola új sportpályája, amelyet szerdán már birtokba is vehettek a diákok. A közel 40 millió forintos fejlesztés különlegessége, hogy a város első részvételi költségvetésének eredményeként valósult meg. A tavalyi kezdeményezés során a veszprémiek dönthettek arról, mire fordítsák a rendelkezésre álló 100 millió forintos keretet. A sportpálya felújítása a legtöbb támogatást kapott projektek közé került. A városvezetés szerint ez az első, de nem utolsó olyan fejlesztés, amely közvetlen lakossági döntés alapján valósul meg. Az új rekordtán pályát történelmi mérföldkőnek nevezték, hangsúlyozva a közösségi részvétel szerepét. Az önkormányzat azt is jelezte, hogy az iskola további fejlesztései még idén folytatódhatnak. Szeptember 15-éig szezonális behajtási rend lépett életbe a siófoki Petőfi sétány korzó szakaszán. Az önkormányzati szabályozás szerint a területre reggel 6 és 9 óra, valamint délután 1 és 4 óra között szabad a behajtás mindenki számára. Délután 4 és este 8 óra között kizárólag úgynevezett kék kártyával lehet behajtani, este 8 órától reggel 6-ig pedig teljes tilalom van érvényben. A szabályok betartását a városőrség és a rendőrség is ellenőrzi. A tiltás megszegése esetén 47.000 forintos közigazgatási bírság szabható ki. Az érintett vállalkozások és ingatlan tulajdonosok külön engedélyt igényelhetnek, a szálláshelyek üzemeltetői pedig vendégeik számára kék kártyát kérhetnek, meghatározott feltételek mellett. Ismét iható a balatonfüredi Kossuth Lajos forrás savanyú vize, tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratát megszabadították a nem ivóvíz feliratú tábláktól, a gravitációs kifolyó pedig már mindenki számára hozzáférhető. A lépést a volt ANTS Veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé, amelyek megfelelő vízminőséget mutattak ki. A fejlesztések ugyanakkor még nem zárultak le a kútnál. Hátra van a nyomógombos kútrész gépészeti felújítása és annak ellenőrzése. Visszakerül majd az ivócsarnok tájékoztató táblája is. A forrást korábban bakteriológiai szennyeződés miatt évekre lezárták. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a balatonfüredi savanyú vizek magas ásványi anyagtartalmuk miatt mértékletes fogyasztást igényelnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatos.

0: figyelj, egyébként sose volt ilyen vágyam. Tehát, hogy persze így utazás, nem is azt szoktam, hogy vasútrajongó vagyok, hanem én utazásra.
1: Vasútrajongó
0: vagy. De a repülőgépeket is szeretem.
1: Jó, de a vonatot jobban.
0: Nem, hanem valahogy úgy alakult, hogy többet dolgozom, igen. Vagy nem tudom.
1: Igen. Ja, én de azt hogy, hittem, hogy azért, mert hogy jobban szeretem.
0: Múltkor valahol láttam, hogy nem, az elő volt, mert ugye repülőre már, mit tudom én, majdnem 20 éves voltam, amikor először repülőre ültem. Hát vonatta meg már kis gyerekkoromban is utaztam, igaz. És nyilván így jobban becsípődött, hogy megmaradt, vagy több emlék kötődik hozzá. Szóval, hogy múltkor láttam valahol egy kertben állt egy villamos, egy ilyen ganz villamos, az egyik kocsija. Tehát, hogy valakinek ez volt. Úgyhogy körülötte nagyon szépen meg volt csinálva minden, meg már interneten olyat is láttam, tényleg, akik valóban ilyen mozdonyrajongók, hogy...
1: Van ilyen, igen.
0: Hogy a kertben, ilyen. Tudod, ilyen jelző szemafor oda volt állítva, hogy körülötte nagyon szépen gondozott kert volt, tehát, hogy egyébként minden más rendben volt vele. Szóval ilyen élményem nem volt. Ez azért került egyébként szóba, mert a vasútörténeti parkban a kalapács alá kerül egy zöld sárkány Bece nevű dízelmozdony. Ez valójában nem a parké, hanem egy vasutas cégé, ami ellen, egy magánvasutas cégé, ami ellen végrehajtást kezdeményeztek a hitelezők, és ezért kell elárverezni ezt a muzeális példányt. Ez a bizonyos Nohab mozdony, ami egyébként annak idén, szerintem az a Balaton északi partján, aki mondjuk a 80-as, meg még a 90-es években járt, vagy a 70-es években, az rendszerint találkozott ezzel a típussal. Az a fajta mozdony, amit amerikai filmekben látunk, tehát amelyeknek olyan szép orra van. Na, az a típus, csak ez sötét zöldre van festve. Nem üzemképes sajnos, úgyhogy ezért is lehet, hogy szobor lehet belőle, vagy szobor mozdony. Annyi még, hogyha megvetted 200 millióért, vagy mindenki. Nem tudom mennyiért, most azt néztem, hogy egyelőre még nem érkezett rá a licit, pedig hát már fönn van.
1: Miért?
0: Fönn van néhány napja, de hát nem az a nagyon kelendő műtárgy, ami
1: látod?
0: Tömegeket mozgat meg, de hogy utána még ugye a szállításról is gondoskodni kell, és hogyha a kertbe akarod rakni, előbb-utóbb szükséged lesz egy óriási darura, de ezek eszméletlen költségek, azt fölemelni, fölrakni, elvinni egy tréleren, ezt így szokták ilyenkor. Úgyhogy gondoljuk át, hogy ki az, aki szeretni. Viszont ami eszembe jutott erről, hogy mindig érdekelt az, amikor ilyen kényszer árverésre kerül sor, tehát végrehajtás miatt. Azt ugye meg lehet venni, olyankor szokták mondani, hogy jó ár, de hogy valóban? Tehát hogy döntik el, hogy mennyi lesz a kikiáltási ára? Mert nyilván aki volt eredetileg, az szeretne minél több pénzt kapni, hogy legalább akkor abból rendezze a tartozását, de hogy hát megéri?
1: Hát szerintem ez így van.
0: Nem tudom, de kérdezzük meg az illetékes a vonalban. A NAV szóvivője, Linc Mayer Szilvia. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
0: Említettük az előbb a néhány napja interneten felbukkant Nohab mozdonyt, az nem a NAV-nál van, hanem egy másik végrehajtói intézménynél lett meghirdetve, de azért ugrott be nekünk Petrával a NAV, mert nálatok is rendre bukkannak fel ugye drága autók, különféle műtárgyak. Azt mi alapján találják ki a kollégák, hogy mennyiért kerüljön kalapács alá az adott ingó vagy ingatlan dolog?
2: A NAV végrehajtási szakemberei, akik a becérték meghatározásával foglalkoznak, ezt csinálják már igazából évtizedek óta, és rengeteg képzésen is vesznek részt, vannak belső képzések, külső képzések is, úgyhogy a becérték meghatározásban igazából elég jól működnek a kollégák, és ezt bizonyítják az eredményes árverések is.
1: Tehát nektek az a fontos, hogy minél jobb áron elmenjen, nyilván az adott tárgy, vagy akár mondjuk egy ingatlan, hogy utána abból, aki az adós, be tudja fizetni, amivel tartozik.
2: És igazából mindenkinek ez a fontos, kivéve a licitálónak.
1: Ja, talán, hát igen.
2: Más irányban igen. Érdekelt, de az adósnak is ez az érdeke, hiszen ha a tartozásán felül térül valami, akkor az őt illeti, úgyhogy neki is, a NAV-nak is, a költségvetésnek is, nyilván a licitáló az ellenérdekelt fél.
1: Olvastuk, hogy egy milliárdos forgalmú pékséglánc és egy szoftverfejlesztő cég is NAV árverésre kerül. Vannak még ilyen különleges tételek?
2: Különleges tételek azok mindig vannak.
1: Na.
2: És igazából ami nálunk, hát nem, lehet, hogy nem annyira különleges, de mi úgy néztük most meg, hogy ami a legnagyobb érdeklődésre, vagy hát a legtöbb licit, az meglepő módon az arany ékszerek tárgykörbe jött. Itt volt egy újítás pár éve, hogy igazságügyi szakértőnek a véleményét is mellé tesszük, de már rögtön kinn a felületen ezt meg lehet nézni, úgyhogy ezt gondolom a vevőkben is több bizodalmat kelt. Úgyhogy itt voltak olyan érvényes árverések, hogy több mint 600 licit jött. De nagyon az elektromos targonca, ez egy újszerű targonca volt, ott is 483 érvényes licit volt. Aha. Vagy ami volt egy Q8-as Audi, most a elmúlt időszakban, ami 37 millió forintért ment el, itt is magas volt a licitek száma. Aha. De egyedi játék labirintus, három csúcsával,
1: magkörték,
2: szintszauna, nagy érdeklődés volt még a csavart fagylalt készítőgépért is, úgyhogy
0: otthonra a medence partjára.
2: Volt egy műfűvel.

0: Ez kutya toalett, amire gondoltuk, hogy kitettük, hát itt ezt majd többször meg kell hirdetünk, de az is elment az első.
1: Még annyit árulj el, hogy anonim módon zajlik, hát mondjuk a szoftvercéget, ha valaki megveszi, akkor nyilván az bejegyzésre kerül, és majd bárki tudhatja. De mondjuk van egy drága sportkocsi, vagy egy festmény, azt valaki licitára is megveszi, akkor az ő személye titokban marad? Tehát az előző tulajdonos az már nem tudja őt majd egyszer csak megtalálni, hogy figyelj, okosba oldjuk már meg, add már vissza nekem.
0: Hát akkor ott az már egy polgári jogi jogviszony, hogyha ők adásvétel keretében vagy bárhogy meg tudnak állapodni. Mi ezeket az adatokat természetesen nem adjuk ki, de egy fontos szabály van, hogy onnantól kezdve, hogy az a licit az érvényes volt, onnantól kezdve 8 napon belül ki is kell fizetni. Aki nem fizeti ki, és 15 napon belül nem szállítja el az ingóságot, mondjuk az üzlet résznél ez természetesen nem igaz, akkor ő egészen addig ki van zárva a NAV árverési felületéről, ameddig a tartozását meg nem fizeti. Mm,
1: okay.
0: De ez szabályosan megy. Nálunk ez a rész, hogy ki nyerte, az adótitok.
1: Uh-huh. Lincmeier Szilviát, a NAV szóvivőjét hallottuk. Köszönjük
2: szépen. Köszönjük.
1: Szervusz.
0: Sziasztok.
2: Szép napot.
3: Hát, tényleg mindig vannak érdekes tételek. Holnap reggel is érdemes lesz Somogyi Zolival és Pordán Petrával indítani a napot. A Sláger reggel 6 órakor indul. Ébredjenek velünk, és tegyék próbára magukat a hablaty játékban is. Nagyon egyszerű a feladvány. Remélem, holnap megfejti valaki. Most pedig jön Aucsilla dala. Az el kell, hogy engedj.

0: Ez volt az AD Stúdió dala, ha páratlan páros itt a Sláger FM-en is. Ma este 9 órakor egy nagyszerű páros érkezik. Anya és fia, Jakubcsek Gabriella és fia dr. Máté Marcell lesz a vendége Peller Mariannak, hiszen ma este jelentkezik a Benned Élek című műsorunk 9 órától, utána pedig rögtön 10 órakor indul a Slágerkult Esmiller Andrással, és benne dr. Kalabiska Irina és Borbás Zoltán Manó lesznek a vendégek, és mesélnek a Testnevelési Egyetem egyik friss, kifejezetten magyar férfiakra épülő kutatásáról, amely a 35 és 64 év közötti korosztály egészségét, életmódját, test összetételét és zsigeri zsírszintjét vizsgálta. Picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: Én vagyok a PhD hallgató, Irina pedig a témavezetőm, mint az elhangzott. Felmerülhet a kérdés, így picit távolul indítom a dolgot, de felmerülhet a kérdés, hogy vajon mit keres egy kulturális magazinban a sport. Sok esetben elfelejtik, hogy a testkultúra, a mozgás az a kultúra része. Tehát régebben így is hívták, hogy testkultúra, nyilván ezért is képezi mondjuk az általános iskolai nevelésnek a részét a testnevelés. Csak egy nagy ugrás magára a témára. Mi 35 év fölötti magyar férfi lakosságot szeretnénk vizsgálni, illetve életmódbeli változások hatásait az ő egészségükre.
2: Tehát 35-től mendig?
1: 64 éves korig.
2: 35-től 64 éves korig. De még én is belesnék.
1: Így van.
3: Pontosan.
2: Vizsgáljátok, mert hogy élünk mi 35 év felettiek? Sporttal vagy sport nélkül?
3: Sajnos szomorú a magyar statisztika, mert pont olvastam nemrég egy tudományos közleményben, hogy a férfiak európai, a magyar férfiak európai viszonylatban dobogós helyen állnak, és mert mértéktelen alkoholfogyasztás, kávéfogyasztásban, láncdohányzásban vezetünk, sajnos, és ugyanúgy jellemző a túlevés, a stressz, a túlhajszoltság a magyar férfiakra, és ezért is őket céloztunk meg első körben, hogy bevonnánk egy nagyon izgalmas kutatásba.
2: Mi a teendőnk? Tehát ha most én kedvet kapok hozzátok a missziótokhoz, ehhez a kutatáshoz, akkor mit kell tennem?
1: Elsősorban kell egy, mondjuk úgy, hogy önvizsgálat, tehát akinél van hasi elhízás, láthatóan nem kell nagynak
2: látod,
1: lenni.
2: Van.
1: Akinél van ilyen jellegű elhízás, nekik a jelentkezését várjuk, az elérhetőségemet nem tudom, hogy
2: Itt minden szabad, úgyhogy mondjátok is, kérlek.
1: Oké, tehát borbas.zoltan@tf.hu e-mail címre, vagy a +36 70 207 26 89-es telefonszámon.
2: Ezt még néhányszor el fogjuk mondani, és a posztban is ott lesz, úgyhogy majd keressék a közösségi oldalainkon.
1: Rendben. És akkor igazából ezeken az elérhetőségeken, vagy valamelyikén vegyék fel velünk a kapcsolatot. Várunk olyanokat, akik több csoportra osztjuk magát a kutatást, lesz olyan, aki diétázik és sportol, lesz olyan, aki csak diétázik, és lesz olyan csoportunk is, ahol igazából nem lesz beavatkozás, hanem azt nézzük, hogy 12 hét alatt hogyan változnak különböző értékeik.
2: Akkor ennek megvan a kifutás protokoll, ideje, tehát 12
1: igen.
2: hét?
1: Igen.
2: Az összes csoportnak?
3: Igen. Tehát ez egy...
2: Mikor indul?
3: Ezt úgy hívják, hogy egy intervenció, és 12 héten át majd követjük őket, és azt kell tudni erről a kutatási projektről, hogy ugye 12 hét az mozgásban fog telni, meg diétázásban, de lesz a nulladik hét és a 13. hét, amikor szűrővizsgálatokat fogunk elvégezni a jelöltekkel, és ezek a szűrővizsgálatok, szűrőcsomagok, ezeket ingyen kapják, tehát abban benne lesz a teljes kardiológiai szűrés, egy teljes állapot felmérés, tehát terhelés élettani vizsgálat, abba benne lesz egy ilyen külön kérdőíves felmérés, mi lesz még benne?
1: Testösszetétel.
3: A testösszetétel, igen, a lényeget elfelejtettem, ami a szakterületem, azt persze kihagytam, ugye a DEXA vizsgálat, ami testösszetétel mérésről fog szólni, a testösszetétel vizsgálat alatt rá fogunk menni külön a viszcerális zsigeri zsírra, mert ugye ez a kutatási projektnek a lényege, a célja, hogy megvizsgáljunk, hogy ezt a, ebből a viszcerális zsírból hogyan tudunk fogyasztani a magyar férfiakat. És ez ugye nekünk volt már a Manuval egy pilot projektünk, tehát pilot study, abból készült a Manu diplomamunkája, és nagy sikerekkel jártunk, úgyhogy így lett Manóból PhD hallgató, és ezt továbbra vittük, ezt a témát, csak itt még kihagytam nagyon fontosan a vérvételt. Ugye nagyon sok férfi fél ettől, de egy olyan csomaggal készültünk, ami nagyon-nagyon informatív lesz.
2: Tehát mindent ti intéztek?
3: Igen, minden nálunk fog történni.
2: El se kell menni külön
3: sehova. Sehova nem kell elmenni. Az összes vizsgálat a testnevelési egyetemen különböző épületjeiben fog történni.
2: Óriási.
3: Úgyhogy egy helyben megoldjuk.
0: Hallgassák meg a teljes interjú 10 órától itt a Sláger FM-en, a Slágerkultban. Érdemes lesz. Most pedig Szakács Gergő dalával megyünk tovább. Jön a Képtelen. Viszont.

0: United szólt a Hófehér Jaguár itt a Sláger FM-en, és hát bár nem Hófehér Jaguárral és nem Fehér Lovon, de érkezik a reggeli ébresztő szolgálatunk holnap is 6 órakor. A Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli minden reggel a nagyszerű zenék mellett izgalmas témákat is tálal nekünk. Ma reggel például az egyik vendégük Juhász Anna irodalmár volt, és vele egy idézet nyomán a szerelem és az irodalom kapcsolatáról, kölcsönhatásáról beszélgettek. Mi pedig már is visszaidézünk egy részletet a beszélgetésükből.
1: Egy nagyon szívhez szóló üzenetre bukkantunk Petrával, pontosabban egy idézetre, amely Oscar Wilde-tól származik, és így szól: a férfi csak addig lehet boldog egy nővel, amíg nem szereti. Hát közben elröppent, hús, 100 esztendő nagyjából, és azért én érzek, vagy érezni tudok némi azonosulást ezzel a gondolattal.
2: De várjál, miért?
3: Nem még azt hittem, hogy azért jöttünk össze, hogy megcáfoljuk.
1: Ja, de
3: nem utaztam ennyit.
1: De hát, ha most meg tudjuk cáfolni, mert hogy itt ül velünk Juhászon a Prima Primissima díjas irodalmár, akinek ráadásul nagyon sok egyéb irodalmi tevékenységet is köszönhetünk, irodalmi szalonokat, illetve hát mondhatom úgy divatos szóval manapság, hogy turnét, ilyen irodalom turnét, ahol egy...
2: Igen.
1: Jó, akkor ez így nem bántó. Azon is elgondolkodtam egyébként, hogy szerintem Oscar Wilde, ha már tegnap szó volt a kócsokról, meg influencerekről, szerintem ma ő simán az Instagramon nyomulna egy fekete-fehér fotóval, ami nagyon jelentőség teljesen nézne.
2: Nagyon tárt lenne, és emiatt nagyon sokan követnék.
1: Igen. Hát és követnél, egy kis messzüzsetet dobna be.
3: Ő első volt, egyébként ő egy trükkös férfi volt, tehát ő első volt rengeteg dologban, tehát szerintem nagyon sokan szeretjük. Vannak olyan művei, amik úgy benne vannak, tényleg ugye a nem szeretem ezt, hogy hétköznapi, de mindannyiunk köztudatában, hogy körülbelül, hogyha elhelyezzük ez az Adi, Kosztolányi, Csát Géza, tehát ez egy izgalmas időszak, nem csak Magyarországon, nem csak itt a Kárpát-medencében, hanem arrafelé is, amerre ő élt, tehát akár London, akár Párizsra gondolunk, de hát őneki elég botrányos volt az élete. Ő volt kb. Az első ilyen dekadens szerző, aki élfajhász életet, itt még börtönben is volt pont a szerelmi dolgai miatt, ő aztán szeretett mindenfelé, mindenhogyan, elég szabad módon, és én azt gondolom,
1: mindenkivel, de érdemes
3: őt idézni, mert talán ez egy fontos kérdés lehet mindannyiunknak itt a reggeli órákban. Ő magában az, hogy mi a boldogság. Mm. Tehát, hogy ma már ez a boldogságkutatás, ez eléggé előre haladott, és én azt gondolom, hogy ő is ezen küzdött, ahogy mindannyian. Tehát, hogy boldognak lenni, szerintem az valamiképpen az életünk része is, de az, hogy definiáljuk, mi a boldogság, vagy lehetünk a boldogok szeretet nélkül, talán ez az, hogy így most jól összefoglaltam nektek, amiről maga az irodalom szól. Tehát, hogy erről ír mindenki, erről a vágyról, vagy ennek a hiányáról, vagy a beteljesülésről, vagy a csalódásról.
2: És nekem a kedvenc verseim egyébként, vagy teljesen mindegy, milyen irodalmi műről beszélünk, amik a szerelmi csalódásról, vagy a szenvedésről szólnak. Tehát mindig a legszebb műalkotások szerintem abból születnek.
3: Hát ez így van, de ugye
2: akkor nem lenne akkor...
1: Hát, bocsánat, annyiban cáfolom, hogy én ezt megszoktam kérdezni, amikor zenészek jönnek, énekesek jönnek hozzánk, ugye mégiscsak a zenei rádió vagyunk, én ezt nagyon sokszor feldobtam, hogy de hát nem abból születnek, hiszen az irodalom órán is ezt tanultuk, hogy mindig a fájdalomból, a mély megélésből származnak a legőszintébb és legjobban működő gondolatok. Hanem, hogy a boldogságból is lehet. De közben, ha az irodalomra gondolunk...
3: Én azt mondom, hogy ez egy alapvetés. Tehát régebben most nagy dolgot nem mondok, de ugye nem volt Insta, nem fotóztunk ennyit, nem fotóztak ennyit az emberek. Tehát egy nagy regényben vagy versben leértek az érzéseiket, de általában ma egy Insta fotón is ezerszer kitesszük a szerelmünket, a képünket, már oda tesszük a világ elő, mi is rögzítjük a pillanatot. De régebben a nehézségek rögzítése, tehát egyébként nem állt meg annyira az élet, amikor boldog volt, annak megérkezése volt, és mindenki élt hirtelen, valóban nem az adta az ihletet. Az ihlet akkor született, amikor valamiféle kihívás, valamiféle harc volt, és ez nem csak magánéletre jellemző, hanem akár közéleti költészetre, számos helyzetre, gondoljunk Márai Sándorra, hogy ő mindig azt mondja, ki is írtam egyébként, hogy ugye ajándék a boldogság, gondoljunk az Igazira, a Judit és az Utóhangra, az Eszter hagyatékára, hát ezek óriási nehézségeket mutatnak be. És azt mondja, egyébként próbáljuk csukott szemmel fogadni. Az ő ellenpárja a 20. századból, nem fogok irodalmórát tartani, a kedvencem, Szabó Magda, akit szintén szinte minden háztartásban otthon van Szabó Magda, nagyon erős női karaktereket ír, tehát ott a férfiak kevésbé vannak fókuszban, de ő pedig azt mondja, hogy lehet, hogy azért félünk a saját boldogságunktól, mert rájövünk, hogy mennyi mindent veszíthetünk. és hogy ugye törékenyé válik az ember, sebezhetővé válik, amikor halálosan szerelmes, vagy úgy érzi, hogy megérkezett, és akkor rögtön ott van ez a szakadék, hogy úristen, mi van, ha elveszítjük. De lehet, az én nagy buthai bölcsességem, hogy a boldogságnak a kulcsa az, hogy megtanuljunk a jelenben lenni. Tehát a mostot értékelni.
1: De bocsáss meg, akkor pont itt jön be Oscar Wilde gondolata, amivel indultunk, ugye a Dorian Gray arcképe regényből, hogy amint igazán megszereti a nőt, akkor onnantól kezdve nem lehet boldog. Pont az imént említett veszteségtől való félelem miatt.
3: Hát igen, de a Dorian Gray egyébként sok mindenről szól, és hát nem feltétlenül csak nőkről van szó, de hát ezt a regényt mindenki olvassa és elemezze, én nagyon szeretem, de ott ugye a legnagyobb fókuszban nem csak a tükörben önmagát látó férfi van, hanem az elmúlással, az elmúlástól való félelem, és az idővel való szembenézés. Ott akár a gyilkolásnak is, tehát hogy olyan messze megy el az ember, és ez megint külön topik lehet, hogy mit kezdünk az idővel, hogy van-e már olyan fotó, amit úgy töltünk fel a Facebookra, vagy Instára, tök mindegy, hogy hová, hogy nem retusáljuk. Még az is retusálja, aki azt mondja, hogy ő nem retusálja.
2: És egyszerűen
3: mindenki valamit próbál magán módosítani, mert félünk az időtől, és a mai világban még inkább. És a Dorian Gray drámája pont ebben van, hogy egy férfi mit kezd azzal, ha ráébred, hogy kit szeret, egy férfi mit kezd azzal, ha meglátja magát a tükörben, és nem akarja elveszíteni ezt a képet, és az Oscar Wilde messze menőkig elment abban, hogy mondjuk a jelenben éljen, de én nem gondolom, hogy itt a nő-férfi kérdés van, hanem egyszerűen annak van a jelen idejűség megfogásának is, hogy ezt a mai világban talán még inkább nehéz megélnünk és harcolnunk elérte.
1: Juhász Anna irodalmának köszönjük szépen, hogy ellátogattál hozzánk.
4: Az kétségtelen, hogy a nagy érzelmek megfejtésében egy vers, vagy akár egy regény mindig tud nekünk segíteni. A fájdalommentes ébredésben pedig Pornán Petra és Somogyi Zoli segít nekünk holnap reggel is. Csatlakozzanak hozzájuk reggel 6 és 10 között, hozzánk pedig már is Orbán Rudi csatlakozik, Kereszthúzat című dala szól.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Már csak annyi időm maradt, hogy elbúcsúzzam önöktől, hiszen mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, a hírek után pedig indul a Benned élek. Ma este Jakubcsek Gabriella és fia dr. Máté Marcell lesz Peller Marian vendége, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk, velem pedig legközelebb holnap délelőtt 10-kor találkozhatnak. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, a Jónik dalával köszönök el, jön a Hiszed vagy sem, viszont hallásra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újraindulnak a Magyarország közlekedési együttműködések a miniszterelnöki találkozó után. Újabb látványos mérföldkőhöz érkezett az M1-es autópálya bővítése. A tervek szerint újabb hidat kameráznának be Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter miniszterelnök és az osztrák kormánydelegáció találkozója után azonnal megkezdődött a magyar-osztrák közlekedési kapcsolatok újjáépítése. Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint az új irányvonal célja a korábbi évek konfliktusainak lezárása és a szakmai együttműködés helyreállítása. Júniusban újraindul a két közlekedési tárca közös munkája, többek között ismét összeül a vasúti fejlesztési munkacsoport, amely évek óta nem működött. Kiemelt feladat a Budapest-Bécs vasúti szolgáltatások javítása és a menetidő csökkentése, valamint a gyesebb működésének rendezése. A magyar fél a közúti összeköttetések fejlesztését is sürgeti, köztük a Sopron és Kismarton közötti hiányzó osztrák gyorsforgalmi szakasz megépítését. A főváros több szociális és közlekedési ügyben is döntésre készül, mondta Kis Ambrus főigazgató az M4 kérdésére. A hajléktalanok egészségügyi ellátása iránt drasztikusan nőtt az igény, míg 2020-ban 16 ezer esetet láttak el, tavalyra ez 26 ezer fölé emelkedett. A város bővíteni a házi orvosi kapacitást és létrehozna egy 30 férőhelyes átmeneti otthont krízis helyzetben lévő családoknak. A közgyűlés a jövő héten tárgyalja a fiatalok mentális egészségét támogató programot is, amely ingyenes pszichológiai segítséget és online rendszert kínálna. A Dunahidak kamerás megfigyelése tovább bővülhet, a Szabadsághidat még idén bekameráznák. A következő ülés egyik legnagyobb figyelmet vonzó témája a taxis rendelet módosítása lesz. A taxiszolgáltatás tarifáján 2023. márciusa óta nem változtatott az önkormányzat. Kerületi szinten több közterület átnevezés és közlekedési átalakítás is várható. Éjszakai óriás művelet zajlott az M1-es autópályán. Hétfőről kedre virradó éjjel helyére került a Komárom-Esztergom vármegyei Csém térségében épülő új híd első 27,5 tonnás gerenda eleme. A szakembereknek centiméteres pontossággal kellett beilleszteniük az 56 méteres nyílás közű szerkezet egyik felét. A második 26 tonnás elem beemelését szerdáról csütörtökre virradó éjszakára ütemezték, mivel a hidaknál elkerülhetetlen a főpálya időszakos érintése, ezért a nagyobb munkákat éjszaka végzik. Új fordulatot vett a Balaton egyik legvitatottabb ingatlan ügye. Mégsem épülhet meg a Balaton-aligai magas partra tervezett 105 lakásos társasház. Az Aligai Fürdő Egyesület tájékoztatása szerint a pécsi törvényszék már 2023 tavaszán megsemmisítette az 5-6 szintes épületépítési engedélyét, miután a civilek bírósághoz fordultak. A beruházás ellen évek óta tiltakoztak helyiek és természetvédők, akik attól tartottak, hogy a fejlesztés visszafordíthatatlanul károsítaná a magas partot és tovább növelni a Balatonpart túlterheltségét. A döntés jelentős siker a helyi közösség számára, ugyanakkor továbbra sem ismert, hogy a beruházó később új tervekkel próbálkozik-e. Budapest saját diadalívet kaphat. A Mozinet és a Hellowood ötletpályázatot hirdetett egy kortárs, a város jelenére vagy jövőire reflektáló szimbólum megtervezésére. A felhívás az egy Dán építész Párizsban című film bemutatójához kapcsolódik. A pályázata bárki nevezhet vizuális tervvel és rövid koncepcióval. A helyszín és a stílus szabadon választható. A cél egy olyan alkotás megtervezése, amely bátran és egyedien fogalmazza meg Budapest lényegét. A nevezési határidő május 24-e. Az eredményhirdetés május 26-án lesz a Toldi moziban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek.

0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Jakubcsek Gabriella és fia dr. Máté Marcell.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy elfogadtátok ezt a meghívást.
2: Csak neked, csak itt.
1: Édes. Mert hogy egyébként anya-fia párosom, képzeld el, még nem volt.
2: Nem volt anya-fia párosod?
1: Nem. Még nem volt szerencsém vele így beszélgetni, és az van bennem, Gabi, hogy egyrészt ugye egyfajta példakép vagy nekem.
2: Nagyon cuki vagy.
1: Közben kollégák lettünk, amiért nagyon hálás vagyok, mindjárt ne haragudj, Marci, hogy most anyukádat egy picit még
2: és ahogy. Neked is két fiad van.
1: És két fiam van.
2: Igen,
1: mindnek.
2: És ugyanolyan korkülönbséggel szerintem, mint nekem.
1: Három év van. Majdnem
2: pont három év. Igen. Pont három év van nálunk.
1: Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a ti kapcsolatot
2: megmaradt-e.
1: Nem, én azt gondolom, hogy biztos, hogy jó. Az alapján, amiket mondjuk olvasni lehetett időnként, mert olyan nagyon nagy mélységben nyilván nem avattatok be a magánéletetekben, meg miért is kéne, de hogy szerintem az anya-fiú kapcsolat itt ez kifejezetten jó lehet, de akkor mit szólsz, ha...
2: Csak ő beszéljen
1: már. Nem, de megkérdezem rögtön csak a Marcit, hogy milyen anya volt itt, és tudom, hogy még most is az, de már más a szitu, szóval milyen anya volt a Gabi?
3: Kezdjük a legeslegelejét?
1: Igen.
3: Én nekem nincsen viszonyítási alapom, mert mindenkinek ugye egy szerencsésebb esetben egy anyja van, és akkor az a minta ilyen szempontból, és ugye én mi úgy nőttünk föl, hogy ez a, amire így emlékszem már, ez a 90-es évek közepe vége, 2000-es évek eleje, és aztán én 2007-ben ki is csekkoltam, úgyhogy tulajdonképpen ez az, amikor mi szorosan együtt élve voltunk együtt. De hát ez bőven egybeesik anyámnak a karrierjének a csúcsával, illetőleg felfutásával.
1: Igen, mert közben azt gondolom, hogy te mindig csúcsokon vagy valójában, de értem.
3: De az akkor, amikor az minden nap reggeltől estig, tehát szó szerint ugye a reggeli rádiótól utána át a TV2-be, és akkor ott nyomni. Úgyhogy ilyen szempontból hát nem sokat találkoztunk, ugye? De azért mindig jelen volt. Tehát, hogy ez legyen akár egy... Tehát azért ott is mindig megpróbáltunk időt szakítani arra, hogy átbeszéljük, hogy kivel mi volt. Mm. Tehát ugye ennek van egy ilyen, van egy egészen régi, amit azért szeretünk elmesélni, hogy volt régen ez a beszélőszék, amit így kitaláltak még édesanyámék így, amikor gyerekek voltunk, még a Rádaiban laktunk, igen, az ott volt, és akkor oda leültünk, és ott lehetett bármiről beszélgetni ebben a székben. És akkor ez nyilván ez, amikor nagyon aktívan együtt voltunk, kicsik voltunk, nem tudom mi, de utána mi is iskola, edzés, külön óra, stb. Tehát azért nem...
1: Még egy kis logisztika is.
3: Igen, tehát nem otthon üldögéltünk és beszélgettünk az élet nagy dolgairól, hanem ezek ilyen tömbösítve, vagy ilyen abba 10-20-30 percben, amikor éppen összefutottunk akár egy lakásban, akkor ott ezeket így megpróbáltuk, és ezek jó beszélgetések voltak, tehát ezek mindig, tehát ez fontos része volt. De hogy az volt a kérdés, hogy milyen anya?
1: Igen, milyen anyuka volt. Tehát egyébként
3: jelen volt. Nem volt jelen, de jelen volt.
1: De mégis el tudta érni.
3: Igen.
1: De hogy élted meg?
2: Ugyanígy, hogy nagyon sokszor az egész életem egy kompenzálás volt ebben az időszakban, és látlak titeket most. Okay. Ugye egy helyen dolgozunk, és látom, hogy amikor ti pont abban a korban vagytok, és látom, hogy ide rohan, oda rohan, most, de ez most van, ennek most van itt az ideje.
1: Ugye?
2: Tehát, hogy mindenek megvan a maga ideje, én korán szültem, hála a jó Istennek egyébként, akkor jött el a karriernek a csúcsa, de közben meg igazad van, mert az előtt is volt, tehát, hogy tulajdonképpen, de az mondjuk ott volt tényleg, Marcinek igaza van, egy 10-15 év, ami, hát akárhogy is vesszük a TV2 főműsor idő, cappuccino, reggeli cappuccino, tehát ez egy olyan az egy olyan menet volt, amit hála jó Istennek az ember nem hagy ki a pályáján, azért csinálja. Tehát az egész életünk egy logisztika volt, de arra nagyon figyeltem szerintem, hogy jelen legyek, vagy hogy mindig tudjak róluk, és ezért nagyon jó szervező vagyok, de tényleg nagyon jó szervező, ez nagyon jó szervező vagyok, és azért mindig igyekeztem úgy csinálni, hogy ne a hiányt érezzék, hanem legyenek elfoglalva. Nem letudva, hanem valódi elfoglalva. És hogy olyan emberek vegyék őket körül, és ez szerintem jól működött nálunk, vagy legalábbis én úgy éreztem, hogy jól működött, hogy olyan embereket csoportosítottunk a családba, hogy mindenki csak rájuk figyeljen, és ettől nem a hiányt élték talán meg, talán, hanem mindig volt valami élmény. Jött a nagypapa, váltotta a nagypapát a nagymama, a nagymamát váltotta a kedvenc babysitter, barát, aki fiatal, tehát, hogy és plusz a sport, és a délutáni órák, és akkor egyszer csak mi megjöttünk.
1: Igen.
2: Vagy én, vagy a Gábor, vagy én, vagy az Ádám, de akkor egyszer csak estére mindenki befutott, vagy valamelyikünk befutott, felváltva, és akkor az az övék volt. De ez egy álmokfutás volt.
1: Tehát neked nem volt olyan, hogy este azt érezted, hogy nem tudsz válaszolni már a feltett kérdésre?
2: De minden volt.
1: Egy lemerült állapot volt. Na és ezt ti hogyan viseltétek, amikor azért lett, mert hogy egyébként ez egy fantasztikus minta is, azt gondolom. Magadon mondjuk tetten éred anyatúlhajtását?
3: Hogy ennek milyen hatása volt rám, vagy hogy is, én is. Most hogy csinálom?
1: Is, igen, mind a kettő érdekel.
3: Hát az, hogy milyen hatása volt rám, az... Tehát nyilván van a tinédzserkornak az a szakasza, amikor ez felüdülésként hat, így amikor tudod, hogy abszolút. Nincs otthon a édesanyád, például, vagy
1: ez
3: senki nincs otthon. Tehát akkor én is jobban tudtam szervezni az én életemet, hogy így fogalmazzak, úgyhogy az sem volt rossz, hogy nem feltétlen kellett hazarohanni, hanem lehetett a suli után. Ugye azért az még egy kicsit más világ volt, tehát nem volt okostelefon, amikor én gyerek voltam.
2: Nem volt ellenőrzés.
3: Tehát tulajdonképpen még a gimibe sem volt, tehát én még úgy érettségiztem, hogy volt ilyen, hogy akkor alkalmazás, meg nem tudom, meg megnézem, hol vagy, meg, tehát nem voltak ilyenek, hanem igen, mikor jössz, jó, itt a 7 órád van, akkor kb. Ekkor, de tök mindegy, mert hazamentem, és a gasztrojál várt otthon, tehát hogy ez volt a izé, és utána ott el voltunk egy 2-3 órát, és utána menni kellett edzésre. Tehát én, hát itt én 2 és 5 között otthon voltam, ha akartam, de ugye ez, ahogy tinédzser lettem, egyre kevesebbet akartam otthon lenni.
1: Abszolút értem.
3: Úgyhogy akkor azért ilyenkor ennek voltak előnyei, hogy én osztálytársakkal utána még lehetett ezt azt csinálni, és akkor utána csak az edzést tudsz el haza, és akkor tulajdonképpen én is este 10-re értem haza. Igen. Tehát, hogy ez így... Ha így le kell fordítanom a saját ugye, így gyakorló édesapa az életemre, meg ugye ez az egy ilyen generációs különbség is, hogy ki hogyan viszonyul ehhez a dologhoz, de nálam például az egy ilyen fontos szempont, hogy minél jobban jelen akarok lenni. Mm. Tehát ez lehet, hogy valahol visszavezethető oda, hogy ennek a kompenzálásáról van szó, de én ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez nyilván egy generációs különbség is, hogy jobban megélni, jobban ott lenni. Tehát én munka után hazamegyek, otthon vagyok, egyszer-egyszer van, hogy elmegyünk valahova, meg van valami külön program, de alapvetően az a nap második fele, hogy a gyerekekkel vagyunk, ha van valami, akkor mind a ketten ott vagyunk. Tehát, hogy ez a... Azért ez más.
1: Mekkorák a gyerekek?
3: A kicsi 3 lesz nyáron, a nagy pedig most lett 5.
1: És mindkettő fiú itt is.
3: Mind a kettő fiú, igen. Ezt visszük tovább.
2: Ezt nálunk ez jött be.
3: Igen.
1: Akkor most megkérdezem tőled is, hogy milyen apa? Marci.
2: Ja, én lenyűgözve nézem, azt is látom, amikor már durran el az agya, tehát én azt is látom, elképesztően türelemmel csinálja. Nagyon máshogy élnek, mint mi. Tehát ez így.

0: Neki olyan feladata, neki más a munkája, tehát ő inkább meg tudja határozni, hogy akar élni, mint mi. Mi nem tudtuk meghatározni, csak szerettük volna, de nem tudtuk meghatározni. És ugyanez a párja is, ugye a felesége, aki szintén egy sokkal nyugalmasabb, kiszámíthatóbb családból jön, teljesen más szokásokat, tehát ők egy teljesen más életet élnek. De a kérdésed arra vonatkozott, hogy milyen apa. Szinte néha csodálkozom is, hogy te atyavilág, ennyi időt a gyerekekkel így minden pillanatban. Tehát én sokszor azt érzem, hogy milyen jó lenne, ha egy kicsit elmennének ide-oda, valamit csinálnának, hogy valahogy lazuljon körülöttük, de azt veszem észre, hogy olyan nagyon nem igénylik, tehát hazudnék, ha nem, igen, talán.
1: De nem annyira nagyon.
0: De nem annyira nagyon, mint ahogy mi mondjuk annak idején ki akartunk szabadulni időnként. Igen. A munkából viszont az volt, hogy úristen, akkor legalább egy buliba hadd menjünk már el hétvégén. Igen. Náluk ez nincs, sokkal kiegyensúlyozottabban élnek, mint mi, bármikor is.
1: Akkor neked sikerül megteremteni a család és munka egyensúlyt?
2: Ó, én erre nagyon figyelek, igen. Tehát, hogy nyilván ugye, amit édesanyám is mondott, hogy más munkakör ez tulajdonképpen, amit én csinálok, tehát én multiba dolgozom, ott vagyok jogtanácsos, tehát nekem van egy munkaidőm, ami tart egy viszonylag jól behatárolható időközben. Néha vannak olyanok, hogy előbb megyek, később jövök, de ezek ilyen fél óra órák, tehát nem az, hogy és akkor bennmaradok 18 órát dolgozni, tehát nem, de ez nem is, tehát hogy ezt én azért tudatosan alakítom úgy az életembe, hogy ezt tudják, hogy ez eddig van, tehát eddig kapom a fizetésemet, nincsen kompenzálgatása, tehát hogy ez a szabályrendszer, ezek az én jogaim, és akkor én ezeket tartom, de szerencsére ez nem is elvárás, vagy nincs egy ilyen. Úgyhogy én ezt abszolút ezt így csinálom, és hát hogyha esetleg el is megyünk mondjuk nyilván a baráti társaságban is mindenki hasonló élethelyzetben van, tehát mindenkinek baromi nagy szervezés az, hogy összehozzon egy vacsorát egy ártalmatlan szerda este, és ezt akár hónapokig tudjuk szervezni, úgyhogy nyilván van egy kis naptár, abba beírjuk, hogy kinek milyen külön programja van, nyilván azért együtt is próbálunk menni egy-egy koncertre, vagy ilyesmi a feleségemmel, de alapvetően tényleg, ahogy édesanyám is mondta, hogy mi azért inkább a gyerekekkel együtt csináljuk, meg jövünk, megyünk, meg ilyenek. Tehát, hogy ez a kiszakadási vágy, ez nem annyira van meg szerintem bennünk.
0: Teljesen más, hogy élnek, mint még is.
1: Arra van idő még, vagy pont az élethelyzetből, hogy két kicsi gyerek van még, hogy kettesben is töltsetek időt? Mert tudom, hogy ez amúgy...
0: Nem, erre már nincs idő. Erre ilyen lopott alkalmak vannak.
1: Mint ez.
0: Meg ugye most én azt kérem már egy ideje, hogy legalább egy vacsora legyen egy évben, amikor csak a három gyerekemmel elmegyünk, ez a születésnapom, hogy legalább egy vacsora legyen, ahol a három gyerekkel együtt vacsorázunk. De azért én ezt egyébként, nekem ez a része nagyon hiányzik. Nem az idő, hanem hogy úgy idő önként olyan jó lenne őt látni úgy napközben is, vagy úgy hétközben is, csak persze, úgy magába, mert ha ott vannak a kicsik, én a kicsikkel foglalkozom, akkor én nem belefoglalkozom. Világos. Tehát rá ilyen értelemben nagyon kevés idő jut már. Tehát én már rá nem tudok figyelni, leginkább talán az van, amit csentünk magunknak, hogy hívjuk egymást napközben. Uh-huh. De azt megcsináljuk minden nap szinte. Szinte minden nap hívjuk egymást. Ha nem én hívom őt, akkor ő hív engem. És akkor legalább az a pár perc az azért arról szól, hogy vele vagy velem mi történik. De így fizikailag már a gyerekekről szól.
1: Szerinted hogy csináltátok ezt, hogy ilyen egészségesnek tűnő kapcsolat? Tehát anya-fia kapcsolat. Sokszor szerintem vannak, akik elkövetik azt a hibát, hogy rátelepszenek a fiúra, de rá, nagyon érzem, hogy ez nem történt.
0: Hanem ő sosem.
1: De akkor megkérdezem,
2: hogy azért, tehát, hogy nem is hagytuk, hogy ez esetleg nem megtörténjen, de nem is volt egy különösebb igény nem az anyám részéről, tehát, hogy nem, de ha lett volna, akkor azt hiszem, hogy
0: nem futkározok át hozzájuk, nem megyek átalak, sőt. Látod? De, na, tessék.
2: Néha már inkább, de ez most megint olyan, hogy nyilván egyszer csak majd lehet, hogy fel van írva kérdésnek, hogy és milyen nagymama. Tehát, hogy ebből vannak olyan beszélgetéseink, hogy tehát azért lehetne aktívabb ilyen szempontból. Tehát ilyen, néha van ilyen beszélgetésünk, hogy igenis, ha van egy szabad órád, kettőt, hármat, azért alakítható úgy, akkor ez legyen meg.

0: hogy beírsz a közösbe, hogy mi a helyzet, mit csináltok, felugorhatok-e, tehát hogy kicsit úgy keresni az alkalmakat. Nyilván ez nem könnyű, meg nyilván az is egy, tehát ez a milyen nagymama ő mondjuk, tehát hogy ő egy dolgozó nagymama, igen, egy aktív van az saját karrierjét, és egyébként a még kiskorú saját lányát is menedzseli, meg tehát hogy ez nem egy olyan klasszikus a nagymama, aki ha felhívod, akkor repül, ha betegek a gyerekek, akkor ott vannak nála. Uh-huh. Tehát, hogy ilyenről nincsen, tehát ilyen, ez így abszolút nem nincsen, és hát azért erről vannak nekünk beszélgetéseink, szenvedélyesebbek is akár, amikor ez szóba kerül, hogy kinek mi az elvárásra ilyen szempontból a másik felé, tehát hogy ezt nem kell szépíteni, de hát igen, hát, tehát hogy nem hagytuk, hogy ránk telepedjen, de ez nem is volt egy szándék, meg hát tényleg én szerintem az is kellett ehhez, hogy én 18 évesen én kiszálltam otthonról.
1: Tehát ez mit jelent, hogy kiszálltál? Tehát elköltöztél?
0: Én elköltöztem, tehát nekem szóba se került, hogy én Budapesten egyetemista legyek, ennek több összetevője is volt, az egyik az, hogy baromira akartam önállósodni, és én nem akartam már ugyanúgy visszamenni, és hogyha Budapesten lettem volna egyetemista, akkor praktikusan nyilván otthon laktam volna, és akkor azt gondolom, hogy kevésbé tudtam volna megélni az egyetemi éveket, biztosan sokkal több konfliktus helyzet lett volna ebből, mert tehát, hogyha ott lakik valaki, ja, akkor igen, úgy érzed, hogy jogot formálhatsz arra, hogy beleszólj az ő életébe, teljesen jobban.
2: Kivitted a szemetet, nem vitted.
0: Viszont, hogyha kiszállsz ebből, akkor én lementem Szegedre, én ott voltam 5 évig, nagyon jó volt, isteni egyetem éveim voltak, de nagyon vágytam arra, hogy visszajöjjek.
1: Ó, de jó.
0: De akkor meg már értelemszerűen nem ugyanoda mentem.
2: Nem, nagyon, az nagyon egészséges döntés volt mindegyikünk részéről, hogy hamar engedtük őket el, és hamar költöztek el. Tehát azért ebben az is benne volt, hogy ha a húgod nem születik meg, akkor azért nincs ez a borzasztó jó döntés, hogy akkor ott mérlegelni kellett, hogy az nem megy, hogy 22 éves meg 20 éves fiúk az egy hónapos kis babához Lábújhegyen alkalmazkodjanak. Tehát hogy ez nem, ez borítékolta volna mindenkinek a keserűséget, és akkor meg tudtuk oldani, hogy tőlünk 100 méterre laktak a fiúk. Én akkor sem mentem át soha. Soha. Igen. Tehát, hogy én azt megfogadtam onnantól kezdve, nem szólok bele, hogy a cipője elől van-e, ha átmegyek hozzájuk, nem állok be a mosogatóba mosogatni, nem az én lakásom, nem az én, és az ő lakásukba sem mentem át, amikor ketten laktak. Tehát persze, amikor oda mentem, és láttam, hogy kupi van, akkor azért azt megjegyeztem, de nem mentem át. Tehát egy ponton túl az volt az érzésem, és most is sok mindennel érzem ezt. Nem biztos, hogy ugyanúgy gondolom, de akkor inkább nem teszem ki magam annak, hogy engem zavarjon, nem szólok bele. Nem szólok bele.
3: Ez a Sláger FM.

0: ülő mellém.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Jakubcsek Gabriella és fia dr. Máté Marcell.
2: Talán egy másik élethelyzet, ami egyébként nem olyan rossz, de amikor belép az új pár, vagy amikor kiderül, hogy jön még egy testvér, az is tud még izgalmas, igen, helyzeteket szülni. Végig tudtátok tartani a békés kommunikációt, miközben érzem, igen, hogy te nagyon tüzes vagy. Legalábbis nekem olyan érzetem van.
3: Tudok az lenni, de
2: te pedig higgadtabbnak tűz, többet benned is van tűz, Gabi, de hogy te megtartod az eleganciádat, tehát hogy azért el tudom képzelni, hogy voltak itt,
4: ja, hogy közöttünk
2: csörték, igen, vagy egymásnak feszülések, de ha nem, akkor lehet, hogy mellé
4: ezt nagyon hamar mellé. Nem.
2: Jaj, de jó.
4: Nem. Figyelj, mi
3: egyszer-kétszer talán összevesztünk, de az...
4: Egyszer-kétszer talán összevesztünk, igen, tehát ez, hogy érzed a 37 év alatt, igen. De ezek általában olyanok voltak, hogy én nem egyezik a nézetünk valamiről.
2: Igen, igen.
4: De ennyi. És azt megbeszéljük. De minden ugyanonnan folytatódik. Persze. Tehát harag, vagy ilyenek.
2: Nem, csak egyszerűen a habitus, hogy mennyire hasonlítotok egymásra, vagy azért, tehát hogy tartasz-e tükröt.
3: Ó, én egyébként lehet, hogy most nem úgy tűnök, de egy nagyon nyugodt ember vagyok.
2: Nem,
3: hát tudok határozottan kommunikálni, az való igaz, de szerintem ami ezen, és ezért nem is ragad meg, hogy mennyire vesztünk mi össze, mert mind a ketten nem olyan típusúak vagyunk, hogy oké, lehet, hogy összevesztünk, kiadtuk, de tehát én másnapra ezt elfelejtem.
4: Igen. Nem visszük tovább.
3: Tehát az, hogy én nincs, valakit csak nincs azért ne tovább hívjak föl.
4: Nem.
3: Lehet,
4: nem,
3: hogy nem másnap, lehet, hogy három nap múlva, de felhívjuk, és akkor mi volt ma veled? Tehát, hogy az egy ugyanolyan beszélgetés,
4: nincs,
3: mint az.
4: Nincs harag.
3: Nincs is utána ez a sárban dagonyászás, tehát nincsen az, hogy akkor folytatom ezt, meg nem tudom, tehát én ettől rosszul vagyok, igen, de anyám is szerencsére.
4: Én is nagyon pacifisták vagyunk.
3: Még ha össze is veszünk, szerintem azért nem emlékszünk rá, mert...
4: Nem is emlékszünk
3: rá.
2: Hála az égnek. Ez
4: nem, soha. És egyébként nem, gyereknek se. Tehát ott van, én ezt mondtam, azt mondtam, ajtó becsap, szevasz, és minden ugyanonnan folytat, tehát, hogy nem, nincs bántása a másiknak, soha nem is kellett. Mind a két gyerekem, és ezért én nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy nagyon békepártiak. Mm. Tehát a mind a két fiú, és ők egymással is egyébként, tehát egymással se volt soha igazi kard, miközben másfajták, de hogy én rendkívül békére törekvő vagyok. Azt kell, hogy mondjam nekem, de és konszenzusra. Tehát, hogy konszenzus legyen valaki, mindenki engedjen valamit, és legyen egy megállapodás, és béke, és mi haladjunk tovább. És ez a gyerekekkel is így van. Tehát lehet ellenvéleményes, a Marcinak volt is, és sokszor volt olyan, hogy meg kellett harcolni dolgokért, de soha nem volt nyoma. Nem.
2: És azt gondolom, ugyanúgy fontos, ahogy mondtad most, hogy említetted Bálintot is, hogy a fiúk is összetartóak legyenek, tehát gyakorlatilag felnőttként.
4: És egymással is így kell viselkedniük felnőtt korban, aha, is, és erről mostanában is vannak beszélgetésünk, hogy azért, mert az egyik ezt gondolja, vagy azt gondolja, ez egy családban nem jöhet be. Hmm. Tehát vannak dolgok, amiket tiszteletbe kell tartani, akkor is, ha én nem értek vele egyet. Tehát
3: politikáról már nem beszélgetünk ott.
4: Tehát a politika nem jöhet be, nem jöhet be. Tehát vannak dolgok, ami nem jöhet be, nem szüremkedhet be egy érzelmi kapcsolatba, egy családi kapcsolatba. Ezt tiszteletbe kell tartani. Tehát nekem annál jobban semmi nem fáj, mikor azt látom, hogy a politikai életbe családtagok egymást megtagadják, hátba szúrják, politikai eszközökként használják. Ez pokol. Bűn.
2: Igen, vagy rábeszélni, meggyőzni próbálják.
4: Meggyőzni próbálják, vagy elárulják utólag. Ne haragudj, nem tudok erkölcsileg ezzel mit kezdeni. Sőt, kifejezetten feszengek tőle.
2: Már pedig az erkölcsi tartás, az fontos, fontos volt neked, ugye, mint egy érték, amit át kell adni.
4: Nagyon, ez egy nagyon fontos dolog volt. Szerintem az, hogy tisztességesen bonyolítsa le az ügyeit, ez egy nagyon fontos dolog, mert olyan nincs, hogy valaki nem hibázik. Tehát olyan van, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem követsz el hibát, de hogy azt hogy hozott helyre, meg az ezekben úgy szerintem, és ez kicsikoruktól is, nem volt mobiltelefon, becsület szó volt. hol. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mikor jössz, mikor mész, hol vagy, mennyi pénzt költesz, hogy intézed a szerelmi dolgaidat, hogy intézed a, ezt, azt, amazt, tehát hogy ezekről azért sokkal többet tudtunk ezért beszélni.
2: Oda jó.
4: Ezeket muszáj volt, hát ezeket muszáj volt. Igen,
2: akkor egyet hadd kérdezzek még a régmúlt időkről, ha már bedobtad, hogy intézed a szerelmi ügyeidet, hogy volt olyan, hogy valaki nem volt szimpatikus anyának?
3: Biztos. Hát egyrészről, hogy mondjam, nagy terhelésnek voltak kitéve bizonyos szempontból, de ugyanakkor meg, tehát hogy azért olyan lány, akit én be is mutattam otthon, azért az ritka volt, igen, tehát hogy igen, tényleg igen, a barátnőket mutattam igen be, tehát nem volt ilyen rémkellemetlen bemutatkozások, és utána soha nem találkozások, de hát azért volt, ez érezhető. Persze. Szerintem, hogy ki az, aki érdekes lehet, és ki az, aki egyáltalán nem. Tehát ezt azért úgy éreztették, de nem beleszóltak, tehát soha nem. Ezek általában utólag beszéltük meg, hogy
4: igen,
3: hol,
4: levontuk a tanulságokat,
3: de nem, tehát hogy ilyen szempontból soha nem volt beleszólás, tehát ez a ezt ide többet ne hozzad, igen, tehát ilyen jellegű ízés, tehát ilyen soha nem volt, de jó, tehát hogy nyilván tinédzserként az ember nem is annyira keresi ezeket a helyzeteket, azt hiszem, hogy együtt legyünk így a családdal. Sokan. Tehát ilyenkor azt hiszem inkább kettesben szeretnek az emberek lenni, úgyhogy úgy emlékszem. De nyilván ez mindig érezhető volt. De ezeket tök jól meg lehetett egyébként dumálni. Tehát, hogy
4: mi erről sokat beszéltünk a magánéletükről, abszolút, a csajozásról, abszolút.
3: Igen, de nem, tehát nem előre, nem közben, és nem befolyásolva. Nem. Tehát, hogy ez a
4: kulcs. Amit közben nem szabad beleszólni.
3: Na igen, ez. Amit én szerettem, ami így nyilván magánéletileg is, meg úgy az élet bármilyen területén, hogy azért baromi nagy szabadságot adtak nekünk a saját döntéseink meghozatalába, a saját hibáink megélésébe is, és hogy azon végigmenj azon az úton, ami ahhoz kell, hogy utána ezt talán ne kövesd el újra, vagy ne annyira, vagy ne olyan gyakran, vagy mélységekig, inkább így pontos, de hogy, tehát, hogy ezeknek, ezt az embernek magának kell ezt így megjárni, ezt az utat, és ehhez a szabadságunk meg volt adva, viszont az nekem mindig nagyon fontos volt, és már ilyen 20 évesen is, amikor volt valami magánéleti zűr, hogy ezt tök jól meg lehetett beszélni anyámmal is, apámmal is, mert mind a ketten azért sok, hogy egy ilyen nagyszerű átkötéssel érek, hepe-hupát átéltek a maguk életében, és minden hepe után egy hupa jön.
4: Igen, ott van, Marcikám, rendesen olvasom.
3: Ez igen, édesanyám első könyve.
4: Jó úris.
3: Hát ez megragadt a 90-es években. És akkor, tehát hogy mindig volt valahova fordulni, igen, és ezt tök jól meg tudtuk dumálni. Tehát, de ott se úgy, de csak úgy mindenki a saját életéből hozott olyan tapasztalatok és bölcseleteket tudott mondani, gyakorlati példákon keresztül, amik az ember feldolgozását segítették.
4: Hogy ez szép volt.
2: Hogy bírtad ki, hogy ne szólj bele anyaként?
4: Abszolút, nekem egy fontos van, hogy mindig hazataláljam, szó szerint is. Tehát, hogy bármi baja van, és ez mindegy, hogy 50 éves, 45 éves, 15 éves, vagy 5 éves, az az ajtó, az nyitva van ott, de jöjjön, és oldjuk meg. Tehát amikor, és ilyenkor kell, hogy az ember támogassák. Tehát ez ilyenkor nem az, hogy de hülye volt. Tehát hülye voltál, de oldjuk meg. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy érezze magát biztonságban, hogy hiába költözött el, hiába van családja, hiába bármikor egy jó tanácsot valahogy kapjon. És kívülről jövő jó tanácsot, tehát nem az anyám mondja, hanem egy nő mondja, aki egyébként a világról gondol valamit. Okay. Tehát én ilyenkor átváltok. Ha bántják, az más, akkor kikaparom a szemét. Tudod? Ez egy anya, tehát ez a fiú, az anya-fiú kapcsolatban ez a fajta védés-dac szövetség, ez benne van. Ez akármi, és akárhány éves is benne van. Tehát, hogyha őt bántaná valaki, akkor én máshogy viselkednék. Ez egészen biztos. ez egészen biztos.
2: Lehet, hogy az úrinő egy picit hát.
4: Igen, lehet, hogy egy kicsit akkor tüzesebb lennék, ahogy te mondod, de egyébként józanul próbálok neki tanácsokat adni, de nem szólok ki, ne ebbe se bele már.
2: A pályaválasztásnál, mert kérdezik,
4: abban leszóltam.
2: Komolyan. Nem? Találtam egy olyan cikket, ezt már is mondd el, csak hogy 24 éves vagy éppen abban a cikkben, képzeld el. Uf. Még az egyetem játszik, de azon gondolkozol, hogy lehet, hogy te is műsorvezetővé válnál.
3: Hát ez, ennek azért megvan a maga életútja ennek a történetnek. Ugye, tehát én 14 évesen én kipróbáltam magam a színészet világában is. Ez egy ilyen kis kaland volt.
2: Hát bocsánat, csak azt akarom mondani, hogy ahogy hallgatom, ahogy fogalmaz, ahogy beszélsz, ahogy jelen vagy. Nem tudnám. Érted, két ilyen.
3: Ügyes volt. Ciki lenne, hogyha nem lenne valami. De, tehát akkor 14 évesen volt egy ilyen kis kalandom a filmezés terén, és az egy tök jó buli volt. De, és utána még voltak ilyen castingok, meg így, úgy, amúgy, tehát ez egy ilyen nyári kis kaland volt. Mellette suli, vízilabda, tehát hogy az úgy zajlott az élet, csak ez egy ilyen kis zseppénzkeresés és kipróbálás volt, tényleg 14 évesen, és akkor utána volt egy elég éles, ilyen határozott, ilyen igen vagy nem kérdés ebben a színészetes diben, mert ilyen teljesen adhok jelleggel, vagy ilyen random módon, de belekeveredtem egy ilyen a sorstalanságnak a castingjába, és ott tulajdonképpen ilyen tök véletlenül tényleg a végére is eljutottam, és akkor volt egy ilyen beszélgetés, hogy akkor én ott abba szerepelnék, ami rengeteg nagy lemondással járt volna az akkori életemben, ez ilyenkor már talán 16 voltam, és tehát suli, vízilabda, tehát hogy ezek úgy nagyjából mentek volna, és akkor ugye azért ez egy elég világos track, amire az ember rákerül, és akkor ezen kéne tovább menni. És akkor mi ezt leültünk, édesanyám, édesapám meg én, és átbeszéltük, hogy ezt ennyire azért nem akarom ezt. Én is addigra, ez teljesen tök magamtól, otthon mindig óvtak a saját szakmájuktól, tehát apám is, ő határozottan lebeszélt minden ilyesmiről, édesanyám is, tehát ő nem gondolom, hogy ezt akarta volna, hogy mi, hát a színészetet szerintem biztos, hogy nem, a műsorvezetés azt nem tudom, de hogy ez így akkor így nagyjából, amikor erre úgy nemet mondtunk, akkor ez a filmezős dolog, ez így ott le is zárult. Ami viszont az ilyen műsorvezetés és ilyesmiket illeti, én emlékszem, hogy én még a Kuniban laktunk, én nekem az volt a hobbim, hogy én hazamentem a suliból, és ilyen kis diktafonos magnum volt, és én rádióműsort csináltam otthon, mindig. Zenei blokkal bejátszva, tehát a hangfalhoz oda mentem,
4: és
3: ment
4: a
3: zene.
4: A kapucsinót, és bejött, igen, és ott ült a székembe.
3: A kapucsinóba. Volt, hogy egyszer talán elköszöntem, igen, helyetted, igen, valamikor, igen. Tehát én nagyon szerettem a rádióba bejárni, és akkor ez így ennyi volt. És amikor az egyetemi csalódások, a tanulási csalódásaim közepette az embernek felsejlik azt, hogy biztosan ez az a pálya, amit nekem szánt az úr, akkor azért, hogy mondjam, elég sokszor eszembe jutott az, hogy na, akkor most még nyugodtan itt lehetne hagyni ezt a fenébe, és meg lehetne próbálni ezt.
4: Rádiózni
3: viszont, inkább rádiózni. Tehát ez a rádiózás, meg a tévévilága, ez engem mindig is nagyon vonzott, de soha nem akartam volna kihasználni, vagy visszaélni ezzel a dologgal, hogy én honnan jövök. Tehát, hogy én erre, én és ez szerintem főleg így, anyám is ilyen de főleg apám, ő az, aki ilyen kínosan, tehát, hogy akár a paraszolvencia, vagy hívjuk ezt bárhogyan, tehát ennek a legkisebb szikráját sem hajlandó felsejletni az életében, és ez onnan jön talán, vagy így ezt is így otthonról szívjuk be. Tehát, hogy ez annyira nem volt éles, hogy én emiatt azt mondjam anyámnak, hogy üljünk le, és nyisd ki a telefonodat is, mondd meg, kit hívjunk föl. Tehát, hogy ez
4: nagyon no hálás is vagyok.
3: Tehát, hogy ez nekem nem. Tehát ilyen szempontból az egy másik kérdés, hogy mit tehát, és akkor ugye én voltam a családban az, aki most is itt ül, tehát én voltam az, aki úgy ebben ha kell valamit mutatni a családból, meg beszélgetni.
4: Akkor
3: meg
4: ő ezért, a demo.
3: Akkor én, vagyok a, kirakatban, igen. Akkor én jövök. Én ezeket élvezem, és ez most nyilván mióta felnőttek vagyunk, meg nem adóta ez ilyen évi egy-két alkalom valami, ami ilyen tök jó mederben így elcsordogál. De tehát mondjuk mindig is érdek. Tehát, hogyha ha maguktól jönne valaki, és azt mondaná, hogy nézzük meg, meg van egy jó ötletem, akkor azt hiszem, hogy még mindig nem tudnék egy ilyen lehetőségre nemet mondani.
4: Ez ott maradt. Tehát, ez ott maradt.
3: A gyerekszobában, aki lenyomta a rekket és a play-t egyszerre, mert csak úgy vette föl, az továbbra is egy ilyen kihasználatlan valamiként így bennem van. De...
2: Ki tudja még mit hoz a jövő? Hát, nem is faragod. Most ráadásul itt ezt elmondtad, lehet, hogy már elmondtad máshol is, de...
4: Nem, még soha nem mondta el.
2: Akkor könnyen lehet, hogy
4: itt
2: tudod
4: van,
2: valakinek.
4: Tessék, most már ez az ő döntése, ez már nem nekem kell a telefonkönyvet kinyitni. Ez nagyon jó dolog.
3: Nem, ez soha nem.
2: És akkor azt, mert azt mondtad rögtön az elején, amikor tettem fel a kérdést, hogy hát én beleszóltam.
4: Nem beleszóltam, de... segítettem neki, de nem kellett beleszólni, mert két dolog világos volt. Milyen gyerekem van? Van egy olyan gyerekem, aki nem akar annyit dolgozni, mint én. Nem feltétlenül ezt akarja. Én nem erősítettem benne azt, hogy ezt a pályát csinálja, tehát próbáltam egy olyan mederbe terelni, amiben ő jó volt, és mi volt jó? Nagyon jó volt a történelemben, állati nagy igazságérzete volt mindig. Tehát az, hogy ő a jog felé menjen, ez úgy adta magát.
2: Igen.
4: És szerencsére azonnal felvették, és minden ment. Tehát, hogy ez így ilyen gördülékeny dolog volt, és aztán már csak tartani kellett benne a lelket, voltak mélypontok, ott kellett, hogy de, akármilyen kudarcért, nem kell 5 év alatt, 3 év alatt, nem tudom, tehát, hogy semmi baj nincs, ha egy vizsgán megbuksz, majd mész a következőre, szóval, hogy ez egy nagyon jó érzés volt, hogy ezt végigcsinálta, ez neki megvan, és innentől kezdve felem már azt csinál, amit akar. Tehát, hogy és szerintem ez neki is egy elképesztő önbizalmat adott. Tudod?
2: Ráadásul a saját pályáját tudod, teljes mértékben, igen. Tényleg nem az
4: ezt,
2: van, de...
4: Ezt ő akart, ő csinálja.
2: Tényleg, azért még meglátjuk, hogy a jövő mit hoz.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Naderi Zsuzsanna vezeti a szakképzésért felelős államtitkárságot. Május 26-ától hétköznap esténként is autómentes lesz a pesti alsórakpart. Fiatal alkotók mutatkoznak be a Budapest Báb Színház új fesztiválján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság munkáját, közölte Lannert Judit tárcavezető a Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a bejegyzésében azt írta, hogy olyan szakember csatlakozik tárcájához, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén. Visszavonta a Szentendrei Képviselőtestület Szűcs Balázs próbe emlékérmét, írta a szentendre.hu. A papot a Vatikán korában örökre eltiltotta a papi szolgálattól, miután több kiskorú molesztálásával vádolták meg. Szűcs Balázs 2026-ban kapta meg a városi kitüntetést, amelyet most Fülöp Zsolt polgármester kezdeményezésére a testület egyhangú döntéssel vont vissza. Tovább terjeszkedik Magyarországon az Uber. A hónap végétől Pécsen és Kecskeméten is lehet majd fuvart rendelni az alkalmazáson keresztül. A cég szerint Pécs egyetemi és kulturális központként, Kecskemét pedig ipari és gazdasági szerepe miatt indokolta a terjeszkedést. Az Uber 2024-ben tért vissza a magyar piacra. Azóta Budapest, Miskolc, Debrecen és Szeged után most újabb városok csatlakoznak. A vállalat közben más szolgáltatásokat is fejleszt, például Budapesten már elérhető az Uber futár csomagküldés is. Kettől hétköznap esténként is autómentes lesz a pesti alsórakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal város kommunikációs irodája. A főváros két éven át több mint 30 helyszínen gyűjtött forgalmi adatot elemzett, és ezek alapján döntött úgy, hogy hétköznap 18:30 és másnap reggel 5 óra között a rakpartot megnyitja a gyalogosok és a kerékpárosok előtt. A kapuk zárása és nyitása nagyjából egy órát vesz igénybe, a hétvégi rend változatlan marad. Pénteken 18:30-tól hétfő hajnali 5 óráig, így a pünkösdi hosszú hétvégén is teljesen autómentes lesz a rakpart. Az új forgalmi rend szeptember 19-éig marad érvényben, és a tapasztalatok alapján döntenek majd a folytatásról. Május 24-e és 31-e között rendezik meg először a Stúdió 26 Báb Fesztivált a Budapest Báb Színházban, amely kifejezetten a fiatal alkotók bemutatkozását támogatja. A két stúdió színpadon 7 rendező mutatja be friss szemléletű, kísérletező előadásait, de lesznek szakmai programok is a fesztiválon. A részleteket Ellinger Dina, a Budapest Báb Színház igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Illetve a Kemény Herik teremben lehet majd megtekinteni. Különböző korosztályokat fognak megszólítani, ami hát szintén egybevág a Budapest Báb Színháznak a műsorjával, ami összeköti ezeket az előadásokat.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A katonák munkakörülményeinek javítására fordítják a volt hat történeti múzeum épületének felújítására szánt pénzt. A főváros nyitott a perenkívüli egyességre a Tisza kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Erős balatoni szezonra készül a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A katonák mindennapi munkakörülményeinek javítására fordítja volt hat történeti intézet és múzeum épületének felújítására előirányzott 18 milliárd forintot, jelentette be Ruszin-Szenti Romulus honvédelmi miniszter Facebook posztjában. A tárcavezető szerint a múzeum korábbi átalakításával az épület elveszítette eredeti funkcióját. Ruszin-Szenti Romulus hangsúlyozta, a magyar honvédség erejét nem reprezentatív terek, hanem a katonák adják, ezért a forrásokat laktanyák és katonai objektumok fejlesztésére csoportosítják át. A parancsnokok javaslatot tehetnek a szükséges beruházásokra, a döntés a vezérkar szakmai állásfoglalása alapján születik majd. A miniszter célja, hogy méltóságot, kiszámíthatóságot és tiszteletet biztosítson minden katonának. A főváros kész perenkívüli egyességgel lezárni a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított pereket a Tisza kormánnyal, jelentette ki Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy budapesti háttérbeszélgetésen. A perek jelenleg felfüggesztés alatt állnak, de Kis Ambrus szerint az áprilisi választás utáni új helyzet lehetőséget ad arra, hogy nem tárgyalóteremben, hanem tárgyalóasztal mellett találjanak megoldást. A főváros összesen mintegy 200 milliárd forint követelést érvényesít a kormánnyal szemben, míg a korábbi kabinet szerint Budapestnek 53,6 milliárd forint tartozása van 2025-re, ezt a város vitatja. A főigazgató jelezte, június 15-ig megoldást kell találni, mert lejár az első 37 milliárd forintos fizetési halasztás. A fővárosi folyószámla jelenleg mínusz 47,1 milliárd forinton áll. Kis Ambrus azt is közölte, hogy a jövő pénteki közgyűlésen pótolni kell a kormányváltás miatt lemondott képviselőket, és több bizottsági hely is megüresedett. Felfüggesztette a Metropol kiadását a MediaWorks. Nyomtatott lapként jelenleg nem található meg az ingyenes fővárosi napilap. Egyes terjesztési pontokról szerda délután már az önkiszolgáló dobozok is eltűntek. Erős nyári szezonra készül a rendőrség a Balatonnál, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezlete után Balatonlellén. A testület június 1-e és szeptember 15-e között működik Somogy, Veszprém, Zala és Fejér vármegye összehangolt munkájával. Molnár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya és a testület elnöke kiemelte, hogy a bűnözés nem ismeri a határokat, ezért kulcsfontosságú a koordináció. A buliturizmus egyre inkább Balatonlellére tolódik, ahol 300 kamerával és szigorú helyi rendeletekkel készülnek. Siófok közben nemzetközi felmérés szerint az ország egyik legbiztonságosabb városa lett. A szezonban lovas, kutyás, biciklis és vízirendőrök is szolgálnak majd a készenléti rendőrség támogatásával. A várhatóan rekordszámú turista miatt többek között a május 30-i budapesti BL döntő és a MotoGP miatt kiemelt figyelmet fordítanak a gyors reagálásra és a bűnmegelőzésre. Vadmacska kölyköt mentettek a Dunai-Poly Nemzeti Park munkatársai a Börzsönyben, írta az Index. Kirándulók jelezték, hogy nyávogást hallanak az erdőből, ezért a szakemberek vadkamerát helyeztek ki, hogy kiderüljön, visszatér-e az anya. Két nap alatt nem láttak mozgást, így csütörtök hajnalban átvizsgálták a területet, és egy tölgyfa odvában megtalálták a kölyköt. A kis vadmacska gyorsan felélénkült, majd a Budakeszi Vadas Park gondozásába került, ahol a Felícia nevet kapta. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A katonák munkakörülményeinek javítására fordítják a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására szánt pénzt. A főváros nyitott a perenkívüli egyességre a Tisza kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Erős balatoni szezonra készül a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A katonák mindennapi munkakörülményeinek javítására fordítja volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására előirányzott 18 milliárd forintot, jelentette be Ruszin-Szenti Romulus honvédelmi miniszter Facebook posztjában. A tárcavezető szerint a múzeum korábbi átalakításával az épület elveszítette eredeti funkcióját. Ruszin-Szenti Romulus hangsúlyozta, a magyar honvédség erejét nem reprezentatív terek, hanem a katonák adják, ezért a forrásokat laktanyák és katonai objektumok fejlesztésére csoportosítják át. A parancsnokok javaslatot tehetnek a szükséges beruházásokra. A döntés a vezérkar szakmai állásfoglalása alapján születik majd. A miniszter célja, hogy méltóságot, kiszámíthatóságot és tiszteletet biztosítson minden katonának. A főváros kész perenkívüli egyességgel lezárni a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított pereket a Tisza kormánnyal, jelentette ki Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy budapesti háttérbeszélgetésen. A perek jelenleg felfüggesztés alatt állnak, de Kis Ambrus szerint az áprilisi választás utáni új helyzet lehetőséget ad arra, hogy nem tárgyalóteremben, hanem tárgyalóasztal mellett találjanak megoldást. A főváros összesen mintegy 200 milliárd forint követelést érvényesít a kormánnyal szemben, míg a korábbi kabinet szerint Budapestnek 53,6 milliárd forint tartozása van 2025-re, ezt a város vitatja. A főigazgató jelezte, június 15-ig megoldást kell találni, mert lejár az első 37 milliárd forintos fizetési halasztás. A fővárosi folyószámla jelenleg mínusz 47,1 milliárd forinton áll. Kis Ambrus azt is közölte, hogy a jövő pénteki közgyűlésen pótolni kell a kormányváltás miatt lemondott képviselőket, és több bizottsági hely is megüresedett. Felfüggesztette a Metropol kiadását a MediaWorks. Nyomtatott lapként jelenleg nem található meg az ingyenes fővárosi napilap. Egyes terjesztési pontokról szerda délután már az önkiszolgáló dobozok is eltűntek. Erős nyári szezonra készül a rendőrség a Balatonnál, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezlete után Balaton lellén. A testület június 1-e és szeptember 15-e között működik Somogy, Veszprém, Zala és Fejér vármegye összehangolt munkájával. Molnár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya és a testület elnöke kiemelte, hogy a bűnözés nem ismeri a határokat, ezért kulcsfontosságú a koordináció. A buli turizmus egyre inkább Balaton lellére tolódik, ahol 300 kamerával és szigorú helyi rendeletekkel készülnek. Siófok közben nemzetközi felmérés szerint az ország egyik legbiztonságosabb városa lett. A szezonban lovas, kutyás, biciklis és vízirendőrök is szolgálnak majd a készenléti rendőrség támogatásával. A várhatóan rekordszámú turista miatt többek között a május 30-i budapesti BL döntő és a MotoGP miatt kiemelt figyelmet fordítanak a gyors reagálásra és a bűnmegelőzésre. A vadmacska kölyköt mentettek a Dunai-Poly Nemzeti Park munkatársai a Börzsönyben, írta az Index. Kirándulók jelezték, hogy nyávogást hallanak az erdőből, ezért a szakemberek vadkamerát helyeztek ki, hogy kiderüljön, visszatér-e az anya. Két nap alatt nem láttak mozgást, így csütörtök hajnalban átvizsgálták a területet, és egy tölgyfa odvában megtalálták a kölyköt. A kis vadmacska gyorsan felélénkült, majd a Budakeszi Vadas Park gondozásába került, ahol a Felícia nevet kapta. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 26-án, amely egy keddi napra esik, 19 órától a Városliget szívében, igen, ott a Magyar Zeneháza előadó termében jön az Évszázadok Tánca Idemény Balázs zongora művésszel, lehet táncolni Chopin mazurkára címmel. A zene és az általa kiválasztott természetes mozgás valószínűleg az emberi ösztönvilág egyik legősibb rituális megnyilvánulása. Nem meglepő tehát, hogy a nyugati klasszikus zene történetét átszövik a különböző táncformák, amelyek már önmagukban is kulturális identitást hordoznak. De vajon tényleg lehet táncolni Chopin mazurkáira, vagy egy Liszt Ferenc által írt halálcsárdásra? És mitől válik egy keringő elfeledetté? Demény Balázs zongoraestje korszakok megkötése nélkül állítja párba egymással a különböző táncokat, rávilágítva az évszázadokon átívelő kapcsolódási pontokra, így teremtve párbeszédet a múlt és a jelen között. A kapcsolódásban segítségünkre lesz Horváth Csaba koreográfus, aki szóban is igyekszik majd közelebb hozni a műsorban szereplő táncok világát. A junior prima díjas Demény Balázs 1989-ben született Kolozsváron. Zongora tanulmányait szülővárosában kezdte, majd 2004-től a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 2009. szeptemberétől pedig a Zeneakadémián Kemenes András osztályában folytatta. Kitüntetéses diplomájának megszerzése után első helyen jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájába, ahol jelenleg is tanul, számos patinás mesterkúzus és fesztivál résztvevője volt, ahol olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Kurták György, Kocsis Zoltán, Eckhardt Gábor és Szokolai Balázs. Zenekari szólistaként pedig több mint 70 fellépés fűződik a nevéhez, ami mostantól bővülni fog, mert május 26-án kedden este 19 órától érkezik oda a Magyar Zeneházába.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újraindulnak a Magyarország közlekedési együttműködések a miniszterelnöki találkozó után. Újabb látványos mérföldkőhöz érkezett az M1-es autópálya bővítése. A tervek szerint újabb hidat kameráznának be Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter miniszterelnök és az osztrák kormány delegáció találkozója után azonnal megkezdődött a magyar-osztrák közlekedési kapcsolatok újjáépítése. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az új irányvonal célja a korábbi évek konfliktusainak lezárása és a szakmai együttműködés helyreállítása. Júniusban újraindul a két közlekedési tárca közös munkája, többek között ismét összeül a vasúti fejlesztési munkacsoport, amely évek óta nem működött. Kiemelt feladat a Budapest-Bécs vasúti szolgáltatások javítása és a menet idő csökkentése, valamint a gyesebb működésének rendezése. A magyar fél a közúti összeköttetések fejlesztését is sürgeti, köztük a Sopron és Kismarton közötti hiányzó osztrák gyorsforgalmi szakasz megépítését. A főváros több szociális és közlekedési ügyben is döntésre készül, mondta Kisambrus főigazgató az M4 kérdésére. A hajléktalanok egészségügyi ellátása irán drasztikusan nőtt az igény, míg 2020-ban 16 ezer esetet láttak el, tavalyra ez 26 ezer fölé emelkedett. A város bővíteni a házi orvosi kapacitást és létrehozna egy 30 férőhelyes átmeneti otthont krízis helyzetben lévő családoknak. A közgyűlés a jövő héten tárgyalja a fiatalok mentális egészségét támogató programot is, amely ingyenes pszichológiai segítséget és online rendszert kínálna. A Dunahidak kamerás megfigyelése tovább bővülhet, a Szabadsághidat még idén bekameráznák. A következő ülés egyik legnagyobb figyelmet vonzó témája a taxis rendelet módosítása lesz. A taxiszolgáltatás tarifáján 2023. márciusa óta nem változtatott az önkormányzat. Kerületi szinten több közterület átnevezés és közlekedési átalakítás is várható. Éjszakai óriás művelet zajlott az M1-es autópályán. Hétfőről kedre virradó éjjel helyére került a Komárom-Esztergom vármegyei Csém térségében épülő új híd első 27,5 tonnás gerenda eleme. A szakembereknek centiméteres pontossággal kellett beilleszteniük az 56 méteres nyílás közül szerkezet egyik felét. A második 26 tonnás elem beemelését szerdáról csütörtökre virradó éjszakára ütemezték, mivel a hidaknál elkerülhetetlen a főpálya időszakos érintése, ezért a nagyobb munkákat éjszaka végzik. Új fordulatot vette a Balaton egyik legvitatottabb ingatlan ügye. Mégsem épülhet meg a Balaton aligai magas partra tervezett 105 lakásos társasház. Az aligai fürdő egyesület tájékoztatása szerint a pécsi törvényszék már 2023 tavaszán megsemmisítette az 5-6 szintes épületépítési engedélyét, miután a civilek bírósághoz fordultak. A beruházás ellen évek óta tiltakoztak helyiek és természetvédők, akik attól tartottak, hogy a fejlesztés visszafordíthatatlanul károsítaná a magas partot és tovább növelné a Balatonpart túlterheltségét. A döntés jelentős siker a helyi közösség számára, ugyanakkor továbbra sem ismert, hogy a beruházó később új tervekkel próbálkozik-e. Budapest saját diadalívet kaphat. A Mozinet és a Hellowood ötletpályázatot hirdetett egy kortárs a város jelenére vagy jövőire reflektáló szimbólum megtervezésére. A felhívás az egy Dán építész Párizsban című film bemutatójához kapcsolódik. A pályázata bárki nevezhet vizuális tervvel és rövid koncepcióval. A helyszín és a stílus szabadon választható. A cél egy olyan alkotás megtervezése, amely bátran és egyedien fogalmazza meg Budapest lényegét. A nevezési határidő május 24-e. Az eredményhirdetés május 26-án lesz a Toldi moziban. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

Ez a Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Hát kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 30-án szombaton több program is lesz gyereknap alkalmából, meg egyébként is a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében. 10.30-től délelőtt a koncertteremben rendhagyó zenei barangoló veszi kezdetét, mert hogy a Magyar Zeneháza azon a napon nevet változtat, és gyerekek háza lesz belőle. Sőt, zenevár, ahol hát már biztosan kitalálták, a zene várja az érdeklődőket. De nem csak nevet változtat, át is alakul a ház, ugyanis családi programok nem a megszokott terekben zajlanak, hanem nagy sikerű sorozatuk a Ramazulinak megfelelő módon az épület legkülönbözőbb pontjain lehet majd zenével játszani, hangszerekkel ismerkedni, foglalkozásokon részt venni. Sőt, aki a program két órája alatt több helyszínen is pecsétet szerez az útlevelébe, az egy apró ajándékkal is gazdagabbá válhat. Hát leginkább abban bíznak egyébként a szervezők, hogy mindenkit, aki ellátogat erre a különleges gyereknapi barangolóra, a zene örömével ajándékoznak meg. A menetrend elképesztő, mert lesz hangzuhatak Belegrai Gabival, aztán gyerekjóga Szent Györgyi Hannával és Drórácskó Mónikával, aztán a VIP lunchban visszahangozzák a ligadást Földi Verával, a zenepedagógiai teremben jön a hangerdő Szántó Dóra Violával, a könyvtárban világjáró hangmanok Bede Fannival, a hangolja ritmusra megint Tápai Dórával, majd a 220-as teremben, ahogy a csigavonalak barokk zenére Kőszegi Simon Jucussal és Tavasi Ágival is lesznek, de a második emeleti folyosón Titi Támatiné Dorner Ottival, ahogy hangszerfelismerő is várja az érdeklődőket Tarferivel. Hihetetlen gazdag lesz a kínálat a gyerekeknek, akiket persze, hogy szeretnének. Egy összművészeti fesztiválon, mert nevezzük ezt így, a gyerekek házában, ami ugye aznapra, ahogy mondtam, nevet vált, a zenére nevelni és abba az irányba terelni. Tehát rendhagyó zenei barangoló május 30-án szombaton 10.30-tól a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Naderi Zsuzsanna vezeti a szakképzésért felelős államtitkárságot. Május 26-ától hétköznap esténként is autómentes lesz a pesti alsórakpart. Fiatal alkotók mutatkoznak be a Budapest Báb Színház új fesztiválján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság munkáját, közölte Lannert Judit tárcavezető a Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a bejegyzésében azt írta, hogy olyan szakember csatlakozik tárcájához, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén. Visszavonta a Szentendrei képviselőtestület Szűcs Balázs próúrbe emlékérmét, írta a szentendre.hu. A papot a Vatikán korában örökre eltiltotta a papi szolgálattól, miután több kiskorú molesztálásával vádolták meg. Szűcs Balázs 2026-ban kapta meg a városi kitüntetést, amelyet most Fülöp Zsolt polgármester kezdeményezésére a testület egyhangú döntéssel vont vissza. Tovább terjeszkedik Magyarországon az Uber. A hónap végétől Pécsen és Kecskeméten is lehet majd fuvart rendelni az alkalmazáson keresztül. A cég szerint Pécs egyetemi és kulturális központként, Kecskemét pedig ipari és gazdasági szerepe miatt indokolta a terjeszkedést. Az Uber 2024-ben tért vissza a magyar piacra. Azóta Budapest, Miskolc, Debrecen és Szeged után most újabb városok csatlakoznak. A vállalat közben más szolgáltatásokat is fejleszt, például Budapesten már elérhető az Uber futár csomagküldés is. Kettől hétköznap esténként is autómentes lesz a pesti alsórakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal város kommunikációs irodája. A főváros két éven át több mint 30 helyszínen gyűjtött forgalmi adatot elemzett, és ezek alapján döntött úgy, hogy hétköznap 18.30 és másnap reggel 5 óra között a rakpartot megnyitja a gyalogosok és a kerékpárosok előtt. A kapuk zárása és nyitása nagyjából egy órát vesz igénybe, a hétvégi rend változatlan marad. Pénteken 18.30-tól hétfő hajnali 5 óráig, így a pünkösdi hosszú hétvégén is teljesen autómentes lesz a rakpart. Az új forgalmi rend szeptember 19-éig marad érvényben, és a tapasztalatok alapján döntenek majd a folytatásról. Május 24 és 31-e között rendezik meg először a Studio 26 Báb Fesztivált a Budapest Báb Színházban, amely kifejezetten a fiatal alkotók bemutatkozását támogatja. A két stúdió színpadon 7 rendező mutatja be friss szemléletű, kísérletező előadásait, de lesznek szakmai programok is a fesztiválon. A részleteket Ellinger Dina, a Budapest Báb Színház igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
3: Azért Studio 26, mert ezek mind stúdió előadások, amik érkeznek hozzánk, a 26 meg azért 2026-ban, és az az alcíme, hogy az új generáció Báb Fesztiválja. Ezeket az előadásokat az Országlili Stúdióban, illetve a Kemény Herrik teremben lehet majd megtekinteni, és különböző korosztályokat fognak megszólítani, ami hát szintén egybevág a Budapest Báb Színháznak a missziójával, ami összeköti ezeket az előadásokat, hogy bár mindenki máshonnan közelít, az alkotók közül, van, aki a mozgásszínház világa felől, van, aki a képzőművészet irányából, de a báb az mégis összeköti az összes előadást. Tehát, hogy a báb műfaj kerül fókuszba, de van, hogy valamilyen társművészettel van összepárosítva.
2: Az előadások után Stúdió 26 after beszélgetéseket tartanak, ahol az alkotók és egyetemi hallgatók a generációs kérdésekről és a báb művészet jövőiről beszélgetnek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítés.